0: duplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében.
1: Visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt, vagy éppen a nagy nemzetközi olajcégek érdekében nem hoz határozatot Kapitány István, amelyekből közvetlen anyagi haszna keletkezhet, közölte a Fidesz frakciója. Úgy fogalmaztak, a gazdasági és energetikai miniszter a Hormuzi szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Hozzátették, miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik. Felszólították a tárcavezetőt, hogy ezt a pénzügyi szakmai összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg.
2: Benny Blanco nem mindennapi módon próbálja áthidalni a távolságot Selena Gomez-zel, írja a Sterity. A zenei producer ugyanis hajóval indult az Egyesült Államokból a brit Szigetországba, hogy ott lehessen felesége 34. születésnapján. A romantikus gesztus mögött azonban nem csak a szeretet áll, hanem Benny repüléstől való félelme is.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
4: Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében.
3: Visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt, vagy éppen a nagy nemzetközi olajcégek érdekében nem hoz határozatot kapitány István, amelyekből közvetlen anyagi haszna keletkezhet, közölte a Fidesz frakciója. Úgy fogalmaztak, a gazdasági és energetikai miniszter a Hormuzi szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Hozzátették, miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, kapitány István 100 milliókkal gazdagodik. Felszólították a tárcavezetőt, hogy ezt a pénzügyi szakmai összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg.
2: Benny Blanco nem mindennapi módon próbálja áthidalni a távolságot Selena Gomez-zel, írja a Sterity. A zenei producer ugyanis hajóval indult az Egyesült Államokból a Brit-szigetországba, hogy ott lehessen felesége 34. születésnapján. A romantikus gesztus mögött azonban nem csak a szeretet áll, hanem Benny repüléstől való félelme is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: fun.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében.
3: Visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt, vagy éppen a nagy nemzetközi olajcégek érdekében nem hoz határozatot Kapitány István, amelyekből közvetlen anyagi haszna keletkezhet, közölte a Fidesz frakciója. Úgy fogalmaztak, a gazdasági és energetikai miniszter a Hormuzi szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Hozzátették, miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik. Felszólították a tárcavezetőt, hogy ezt a pénzügyi szakmai összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg.
4: Benny Blanco nem mindennapi módon próbálja áthidalni a távolságot Selena Gomez-zel, írja a Sterity. A zenei producer ugyanis hajóval indult az Egyesült Államokból a brit szigetországba, hogy ott lehessen felesége 34. születésnapján. A romantikus gesztus mögött azonban nem csak a szeretet áll, hanem Benny repüléstől való félelme is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Már javában tart a jelentkezés a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, amelyet első alkalommal rendeznek meg augusztus 15-én Széchenyben. Ahogy arról korábban rádiónkban beszámoltunk, az országos megmérettetés célja, hogy ismét a valódi énektudás, az előadói kvalitás és a zenei felkészültség kerüljön a középpontba látványos show elemek helyett. A szervezők továbbra is várják azok regisztrációját, akik pop, rock, jazz, musical vagy operett kategóriába szeretnék megmutatni tehetségüket. A nevezés július 31-én éjfélkor zárul, a döntőbe pedig egy előzetén beküldött videó alapján választják ki a legjobbakat. A verseny rangját jól mutatja, hogy a fellépéseket a hazai könnyűzenei élet ismert és elismert szereplőiből álló szakmai zsűri értékeli. Friderika, Olá Gergő és Ember Péter dönt majd a helyezésekről. Különleges szakmai és közösségi projekt vette kezdetét a Gödi Búza Szemiskolában. Az intézmény ebédlőjében egy 16. századi felvidéki kályha hiteles másolatát építik fel, számol be róla a Hello Göd internetes újság. Az eredeti darabot 1520 és 1540 között készítették a Beszterczebányai műhelykörben és a gombaszögi Pálos Kolostorban állították fel. Az épület 1566-os pusztulását követően a fűtőalkalmatosság darabjaira hullott, maradványait évszázadokkal később tárták fel és állították helyre. A Gödi replika csempét Éliás Ádám szobrászművész készítette, a kivitelezési munkákat pedig Nagy Bence kályhásmester végzi. Az Alma Mater alapítója a lapnak elmondta, a berendezés megépítése egy hosszú, aprólékos folyamat, amely az előkészületek után a tényleges kivitelezési szakaszba lépett. Mivel a munka nagy szakértelmet és gondosságot igényel, az elhúzódó munka várhatóan a téli szezonra fejeződhet be. Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az Érsekvadkerti Általános Iskola tornaterme, amely a balasagyarmati tankerületi központtól bérelhető. Mérföldkőhöz érkezett Verőcén a vízi színpad építése a strandnál, közölte az önkormányzat közösségi oldalán. A napokban ugyanis a tetőszerkezetet tartó ragasztott fagerendákat Ausztriából a Dunapartra szállították. Ezek elhelyezését követően kezdődhetnek a védelmi rendszer szerelési munkálatai. Bővül a térfigyelő kamera rendszer Csörökben. Egy pályázati támogatásnak köszönhetően 20 új ponton telepítik a berendezéseket, jelenleg a beszerzési eljárás zajlik. Szorcsik József polgármester elmondása szerint legkorábban szeptemberben tud elindulni a beruházás. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. Ma zajlik Balassagyarmat mellette a nyíriesi üdülővezetben a 40. Palóc triatlon. A jubileumi sporteseményen egyebek mellett olyan induló is rajthoz áll, aki már 38 alkalommal úszott, kerékpározott és futott. A rendezvény ideje alatt szakaszos útlezárásokkal kell számolni, melyek időpontjai megtalálhatóak többek között Balassagyarmat Facebook oldalán.
0: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
1: Közlekedés.
2: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: nagyot szól.
0: Nem csúszik az este.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Már javában tart a jelentkezés a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, amelyet első alkalommal rendeznek meg augusztus 15-én Széchenyben. Ahogy arról korábban rádiumban beszámoltunk, az országos megmérettetés célja, hogy ismét a valódi énektudás, az előadói kvalitás és a zenei felkészültség kerüljön a középpontba látványos show elemek helyett. A szervezők továbbra is várják azok regisztrációját, akik pop, rock, jazz, musical vagy operett kategóriába szeretnék megmutatni tehetségüket. A nevezés július 31-én éjfélkor zárul, a döntőbe pedig egy előzetén beküldött videó alapján választják ki a legjobbakat. A verseny rangját jól mutatja, hogy a fellépéseket a hazai könnyűzenei élet ismert és elismert szereplőiből álló szakmai zsűri értékeli. Friderika, Olá Gergő és Ember Péter dönt majd a helyezésekről. Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az érsekvadkerti általános iskola tornaterme, amely a balassagyarmati tankerületi központtól bérelhető. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői.
0: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
1: Közlekedés.
2: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
3: Szép vasárnap reggelt kívánunk minden megafonistának. Sziasztok! Köszöntünk mindenkit Salgótarjántól egészen a Megyeri Hídig, üdv a felvidékieknek, a börzsönyieknek és az M2-es nagy családnak is. Hát itt vagyunk, ragyogunk és elkezdjük a ritmust. Oli csak Ádámot halljátok, és Karvaj Sanyival egészen 10-ig hozzuk a hét legjobb beszélgetéseit. Sándor, jó reggelt neked is!
4: Szia. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Július 19-e vasárnap van. Mondok néhány névnapost, ilyenek például az Estella. Nagyon tetszik ez a név nekem, de az Emiliák is ünnepelnek, de az Alfred, Aranka, aztán az Arzén, Golda, Gyémánt, micsoda név, Golda, képzeld el, hogy egyszer haditudósítóknak tartottam szemléletformáló előadást valamikor még február környékén.
3: Mi? Haditudósítóknak?
4: Újságíróknak, haditudósítóknak, igen, a Egyetemen, Károli Gáspár Egyetemen tartottam neki előadást.
3: Tehát, hogyha megvakulnak mondjuk az arab öbölben, akkor mit kell csinálni, vagy mi?
4: Így van, hogy hogyan fogadják, hogyan dolgozzák fel azt, hogyha ne adj Isten elveszítik a látásukat. Hát azért ők ki vannak téve sokféle dolognak. Na, és ott volt egy Golda nevű hölgyemény, akivel aztán beszélgettünk még, és múltkor voltunk a televízióban, és akkor írt nekünk, hogy nagyon örült, hogy látott meg ilyesmi. Aztán Morella, Rubina, illetve Versény, ők az ünnepeltek még. Na, meg aki még a mai napon ünnepel, hát ő Kiki, ő neki a szülinapja van, Patkó Béla, ugyanis 69 éves.
3: Na, Isten éltesse, Isten éltesse őket. Így van. Oké, visszahoztuk be, készítettük a megoslágereket és ugye a témákat, amelyeket szerdán megcsörtökön elkövettünk, úgyhogy egészen 10-ig ezeket betárazzuk. Ha lemaradtatok volna róla, akkor most lehet ezt pótolni. Megint le kis

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Gyerítsük a szúnyogot, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, pontosabban írtsuk, mert ugye ez a hivatalos szakszó, hogy, sőt, nem, gyérítsük, bocsánat.
2: Ez sokkal jobb, az írtsuk, az nem.
1: Szúnyoggyérítés, de hát ugye a köznapban mi szúnyoggyírtást szoktunk mondani, de hát a szúnyoggyérítés a hivatalos megfogalmazás, és azért foglalkozunk ezzel most, mert hogy ugye egy pár nappal ezelőtt Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter bejelentette azt, hogy megkezdjük az átállást, pontosan a megszervezését, hogy mi a kémiairól átálljunk a biológiaira. Ugye, ahogy mondtuk az előbb is, nagyon sok szakember, rengeteg zöld csapat, civil, tudom azt, és emlékszem rá, hogy amikor itt Balassagyarmaton is például volt szúnyoggyérítés, akkor a Facebook tele volt az, hogy miért így kell van. Még mindig ezt a porfelhőt, vagy végig be a kemikáliát, és akkor közben kimaradta, nem tudom én, a friss mosott bugyika, akkor azt vigyük be, mert akkor azt
2: igen, mi például a medencével voltunk így,
1: hogy az így ablakokat csukjuk le mert ugye izé, és ugye azért ágálnak még itt a zöld szakemberek, mert hogy ugye, nem tudom én, 100-ból lehet, hogy mondjuk csak egy vagy kettő, ami elpusztított szúnyog, és a többi az meg hát...
2: Hát mert ott a platós autó egy ilyen kis rettenet füstgéppel a hátán végigvonul.
3: Hát láttuk sokszor.
1: Sajnos. Én ezt mindig elmondtam, lehet, hogy mindig eszembe jut ezt, hogy pont Sahira Iposágra mentünk este koncertezni, és előttünk volt ez a tartályautó, autóval wow. Mentünk, nem tudtuk, hogy mi az, és csak így elkezd így csapni, meg kellett állnunk, mert olyan tejfehér, vastag tüst, köd, nem tudom én nem mi volt, haladni. Hogy ott álltunk, hogy akkor ver. Tehát nem úgy, mint amikor te köd van, és akkor azért mondjuk látsz valamennyit. Nem.
3: Ebben nem.
1: Tehát, hogy mint ami videóklipben, vagy valami fantasyben lenni, hogy így körülötted így, tehát, mint ami Stephen King novella.
3: Kicsit más a sűrűsége.
1: Nagyon durva.
3: Aztán volt a gazdag idők, amikor mondjuk az első nem sikerült, még egy volt egy rá, ilyen.
2: Rá,
3: aztán
2: rá,
3: már nem volt
2: egyet.
3: A gazdag idők.
1: Vagy ugye repülővel még ráhúznak egyet, úgy megy végig az egész történet. Tehát igen. És ez miért bejelentette azt a miniszter, hogy az egyik kiemelt feladata lesz a tárcának az, hogy kezelje a szúnyoggyérítés ügyét, és hogy a biológiai gyérítésre való országos átállást kezdne megszervezni, és a lakosságokat is vonja be, és folyamatosan tájékoztassa. Az utolsó mondat számunkra nagyon fontos, mert hogy egy nem is olyan régen beszélgettünk mi, a Dunakanyar Közvetvédő Egyesület elnökével, Batki Lászlóval, és hogy a Lacival az volt a témánk, hogy ők a Dunakanyarban piciben már elkezdtek ezt a fajta oktatást, okítást, felkészítést, ugye, hogy pontosan mit is jelent az, hogy akkor biológiai szúnyoggyérítés, felhívnak figyelmet arra, hogy akkor, Nórikám, ott van kint a öntöző bödönke, tegyük már a tetejét, hogyha nem akarsz itt, nem tudom, minél szúnyogluppent, gyakorlatilag folyamatosan, tehát, hogy érted, hogy akkor ilyeneket is, kis innovációkat is, meg úgy, hogy akkor átálljanak a kémiairól az önkormányzatok a biológiaira.
2: Nagyon jól hangzik.
1: Úgyhogy ez már helyében ez így van, úgyhogy beszélgetünk arról a Laci vagy, hogy látja ennek az átállásnak a akár időbeliségét, illetve az, hogy akkor maga a csapat, az egyesület az megy tovább mondjuk ezen a kijelölt úton is, amit ők felvállaltak. Jó az együttműködés mondjuk az önkormányzatokkal, és tényleg mit várhatunk ettől a fajta átállástól, úgyhogy Batki László, az egyesület elnöke itt van a vonalban. Szia Laci, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Jó reggelt, szia! Na, akkor csapjunk itt bele tényleg, mert hogy a legutolsó beszélgetésünk, vagy az első beszélgetésünk itt a műsorban, az tényleg ezt érintette, mert hogy ti is azért ott mozgolódtatok, és talán legutóbb Nagymarossal tudtatok egy ilyen együttműködési megállapodást kötni. Erről is már beszélünk, hogy ez hogy áll, vagy hogy vagytok itt a településeken a kanyarban, de előtte talán tényleg ez a miniszteri bejelentés, hogy hogy látod mondjuk ti az időbeliséget, meg hát gondolom azért örültek annak, hogy végre ezt mondjuk akár kommunikációs szintén is, de mondjuk a tárca meglépte.
4: Hát valahol már vártuk, meg számítottunk rá, mert ami idáig volt, az nem volt fenntartható már sokáig, úgyhogy egyrészt nagyon örültünk neki, mert a környezetnek is egy nagy fellélegzés lesz, meg mi is befejezhetjük ezt a gerilla harcot, amit itt idáig vívtunk, úgymond a katasztrófa védelemmel, mert itt helyben iszonyat erőforrást emésztett fel nekünk, hogy a lakosságot, meg az egyesület munkatársait, vagy önkénteseit koordináljuk, hogy itt a legtöbb település lefújja, vagy lemondja, vagy csökkentse a kémiai gyérítés útvonalát, szóval hetente kellett ellenőriznünk, hogy írnak-e ide ki egyérítést, aztán itt a helyi településekkel egyeztetni, hogy mondják le, ha nem akarják lemondani, akkor miért nem, és akkor a lakosságot mozgósítani, hogy nyilvánítsanak véleményt, szóval, hogy itt ilyen kicsit ilyen gerilla harcot folytattunk a kémiai egyérítés ellen. Úgyhogy ez a része nagyon jó, hogy ez így megszűnik, vagy lejön rólunk. A munka többi része meg az ugyanúgy folytatódik, mert ugye az átállásnak az egyik legfontosabb feladata az edukáció, mert ha már a nulladik lépésben megszüntetjük a problémát, vagyis a kikelő szúnyogokat, vagy még inkább az inváziós szúnyogokat, és nem neveljük ki őket, akkor ugye nem kell utána írtani őket. Úgyhogy szerintem az átállásnak ez lesz az egyik legfontosabb feladata, hogy a lakosságot fejben edukálja.
1: Fejben,
4: hogy itt legyen egy az emberek fejben benne az, hogy ugyanolyan feladat letakarni a vízgyűjtő edényeket, meg felszámolni ezeket a szúnyog tenyészhelyeket, mint mit tudom én, levágni a füvet. Szóval, hogy ez ugyanúgy egy ilyen ház körüli feladat lesz, vagy az már
1: tiszta.
4: Most is.
1: Te, és akkor csak, hogy picit pontosítsuk, mert a Nóri is a dologkat ugye megkérdezte, hogy akkor hogy a biológiai gyérítés maga, akkor az pontosan technikailag vagy technológiailag mit jelent? Csak hogy mondtok itt az előbb is, hogy tehát ugye itt koncentráltan a kölykökre vonatkozik ez, hogy akkor van egy olyan anyag, ami még, nem tudom, a kikelést is megakadályozza, ami lárva sem lesz, vagy akkor inkább a lárvára megy rá, és akkor megakadályozza, hogy a szúnyog legyen belőle.
4: Nem, igazából ez a biológiai készítmény, ez egy magyar tudós által izolált baktérium, és
2: óriási.
4: Jól emlékszem, Izraelbe találták egy pocsolyába, vagy ott találták meg. Uh-huh. És ez azt csinálja, hogy a szúnyog lárva megeszi, és az emésztő rendszerében begyullad, vagy valami anomáliát csinál, és akkor attól elpusztul.
1: Őrület.
4: Ugye, de ez csak a lárva bizonyos állapotaiban képes megenni, amikor táplálkozik.
1: Aha.
4: És akkor kell kijuttatni, és ennek hőmérséklettől függően viszonylag kevés az ideje, szóval most nem akarok
1: konkrétan
4: kettő nap, egy hét, két hét nagyjából, amíg ezt a szert ki lehet juttatni, ezért ezeket a területeket folyamatosan monitorozni kell. Ugye ebből a készítményből már lehet kapni a lakosság számára is elérhető tablettákat.
1: Ah, akkor ez egy kis tabletta.
4: Uh-huh. Igen, szóval hogy ezt igazából a lakosság is tudja használni. Kulinexnek hívják a készítményt, amit lehet használni. Erre aztán most Magyarországon épp nincs forgalomba, de dolgoznak rajta, hogy ismét forgalomba kerüljön.
1: Hát ha mondjuk most már a tárcavezető azt mondta, hogy rá kell állni, akkor gyakorlatilag az első kérdés az, hogy akkor legyen az a tabletta, amivel te ezt meg tudod csinálni.
4: Igen, szerintem ez biztos, hogy ez prioritás kell, hogy legyen. A másik meg az ugye, hogy a katasztrófa védelem is végzett idáig biológiai gyérítéseket, de ezeket a nagy kiterjedésű pangóvizes területeket kezelték, jól emlékszem, légiúton.
1: Aha.
4: Úgyhogy ennek a precizitásán kell még szerintem állítani, hogy ne az legyen, hogy vezényszóra naptárszerűen történnek meg a kezelések, hanem valóban egy monitorozott, áttekintett dolog legyen, és hogy akkor rendeljék el a kezelést, amikor annak értelme van, és ne pedig előtte, meg ne pedig utána amikor már nincs értelme.
1: Aha.
4: Én úgy gondolom, hogy azért ezzel lesz feladat bőven, de hogy nem állunk olyan rosszul, aminek én nagyon örülök, hogy itt a Dunakanyarban már ezt elkezdtük egy 3-4 éve ezt az edukációt, és itt már azért elég jó benne van a fejekbe, és most nem akarok dicsekedni, de hogy szerintem így az országban eléggé előjárunk ebben az átállásban.
1: Tök jó, dicsekedjünk, tök jó, nagyon jó.
4: Úgyhogy pont ma olvastam is még a cikket ezzel kapcsolatban, és velem is megfogalmazódott, hogy azt az edukációs adatcsomagot, meg anyagokat, amiket mi már létrehoztunk és használjuk,
1: küldjétek
4: valamilyen
1: be,
4: úton, módon elküldjük nekik, igen, hogy hogy ha más nem, akkor adaptálni tudják a saját edukációs kampányukhoz.
1: Tök jó. Jó, Laci. Akkor nyomassátok.
4: Nagyon üdvözlendő dolog, ami történt, úgyhogy vártunk rá már nagyon.
1: Elhiszem. Jó, beszélünk majd, és akkor kitartás, meg nyomjátok, meg szurkolunk, úgyhogy ha vannak aktualitások, akkor beszélünk megint, Laci. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
4: Oké, köszönöm.
1: Köszönjük.
3: Szia.
1: Ennyi akkor.
2: Nagyon jó, én gyorsan addig elmondom, hogy rákerestem. Egy darab félgramos tabletta, akár 250 liter víz kezeléséhez elegendő, és 4 héten át tart a hatása.
1: Aha. Akkor
2: a vízgyűjtő területen, úgyhogy én azt gondolom, igen.
1: Jó, csak hogy itt azt, hogy nyilván annyi minden van, amit meg kell csinálni, az aszbesztől kezdve minden, tehát hogy asszály, nincs víz, nem tudom. Tehát,
2: jó, hogy de hogyha akár most ember szinten, vagy családi ház szinten is elkezdi valaki, akkor mert megrendelhető.
1: Igen, úgyhogy hajrá, és innen, és a Laciékat üdvözöljük!

0: Ezek itt a legjobban.
1: Ez történt szerdán reggel.
2: Ma is tanultunk valamit, kedves hallgatók, ugye?
3: Én teljesen, tehát hogy én tényleg le vagyok taglózva, mert hogy őszinte legyek. Én ezelőtt nem hallottam erről, pláne, hogy egy magyar tudós fejlesztette ki, vagyis, hogy találta meg tulajdonképp azt a baktériumot. Tehát, hogy még mindig van új
4: én nap alatt. Nagyon érdekes egyébként, ugyanezt a taglózást éreztem itt valahol a hátsó részemen, a fejem, a tarkom környékén. Amikor kivándoroltunk valamelyik este a szempajtással a teraszra, és akkor ilyen balkonnövény, benne futó, keskenágú fazonú kis növény, és egyszer csak láttuk, hogy szanaszét van rágva a levele. Nem tudtunk már akkor sehova sem folyamodni, megkérdeztük az okos internetes segítőtársunkat, a mesterséges intelligenciának oda vonatkozó kis programjától, és ő szépen a levélről felismerte, hogy mely bogár rágja, elmondta, hogy milyen ormányos anyám kínja ez a bogár. Aztán kérdeztem, hogy mit lehetne tenni ellen azon kívül, hogy jajongunk fölött, azt mondta, ezt hegyük össze. Mondtunk, összeszedtük, akkor mondtuk, hogy mit lehet mégis. Mondta, akkor oké, akkor ne kémiai cuccal próbálkozunk, hanem megvannak a biológiai ellenségei ennek az ormányos nem tudom micsodának, és ugyanúgy szépen besétálsz az aktuális növényvédős vagy takarmányos boltban, ahonnan ezt be lehet szerezni, és ugyanúgy ilyen porformátumban ki lehet szórni, be lehet rakni, és az van, hogy ennek az ormányosnak a kikelő lárvái rá fognak cuppanni erre a cuccra, megeszik, és ugyanazon az elven pusztít, mint amit most megtudtunk egyébként, hogy zajlik. Szóval ez már több fronton támad ez a dolog, csak nyilván ez egy nagyon pici kis lokális motyú, ahhoz képest, amilyen tömegesen érint minket a szúnyogérítés.
2: Lehet kapni ilyen, azt talán akartam mindig venni ilyet azóta, hogy a Cadillac Drive-ot megnéztem, hogy a Fábris anya meg a Vahorn András, mikor végigmentek, hogy az egész világon a Cadillackel, és akkor valóban már fönt voltak a Kanada a környékén, és akkor mentek föl, és akkor iszonyat moszkító invázió volt. És akkor ott az egyik kínai adta nekik el, nem tudom, $3 ilyen elektromos szúnyog.
3: Nekünk olyan van.
2: Hogy kérlek szépen. Tudod, hogy így rendesen
3: nekem van teniszütőm is.
4: Nekem nincs olyan?
3: Így van. Nincs.
4: Az
3: vegyél.
4: Az van.
3: Nagyon praktikus, óriási. Igen.
4: Az is egy, hát abszolút biológiai motyó.
3: Abszolút. Én egyébként élem.
2: Semmi kemikália.
4: Csak a játékosabb verzió.
2: Semmi kemikália, csak az, hogy megrázottam őt, nem tudom én, egy pár voltal.
4: Igen, ez
3: rendesen.
4: És ha van, és ebből van mondjuk kettő, akkor abból már verseny van, hogy ki ütött nagyon többet.
3: Így.
4: Micsoda? Egy vetélkedőt lehet rászervezni.
3: Én egyébként
4: egy
3: otthon szoktam, mert hogy én suhintom is hozzá, tehát hogy én nem adom meg a lehetőségét még annak se, és Rizsi szokta mindig mondani, hogy elég odaérinteni, mondom nem!
2: Bum!
4: Hát úgy kell.
2: Nem kell már darcozni.
4: Azért is, mert ugye, tehát most, hogy frissen van festem már az egyik szoba, meg a konyha, meg az őszoba, ha rámegy a falra, tud a légy, vagy a szúnyog, az csak porcival tudom egyébként elcsippenteni, tehát hogy ezért kell majd nekem ez a fajta.
3: Mindenképp szerez be egy ilyet, tök jó egyébként.
2: Jó, köszönöm. Na, és akkor álljunk majd át, és ha Laciék akcióznak, akkor arról majd még beszélünk itt a reggeli műsorban.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
8: Christopher Nolan filmje.
7: Mondd el, mire emlékszel.
8: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
9: Odüsszeia a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
10: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Már javában tart a jelentkezés a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, amelyet első alkalommal rendeznek meg augusztus 15-én Széchenyben. Ahogy arról korábban a rádiumban beszámoltunk, az országos megmérettetés célja, hogy ismét a valódi énektudás, az előadói kvalitás és a zenei felkészültség kerüljön a középpontba látványos show elemek helyett. A szervezők továbbra is várják azok regisztrációját, akik pop, rock, jazz, musical vagy operett kategóriában szeretnék megmutatni tehetségük. A nevezés július 31-én éjfélkor zárul, a döntőbe pedig egy előzetén beküldött videó alapján választják ki a legjobbakat. A verseny rangját jól mutatja, hogy a fellépéseket a hazai könnyűzenei élet ismert és elismert szereplőiből álló szakmai zsűri értékeli. Friderika, Olá Gergő és Ember Péter dönt majd a helyezésekről. Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az érsekvadkerti általános iskola tornaterme, amely a balassagyarmati tankerületi központtól bérelhető. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői.
0: Időjárás.
10: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
0: Közlekedés.
10: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Ez a reggeli ritmus.
12: Ez történt szerdán reggel.
13: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és itt van a Nóri is, jó reggelt.
14: Jó reggelt.
13: Nóri is, jó reggelt. Na, hát apuka fölpattintott nem is olyan régen a közösségi oldalára egy közös fotót, amelyen ő is Szolnoki Péter látható. Hol volt az?
15: Az egy nagyon szép dolog volt, az egy wellness központnak a tetején volt, ami Budában is nagyon szép kilátással bír, és azért kellett oda menni arra a tetőre, mert a Petinek akkor jelent meg egy szólólemeze, tehát egyetlen azt hiszem meg legutolsó szólólemeze nyilván, és annak volt egy klip felvétele.
13: Aha, és akkor
15: és ott egyrészt statisztáltunk, Klaus is ott volt, nem sokan látok engem táncolni, de aki azt a klipet
14: jaj,
15: nem nézi, abban látni fog. Elképesztő volt, plusz én segítettem őket abban, hogy én vittem a kis helyi hangosítást oda, tudod, ami kell
13: hogy
15: ahhoz,
13: hogy legyen
15: egyfajta érzete a történetnek, és az egy ott készült kép volt.
13: Na hát szerintem már mindenki tudja, de azért elmondjuk azt, hogy miért is beszélgetünk erről, ugye a Szolnoki Péter ugye a Bomban együttesnek az egyik alapítója, aki radikus hirtelenséggel hunyt el a számunkra, de azért gondolom a családon belőle lehetett tudni, hogy már nagy a baj. Ugye arról szóltak a hírek, hogy azt nem közölték, hogy milyen egészségügyi problémával küzd, de azt, hogy a legjobb kezekben van és gyógyulgat, és ezért ugye a nyári turnét lemondta az együttes, körülbelül ennyit lehetett tudni, és aztán rá X napra jött a hír, hogy akkor Petit elvesztettük. Úgyhogy mivel salgótaráni indulású fiatalemberről van szó, ezért ugye egy helyi dolognak is tarthatjuk azt, hogy erről beszélgetünk egy picit, mert akkor egy picit a Peti a miénk is, mármint erre gondoltam, csak ilyen
14: fogalmaztam. Sőt, én láttam, hogy fuvolázott, mert még a Konkoly tegeréka rakta ki, de hogy ők együtt fuvoláztak Tarjánban.
13: Igen, meg talán még rendőzenekarban is ő ott volt.
15: Ő állományban volt, én azt gondolom napjainkig.
13: Aha.
15: Ő nagyon sok híres zenész egyébként a rendőrzenekar, fúvó zenekarnak tagja, és okról tudok.
13: Aha.
15: Az ő kísérő óriási csapatában is trombitások, fúvósok, akár még ütős szekcióban, sőt biztosan a Hastó Zsolti például, aki a első emeletben dobolt, a Michel után, meg minden, ő is rendőrzenekaros. Tehát ők egy ilyen ott is kollégák, úgymond. Nagyon
13: ezek
15: érdekes.
13: Tök jó ezek a dolgok.
15: Sose tudtam. Hát én is nagyon meglepődtem rajta, hogy a Peti azt hiszem, hogy állomány. Beszéltünk is róla, hogy ő meddig marad abban az állományban, és mondta, hogy ameddig lehet, és én azt gondolom, hogy ez így volt.
14: Illetve még mielőtt Norbi elmondja a véleményét, én ahogy olvasgattam a közösségi média oldalakon, hogy oké, hogy mindig megemlékeznek a nagyokról a kollégák, vagy nem tudom, barátok, de hogy én most annyi szívhez szóló hosszas írást olvastam,
15: nem volt
14: olyan ember, aki csak úgy annyit írt volna, hogy ég veled, vagy valami, hanem hogy mennyire emberi volt, mennyire kedves, segítőkész, szakmában mennyire király volt, igen, azt egyértelműen mindenki, hogy nyilván rengeteget háttérénekelt is. Tehát, hogy
13: beszélgetünk róla egy kicsit, mindjárt meg a slágerek után, pláne azért is, mert hogy nótát tekintve is van kapcsolódási pont, ugye Norbi meg Péter között.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Szolnoki Péterre emlékezünk ezekben a percekben, itt ugye Bomba együttes egyik alapítójára, és azért is, mert hogy Norbi is dolgozott vele, másrészt azért itt Földink is a Péter, úgyhogy még mindig nem tudom egyébként múlt időben mondani, hogy Földink
2: nem
1: volt olyan pura
2: nem alap. Ez nem áll a szádra.
1: Igen. Na, a dalról beszélj, mert ugye te kiraktál egy posztot, amin ott volt egy kép, meg ugye hozzá egy kis bejegyzés, és a képet már azért átbeszéltük, de hogy maga a nóta, ami összekötött téged a Péterrel, az akkor mi volt?
2: Az úgy volt, hogy sok évvel ezelőtt, egész pontosan szerintem Petinek a 45. születésnapja környékén ismerkedtünk mi meg azelőtt valamikor, és Sándor Andris, egy közös ismerősünk, szintén Salgó Torjáni újságíró, médiás szakember, volt az, aki összehozott minket egy bombon feladat kapcsán, ami arról szólt, hogy a Peték akkor kerestek valakit, aki megcsinálja nekik a régi hagyományos, most azt hiszem, hogy 4-3 arányú formátumú volt régen a tévé. A 4-3-as arányúban igen készült videóklipeket, egy kicsit modernizálni 16-9-re, és akkor megkaptam ezeket egy drive-on, és akkor az összes ilyen klipet én otthon úgy, azok, amiket lehetséges megcsinálni, 16-9-re áthúztam, és akkor amik most vannak fönt így, azokat mind én csináltam, ilyen értelemben a neten. És ez volt az, ahol úgy elindult a mi kis dolgunk, és akkor nagyon sokat, egy időben sokat találkoztunk, voltam a szülinapján, ott is meghívott minket, Klauval, családdal voltunk, egy Biatorványon, ahol lakik, a 45. szülinapján, ott láthattam tényleg azt, hogy milyen ő családilag, hogy a gyerekeidvel hogy viselkedik, hogy milyen elten. Nagyon nehéz 10 percben vagy pár percben Petiről beszélni, mert ez annyira jó, tényleg annyira jó alűröktől totálisan mentes, elképesztő tehetségű ember, a karnyújtásnyira tőled, hogy nagyon ritkán érzi az ember azt a pluszt, amit úgy érez valakivel, hogy az első perctől kezdve sajnos az utolsóig rajongsz érte, tehát egy hatalmas szeretett ember volt, és aztán ennek egy része lett az, hogy a Petiék úgy érezték, hogy azt a munkát, amit ott mi elvégeztünk, aztán később volt egy könyv, Sándor Andris írt róluk egy könyvet.
1: Tényleg ott
2: amíg
1: is ott
2: mindig
1: voltál.
2: Úton, igen, annak meg azt csináltam, hogy a Doncsok Zolival, ugye szintén gyarmati kollégánk, ismerősünk, barátunk, csináltuk neki ennek a bemutatóról készült filmet. Ez is én vagdostam össze, ez úgy került fel a netre, meg minden. Tehát ezekben úgy én dolgoztam viszonylag sokat, nagy szeretettel, és utána a Peti kereste az alkalmat, hogy mi az, amivel nem én, a Peti kereste az alkalmat, hogy mi az, amivel viszonozni tudja, mert ő nagyon hitt a viszonzásban, a gesztusok rendszerében, a megbecsülésben azt, hogy valaki elvégez egy munkát valahol, akkor arra, annak a nevét mindig minden körülmények között egy szinten emelni, soha nem elfelejteni, soha nem felejtette el a születésnapot, a köszöntést, a családit, elképesztő ember volt ebben a tekintetben, és figyelmességben és szeretetben, és akkor ő felajánlotta, hogy egy dalt teljesen gratis ajándékban fog nekem adni, és akkor ez meg is történt, és nem is tehát nem kis, nem, hanem kisvártatva egy nagyon jó tempóban megtörtént a dal, ezt én megkaptam, és a Duba Gábor írt hozzá egy szöveget, egy szenzációs szöveget, amit ha most meghallgatok, és meghallgatnám akkor, és összevetném ezzel a szomorú tragédiával, ami a Peti halálát jelenti, akkor azt mondanám, hogy ebben egy kupac olyan szó van egymás mellett, amit most így is, meg úgy is lehet értelmezni. Szóval egy nagyon érdekes dolog, és akkor ezt megkaptam tőle, és megkaptam azt az ajándékot, még ez mellett, hogy a Peti biztosította, hogy ezt fölénekelhettem a Michelnek a stúdiójába, a Szent Mihály Gábornak a stúdiójába, ott Pesten, Budán valahol, nem tudom, hogy hol volt ez, oda elmentünk, és jött velem a Peti, segített az énekben, azt hittem, hogy ott rögtön elsüllyedek, meghalok. Amikor egy ilyen üvegkaliszka túloldalán ott ül a Peti, meg a Michel. Én meg ott éneklek, próbálok valamit éneklés szinten imitálni, ugye? És tudod, hogy a Peti van ott a túloldalon, az nem megy, tehát nincs olyan. Olyan is volt, na mindegy. És akkor amikor Michel megkeverte, tralala, és akkor Peti énekel benne, földrántotta, de egy 4-5 szólamú vokált hirtelen, hogy valami legyen már a dalból, tudod. És akkor ez lett a végeredmény tulajdonképpen, és ezt én megkaptam tőle, és mondta, hogy majd azért nagymi majd használhatom én is ezt a dalt, mondom, hogy micsoda
1: kis.
2: És soha nem használta föl utána ezt a dalt. Ő nem énekelte föl soha ezt a dalt. Ez tényleg csak az enyém volt.
1: De jó.
2: Ez nekem adta.
1: Igen, nekem ilyen fura viszonyom volt egyébként a Bonbonnal, tehát hogy azt, hogy szerintem az egyik legigényesebb
2: popzene.
1: Popzene vagy slágerkészítő csapat volt, az biztos. Mert hogy ez akkor szembesültem én vele egyrészt, amikor talán neked játszottunk föl valami
2: Amerikát.
1: Nem.
2: Is.
1: Az pont, az, meg valamelyik másik bombondalt.
2: Nehéz.
1: Nem tudom melyiket.
3: Nem és vagyok valami, James.
1: Nem.
2: Énekelni is nehéz.
1: A gitár az nehéz volt. Persze. Tehát, hogy olyan akkor menetekkel kooperáltak a Petiék egy-egy másik, hogy
2: igen.
1: Talán az ízé, az a lefőzt, meg kávé, és akkor túl jó az íz, talán az, hogy reggel van, de nem, mi? Talán lehet, hogy
2: Azt nem. Azt játszottatok szerintem külön, az nem nekem. Nem.
1: Én biztos, hogy nem játszottam, mert egyébként én bombon nem hallgatok. Tehát csak
2: akkor
1: azért
2: máshol jött szóba, mindegy.
1: Akkor lehet, de
2: nem, elképesztő igényes dolog volt.
1: Valami Amerikát azt játszottuk, igen. Mi is.
2: Másik nagyon érdekes dolog egyébként is az időbeliségre, amit az előbb mondtál, hogy ő már nagyon régóta küzdött ezzel a betegséggel. Ugye szintén Sándor Andos nevéhez köthetően volt egy pár ilyen koncert meg fellépési lehetőség. Volt Széchenyben, volt azt hiszem, hogy Pesten, és a Tarjánban volt a legnagyobb a Józsiban a színpadon. Volt egy nagyon nagy alkalom, amire ezek szerint akkor 2013-ban nekem a plakátja még mindig ki van rakva az üzletbe.
1: Aha.
2: És olyanok voltak rajta, hogy a Korda volt, akkor a Szolnoki Peti, Zséda, Tóth Vera, a Stone is meghalt már azóta szegényként, és még voltak egy pár, és én szerénységem is, ugye
1: az valami rém.
2: Egy pár dallal ott fölléphettem, és akkor még nem a Peti dalában, szerintem az utána született, hanem akkor már megvolt a légörvény, azt hiszem, meg ilyenek. Na mindegy, és a Peti nem tudott már eljönni a koncertre, mert előtte két nappal volt ennek a 12 éves betegeskedésnek a legelső jele, problémája. Akkor élte át azt a dolgot, amivel ezek szerint 12 éven keresztül küzdött.
1: Igen, ez mert egyébként nyílt, a kollega, ugye Török Tamás.
2: Török Tamás.
1: Igen, olyan májbetegségben szenvedett egyébként, és akkor ez egy ilyen nem olyan kór volt, ami tehát nem mindenkire pattan
2: fel. És ott sajnos azzal már elindult, nem is tudott eljönni a fellépésre. Azt nem tudta már megcsinálni, és akkor abban volt. És ezek után, amikor már túl lett a betegségen, akkor volt aztán a szülinapi dolga, mi akkor elmentünk, és az egészet ugye elmesélte nekünk, hogy volt ez, meg mint volt egy étterembe mentünk bacsizni, kajálni valamit, nem is tudom pontosan, még ott Biatorbágyon, és ott mesélte annak a pontján mesélte az életéről, hogy akkor hol van. Hát nem volt az akkor annyira borzalmasan vidám beszélgetés.
1: Hát ez gondolom.
2: És ez mellett ennek ellenére tudott ő aztán úgy szerepelni és viselkedni a mindenkivel, amiről az jön ki, amit a Nóri mondott, hogy nincs olyan. Én pont a Lagziba dolgoztunk, és pont a Mátéval dolgoztunk, a Mészáros Mátéval, és akkor beszélgettünk. Ugye ő neki a Szabó Ági a társa, aki nekem a szöveget írta, ő nagyon jól ismeri a Petet. Mindent ilyen volt, ilyen közös dolog, és azon beszélgettünk, hogy ugyan mi lehet a Petivel, és éreztem, hogy ennyi hosszú idő, egy hónap hír nélkül, betegségben lévő embernek az nem jó előjel, és akkor pont mondtuk, hogy istenként mi lesz most a Petivel. És akkor felkeltem, délelőtt, mit tudom én, 10-kor, 11-kor, és akkor látom a hírt, alig bírtam a lépcső lejönni, egyszerűen elképesztő. Tehát lett szó szerint leüt a hír, mert ha csak egy picikét is magadhoz közel engedted a Petinek a hangját, bárha a rádióban ráéreztél arra a szeretetre, amit ő át tudott adni a hangján, és még
3: hát meg maga az ember.
2: Meg maga az ember, egy nagy párját ritkítóan szeretni tudó és szeretni való ember volt a Peti. Amúgy nem teljesen Tarjáni születésről, Peti Debrecenben született.
1: Ja, azt tudom, csak hogy itt van egy ilyen Tarjáni
2: apukájáig
1: vonatkozás.
2: Pedagógusok voltak, azt hiszem, hogy a gépesúriba, vagy nem tudom, hogy hol tanított az apuka, aki szintén egy szenzációs ember, és az anyukája is egy tündér, és ők akkor munkával költöztek ide és Peti már kisgyerekként ugye itt növekedett, és akkor így természetesen mondtam, hogy mindig vállaltatta a rendiságát. Azt hiszem, hogy sokkal jobban, mint a debreceniségét, sőt.
1: Sőt, hát persze.
2: Azt ő nem is különösebben
1: emlékezhet rá,
2: emlékezhet, nem is nagyon emlegette, de a Tarjant ezt ő mindig meghivatkozta, mindig mindenhol.
3: Ez én mondom? Egyébként pont ezt mondtam, ahogy olvastam, hogy mondom, de jó, de hát akkor ma ott énekel.
2: Az tehát, biztos.
3: Hogy ott azért
2: az
3: gyűlnek a
2: gyűlnek a tehetségek ott is, és folytatódnak a tehetséges dolgok ott is.
3: Meg majd hát itt hagyott rengeteget, és zseniális.
1: Hát nem mi is rengeteg, de most csak rákerestem, hogy nem tudom én, van majd 10 bombos lágerünk, amit ugye akár szezonálisan játszunk karácsonykor, tehát hogy vannak ezek a ünnepi nóták is, úgyhogy...
2: Hát meghallgatod a Hamul és Gyémántot mondjuk Cserhátitól, akkor ott van a Úgy csillával, ők tolják bent hátul azt a vokált, ami világszínvonalú.
1: Igen. Na, úgyhogy még kicsikét beszélgetünk majd róla a zenék után.

0: Szerint szerdán reggel.
1: Itt vagyunk még, és egy pár percig szól neki Péterről, beszélgettünk, illetve emlékezzünk meg róla, mert hogy hát főleg itt Norbi révett azért vannak anekdóták, meg vannak.
2: Igen, olyan jó egyébként hallgatni.
1: Abszolút, vannak olyan élmények, meg érzések, meg emlékek, amelyek azért köthetőek.
3: Hát nekem volt tényleg az a picike néhány alkalom, és az a néhány időszak, amikor ez összorosabban volt, abban volt szerencsém látni azt, hogy működik ez a zenész, szűk zenész társaság, és azt kell látni, hogy rajongtak az zenész társak a Petiért, az összes. Ott is tényleg a szülinapján márok, hogy az irigymirigyesek ott voltak, akik egyébként rettentő nagy arcokat, az mert, hogy nem teljesen
1: normálisnak,
3: de hogy nem.
2: És ők is sokkal nagyobb zenészek, mint amit ezt a bohóckodást
3: ott volt még, igen. Akkor, és mondjuk Török Tominak volt régen a bandája, az Azok a fiúk. Az megvan nektek, az a csapat?
1: Én
3: nagyon szerettem az Azok a fiúkat, néhány rádió most is játssza a számukat. Örülök, azt lehet, hogy az életem első Demién koncertje az még a Budapest sportcsarnokban, és Azok a fiúk volt az előzenekar, ott mutatkoztak be. Elképesztő jó zenészek, hatalmasak. Full civil belőle a fele, és most csak a Bece neve jut az eszembe, Skatz László, ő a Skatz a Bece név, nem tudom mi volt a vezeték, de ez nagyon szégyellem, és ő volt a gitáros és az énekes a csapatban, és ők aztán valószínűleg így ebből a dolgból is nagyon-nagyon jól voltak, és ez egy mérnök ember, aki csak úgy hobbiból gitározgatott. Ott volt ezen a születésnapon, már ő rég meghalt egyébként ez a Laci, már ő régen nincsen. És én úgy örültem, hogy ezteket egy helyben látom, hogy még úristen, még a Skatz is itt van, egy zseniális, tényleg egy nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon tehet, sok nagy jövő előtt álló történet volt, aztán az abba maradt, és aztán maradt inkább a civil szakmájánál, de hogy minden rétegből híresek is, mindenki jött oda, és ünnepeltek együtt a Petivel a családi környezetben. Az is egy zseniális volt, mert akkor vettem az első olyan akkor különlegesnek számított egy non-stop sugárzós hangfalat. Ezt kitettük a teraszra, Uptown Funk. Peci úgy tudta táncolni az Uptown Funkot, még senki más. Meg énekelni, annak a nyárnak volt a slágere, a tavasznak volt a slágere, Peti májusi, egy fél évvel idősebb, mint én. És akkor ott ment, és addig ment az Uptown Funk, meg utána még egy pár rendőrök csak kijöttek.
1: Igen.
3: Persze. És akkor kijöttek a rendőrök, és akkor Peti oda ment, megbeszélt, aztán el is mentek. Úgyhogy nem volt olyan gyönyörű ház volt, szép udvar, remek emberekkel. Nagyon picik voltak még a gyerekek, és utána ezt is látni egyébként, hogy pont a kisfiú, milyen zenei vonalon ő belőle lett a nagyobbik tehetség. És ezt már majd csak föntről tudja Peti
2: föntről
3: segíteni.
2: Igen,
3: nagy erőkkel.
1: Igen. Úgyhogy bombons slágereket. Mi meg Szolnoki Peti slágereket továbbra is adunk mind a két frekvenciánkon, úgyhogy velünk itt marad továbbra is.

0: ajánlott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
10: Christopher Nolan filmje.
9: Mondd el, mire emlékszel.
10: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
7: Odüsszeia a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
11: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: Különleges szakmai és közösségi projekt vette kezdetét a Gödi Búza Szemiskolában. Az intézmény ebédlőjében egy 16. századi felvidéki kályha hiteles másolatát építik fel, számol be róla a Hello Göd internetes újság. Az eredeti darabot 1520 és 1540 között készítették a Besztercebányi műhelykörben és a gombaszögi Pálos Kolostorban állították fel. Az épület 1566-os pusztulását követően a fűtőalkalmatosság darabjaira hullott, maradványait évszázadokkal később tárták fel és állították helyre. A Gödi replika csempéit Éliás Ádám szobrászművész készítette, a kivitelezési munkákat pedig Nagy Bence kályhásmester végzi. Az Alma Mater alapítója a lapnak elmondta, a berendezés megépítése egy hosszú, aprólékos folyamat, amely az előkészületek után a tényleges kivitelezési szakaszba lépett. Mivel a munka nagy szakértelmet és gondosságot igényel, az elhúzódó munka várhatóan a téli szezonra fejeződhet be. Mérföldkőhöz érkezett Verőcén a vízi színpad építése a strandnál, közölte az önkormányzat közösségi oldalán. A napokban ugyanis a tetőszerkezetet tartó ragasztott fagerendákat Ausztriából a Dunapartra szállították. Ezek elhelyezését követően kezdődhetnek a védelmi rendszer szerelési munkálatai. Bővül a térfigyelő kamera rendszer Csörökben. Egy pályázati támogatásnak köszönhetően 20 új ponton telepítik a berendezéseket, jelenleg a beszerzési eljárás zajlik. Szorcsik József polgármester elmondása szerint legkorábban szeptemberben tud elindulni a beruházás. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válságalap megnyitása érdekében. összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi átkelő keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a monstrum melletti egyik közutat és a szomszédos kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas műalkotás egy 5 méteres talapzaton állt. Közismerten rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyre később egy másolat került volna, de más, már időtállóbb anyagból.
3: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
2: Közlekedés.
0: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
13: Ez a reggeli ritmus.

0: történt csütörtökön reggel.
1: Na itt is vagyok, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szóval hogyan strandoltok?
2: Igen. Hát úgy,
1: tehát azt mondod, fölkelsz reggel mondjuk Norbi, ott pontosan. Van az azurkék tengem, és akkor azt mondod, hogy Klau, Netti, Norbika, menjünk, gyerünk, induljunk el.
2: Nem.
1: Kivonul a család?
2: Nem. Ez nem úgy van. Én ettől sokkal megengedő vagyok nyaraláskor, én magamra vállalom a felelősséget. Én, tehát konkrét hely, ott az volt, hogy én fölkeltem 7:30.
1: Igen.
2: Az elég korábban ott.
1: Nyaralás. Tehát nyaráskor fölkezd 7:30.
2: Igen, 7:30-kor fölkeltem, magamhoz nyaláboltam szép csöndben azokat az eszközöket, amikkel 4 napágyat le lehet foglalni, és azokkal én megindultam le a partra. És akkor ezek úgy működnek, tehát én ezt nem bízom a véletlenre sehol hazában, sehol inkább a Föld nevű bolygón, hogy valaki mi ne ott üljünk, ahol azt mi kiszemeltük még előző alkalommal. És akkor lemegyek, ott lefoglalom ezt a helyet, és mondjuk a legérdekesebb az, hogy arra nincsen semmilyen retorzió egyéb iránt. De mondom, ezek ugye szállodai saját strandok, ahol azért nem lesz az, hogy most mit mondjam, valaki odajön messzire és elhasogatja a cuccaimat, meg eldobálja, félre húzza, vagy ilyesmi.
1: De félted, hogy ezt fogják csinálni?
2: Nem.
1: Nem féltél?
2: Nem csinálják.
1: Ti is ennyire ganélyok
2: voltok? Nem
3: csinálják.
2: Hát ez egy ganélság egyébként.
1: Hát ne ragoljtad azt.
2: Bocsánat, pardon, nem
1: ásság.
2: Pardon, nem ásseri. Az az igazság, hogy ott az van. Először nekem is megfordult a fejemben, hogy itt mi most ez egy abszolút unikum, hungarikum.
1: Aha.
2: Nem, no. Ugyanis aztán később kiderült, például legutóbb ilyen alkalommal, hogy nagyon komoly fejméleti küzdelem zajlik.
3: Igen,
2: azt látod magad előtt, amikor lehet lemenni az adott területre 2 pici ösvényen, és nem tudom, hogy 2 tizén ilyen favoritesvény, és az egyiken már a szemecsarkában látod, hogy a német is pirít piszkosul. Ez nagyon hasonlít a kajakkenú versenyhez, ahol tudod, közvetítik, hogy fej mellett van. Egy kicsit előbbre húzott. A másik a szemecsarkából látta, hogy hol tart, de bele erősített, és a magyar ért oda először érje. Na, ilyen volt, úgyhogy én és akkor utána, mondom. És addig előző nap, amíg egymás mellett voltunk, hello, how are you? Thank you. Onnantól vége. Figyelj, én kerültem a helyére, onnantól oda se nézett.
1: Toszkán tengerpart olaszok, de ez bűncselekménynek számít. Tehát, hogyha ilyen ganély paraszt vagy, hogy kimész reggel, és lerakod nézzelet, megbüntetnek 200 euróra.
2: Abszolút. Igen, de ezek mondom, ezek az
1: abszolút.
2: Ezt szabadstrandon nem is tudod megcsinálni.
1: Ha valaki hajnalban leviszi a törőközét, vagy napernyőt a szabadstrandra, lefoglalja a legjobb helyeket, akkor oldalra eltűnik, akkor ugye ott jönnek az őrök, összegyűjtik, lefoglalják a holmikat,
2: persze.
1: És ugye 200 eurós bírság alatt vannak.
2: Igen.
1: Tehát, hogy
2: wow.
1: Ez
2: szabadstrand.
1: A gondosságot nem sok helyen, ilyen helyen mondjuk azért nem tűrik.
2: Igen, ez nem is kétséges.
3: Nyilván tegyük hozzá tényleg, hogy oké, parasztság mi is, de hogy ezt szállodán belül csinálod.
2: Tehát igen, csak is.
3: Kis szűkebb paraszt vagy.
2: Hát,
1: de mi a különbség a között, hogy most a szabadstrandon csinálod, vagy szállodán belül? Most a szállodán belül is kicseszel a szállodai közösséggel, meg kint is.
2: Miért cseszek ki vele?
3: Hát, kellhettek ők is korábban.
2: De most miért cseszek ki vele? Már bocsánatot kérek.
1: Hát, mert én most érted fogom, én föl akarok kelni, lemegyek 8-kor, és látom, hogy már le van foglalva, miközben te egyébként még visszamentél aludni. Nekem meg nincsen helyem.
2: Én nem mentem vissza aludni, mondtam, nekem megkezdődik a napom. Visszamentem reggelizni, meg ilyesmi.
3: Te sem biztos sokkal hamarabb.
1: Jó, de akkor azt akkor te érted.
2: Tehát, mindenkinek ugyanannyi ideje van a helyfoglalásra, meg ugyanannyi lehetősége. Hogy jó helyem legyen a családomnak.
1: De akkor kicseszel a másikkal. Mert
3: de
1: én meg mondjuk, mint egy másik...
3: Nem,
1: hogy hát érted, tehát, hogy most én meg a másik szobában lakom, vagy másik izében lakom, fölkelek, megregrézek, stb., és megyek le,
2: egyébként
1: miközben te fogod. Először lemész, lefoglalod utat, de meg fölmész, reggeliz, meg teszel, veszel.
2: Ez így van. Egyébként azért azt látni kell, hogy ezek a helyek, ahol itt most én ilyen foglalást csinálok, abban még azon a helyen kívül, hát egy picike számú, hasonló a jó hely. Ez most egy olyan hely, amit én valamiért úgy kinéztem magamnak, és úgy gondoltam, hogy nekünk jó lesz, és azt lefoglalom fixen, és ott vagyok végig az ott tartózkodásom alatt. Tehát ez egy ilyen szokás. Azért az ne gondold, hogy aki ettől a helytől elesik, az utána rosszul jár, mert azon a szakaszon, illetve azon a területen számtalan olyan cucc van.
1: Akkor
2: még,
1: miért teszed
2: ami
1: meg?
2: Zseniális. Mert én melyen mániás hülye vagyok azért, és én megyek oda, és én tudom, hogy ilyenkor ott vagyok, egy bázison akarok lenni.
3: Fixen legyen.
1: Jó, mennyire voltatok homokvár építők?
2: Nem voltunk.
1: Nem, tehát a gyerekekkel nem homokoztatok a tengerparton.
3: De gyerekkel neki volt, de én nem jellemzően. Tehát, hogy
2: nem.
1: Nem, tehát hogy akkor apa gyere, nem tudom én, mert betemetlek,
2: olyan volt.
1: Vagy akkor csak a fejed látszott ki, vagy le tudom, tehát, de, hogy vagy gyereket így betemette.
3: Igen, az
2: voltak. Persze.
1: Jelek voltak.
2: Igen. Persze. Nem az szabad az
3: sem. Ne hogy az így
1: ütetéssel jár. San Diego-ban, ugye Amerikában vagyunk, az egyik strandon nem lehet 60 cm-nél mélyebb lyukat ásni a homokba.
2: Miért?
1: Ő valaki, tehát megméri.
3: De miért?
2: Lehet.
1: Ugye a szülők a felelősség, hogy a gyermeke megszegik ezt a szabályt, és tilos bárkit beásni a homokba, mert a parton sétálgatók könnyen belebotolhatnak.
2: Amerikai, tipik amerikai.
1: Távozás előtt pedig be kell temetni a homokba ásott gödröket, hasonlóan egyébként Floridában. És a másik sztori, ami olyan érdekes, hogy a homokvár építés is egy bizonyos szabályok között van, és ezt egyébként utána le kell bontani, mielőtt elmész.
3: Bontani? Édes Jézus.
2: A gyerek már sírzók.
1: Még Amerika, ez már New Jersey, hogy a strandon fürdőruha és bikini csak reggel 7 és este 7 óra között engedélyezett. Este 7 után már föl kell öltöznöd.
2: Éjszaka nem lehet bikinibe?
1: Hát este 7 után már úgy... Nem?
3: De mi?
1: Ezen időszakon kívül kötelező normál ruhát hordani, a női látogatóknak még a strandolási órák alatt is felsült kell felvenniük a sétányon, meg más nyilvános helyekkel.
3: Esetleg azt mondjuk, Adam, azért, hogy nehogy valami inzultus érje őket, vagy hogy kívánok
2: előírások ezek inkább?
1: Nem tudom, mert ugye... Nem, mert hogy ránézek a... Szerintem pont az ellenkezője, mert nem, mert hogyha ránézek a cipődre, beperelhetsz Amerikában. Tehát, hogy érted, a logika az akkor persze, nem jó. Tehát, hogy persze. Minek veszem föl, érted, akkor a ruhát, hogy nem azt, hogy védjem magam, mert hogyha csak rád nézek, már beperelhetsz.
2: Biztos engem. Van rá valami precedens, az a precedens törvények fura. Országa, biztos, hogy van rá valami, egy adott, mondjuk egy 1870-es szeptemberi esemény, amitől aztán még a mai napig él ez a cuccmurut.
3: Igen. De mint érdekes. Ahogy a macskát se tedd a mikróba. Ugye?
2: Pont egy ugyanilyen. Lehet ezen szerintem lamentálni, de biztos valamilyen profán kis magyarázatra van.
1: A szardinélek a legdurvábbak.
3: Na, mesélj.
1: Mert hogy ugye az van, hogy olyan brutálisan fehér és vakító homok van az északi tenger partjánál, hogy valami hihetetlen. És tilos bármilyen mennyiségű kavicsot, homokot, kagylót elvinni még akkor is, hogyha az egy pici kústartónyi üvegcsében van. Ha valaki bebizonyosodik, hogy ezt megcsinálja, akkor 3000 euróig is simán csapathatja, és ugye az van még, hogy innentől kezdve utána, amikor kimész a strandról, le kell a lábadat is még törölnöd, hogy még onnan se vidd ki a homokot.
3: Ez őrület.
1: Tehát igen. Annyira védik a területet, hogy...
3: Legyen az övéké.
1: Tehát, hogy el ne
3: vidd haza.
1: Igen.
2: Nem is szabad különben sehonnan semmit. Már nagyon régen.
3: Hát ugye azért a magyarok abban is.
2: Hát abban.
3: Szerintem
2: élenjárunk. Lehet, hogy a magyarok miért nem szabad egyébként, de nincs még szerintem egy olyan náció, aki annyi homokot és mindenféle egyéb más...
1: Hazavisz.
3: Cseppkövet.
2: Hozott haza, persze. Persze.
3: Hát biztos.
2: Első ilyen nagyon távoli útról még nagyon sok évvel ezelőtt mi is nagyon komoly súlyt képviselő pakkot hoztunk haza ezekből a dolgokból. Képes voltam hazahozni, szerintem egy kilónyi homokat? Tengerparti homokat? Na, ez már...
1: Kilóny?
2: Szerintem igen. Most is megvan. Biztos ez bolondozó nagyon régen. Igen, egy ilyen üvegcsébe van, átlátszó üvegcsébe, és benne vannak ilyen kavik, és tudom, hogy ez a partról van homok. Most szerintem leültetnének erre egy hónapra ki.
1: Az biztos.
3: De oroszlánokkal letennének meg. Nyomok ipolytarnót onnan, hát én gyerekként fix tudom. Tehát, hogy most már le van ugye plexivel védve, meg mindenféle, de hogy én mindig hoztam el onnan a lábnyom.
2: Egy kis szuvenír.
1: Érdekes, egyre több olasz meg spanyol strandnál van az, hogy bár van nyilvános parti zuhanyzó, hogy ugye le tud magad csapatni utána, hogy akkor sót
2: hát a sót
1: leveted, de hogy nem lehet ugye se szappant, se sampont, se bármit használni.
3: Az nagyon jó.
2: Amúgy azt nem is szoktam látni.
3: Amúgy mondom, hogy a parti zuhanyzót hirtelen úgy értettem, hogy parti
2: zuhanyzó. Aha, ahol többen zuhanyoznak egyszerre.
1: Van olyan strand, ahova nem teheted le a partra homokba a törölközőt.
2: Azt mondjuk nem is értem.
1: A hasonló, mint a Szardiniának kapcsolat, nehogy elvidd a homokot, mert hogy annyira őszik.
2: Ja, a törölközőre tapadja homok.
1: Igen, tehát ennyire, és egy gyékény, vagy egy ilyen felfújt matrac kell, és arra rakod rá.
2: Trükkös lapás kizárva.
1: Mert nehogy a védett homok szemeket hazavidd.
3: Megőrülök.
1: Tehát ilyenek vannak.
2: Óriások.
1: Azért mondom, hogy ez nem az én világom.
2: Még mindig mondom. Nem kapták kedvet?
1: Nem,
3: plenezésem. Ádámmal nem fogunk összeveszni egy homokos tengerparton, vagy ágyfoglaláson.
2: Tehát te nem fogsz felborítani a napággyal, amikor előled elfoglalom valahol?
1: Nem, gondolom az...
3: Csak szórakozásból esetleg nem az én elfoglaltam belőle, hanem hogy nem. Már akkor érted.
4: Minek foglaltad le?
1: Van még egy-kettő érdekes, hogy mondunk. Nem érdekes, hogy van a tengerpart olyan strand, ahol tilos a fotózás. Tehát, hogyha rajta van más is rajtad kívül, ja. Akkor az gyakorlatilag ott is...
3: Mondjuk tudom, ez a tanúsodákban.
1: 1000 eurós bírság, hogy nem lehet. Igen, tehát csak te vagy rajta, és hogyha azon kívül ott vagyok én is, akkor ott nem. És akkor megmutatj, és...
2: Érdekes.
1: Ennyi. Na jön még egy pár érdekesség mindjárt, az meg a slágerek után.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Jön még egy-két érdekesség, hogyha esetleg elmentek ide oda a világban strandolni, akkor mire kell figyelni. Spanyolország és Vigo, bár nem értem, hogy ezt hogy tudják ellentőrizni, mert hogyha valaki be a tengerparton, vagy a tengerbe pisil, akkor az 750 euró.
2: Mondjuk itt inkább én is ezt vetném fel, hogy hogyan is ellenőrzik, mert megfesteni nem tudják, mint igen, ugye a vicces filmekben.
3: Igen. Hát ez egy elvi szabály. Szerintem ennek nincsen semmilyen kontroll lehetősége.
1: Igen, hogyha...
2: Nem is tudom, hogy akarnám-e tudni.
1: Elmentek Spanyolországba, és a Klauval csókóztak a parton, akkor az 3000 euró lesz.
3: Nem mondod. Oh.
1: Például.
2: Egy
1: spanyol. Bírságok, a csókolózó párok esetében általában 100 és 600 euró között mozognak, néhol a 3000-et is elérhetik.
3: Az komoly.
1: 3000 euró, azt hogy smároltok. Kemény, mi?
3: Nácutasok bajban.
2: Hát ritkán teszem ilyen strandokon. Nácutasok,
3: arra várnak, érted, hogy eljutani a tengerpart, és csókolózzanak a parton mondjuk a naplementébe, és akkor...
2: Nyitva. 3000 euró!
3: Egy kicsit drága.
2: Please, stop!
3: Kicsit drága puszi. Na mindegy.
1: Abszolút, igen. Na és akkor még azért egy érdekesség, ez csak egy vicc, hogy az egyik normandiai strand nem lehet bevinni elefántot. Ez benne van a szabályban. És muszáj ilyet egyébként hozni, mert hogy 2009-ben hozták ezt a tiltást, mert egy vándorcirkusz ott járt, és meleg volt, és levitték ugye az elefántot a hőségben, hogy akkor ott lefürdessék meg, hogy egy picikét azért ledönök is cool. Viszont annyi sok elefánt szar maradt a vízben gyakorlatilag, hogy ezért kellett elővigyázatosságból egy ilyen történet, hogy nem jöhet be oda.
2: Szerintem a gyarmati strandon is lehetne ez egy szabály. Már csak úgy a vicckedője, nem? Hogy elefánt, oroszlán nem jöhet.
3: A legdurvább az gyerekek, hogy azt mondjátok egy vicc, pedig ha még így gondoljátok, mennyi esély van rá?
1: 50-50.
3: 50%. Vagy igen.
1: Gyarmati strandon.
2: Igen. Mondjuk felfújhatós elefánt, ugye.
3: De viszont ezeken a helyeken, tehát normandiai strandon azért látom magam előtt azokat a táblákat, ahol ez ki is van jelölve az elefánt.
2: Elefánt áthúzott piros nagy kerekszer.
1: No elefánt.
3: Tudod, az egyik a kaja, a másik a cigaretta, de és a harmadik az elefánt.
1: De ez milyen rossz lehetett, érted azt, hogy ott közben fürödnél, és akkor nyilván ezért nagyot csinál a dumbó, és akkor ott érted.
3: Az akkor is nagy, amikor egyben van.
2: Mert volt egy Loch Ness tábla.
1: Arra emlékszem.
2: Szavaj, bizony.
1: Na, de az örüléke miatt, hogy valaki bele...
2: Vagy... Nem, szerintem ez figyelemfelhívó volt, hogy vigyázzunk, mert ott úszkál néha. Szóval erre szólt.
3: Igen. Hogy hát ő konkrétan
2: nem tiltotta, tehát nem tiltó tábla volt, hanem figyelemfelhívó veszélyjelző tábla. Igen.
1: Igen. Reméljük, hogy még ott van.
2: Igen.
3: Na, hát menjünk, itt megment a majdó.
1: Menjünk tovább.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Odysseus. Nem akarsz emlékezni?
5: Christopher Nolan filmje.
6: Mondd el, mire emlékszel.
7: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
1: Odüsszeia a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: 9 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Már javában tart a jelentkezés a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, amelyet első alkalommal rendeznek meg augusztus 15-én Széchenyben. Ahogy arról korábban rádiónkban beszámoltunk, az országos megmérettetés célja, hogy ismét a valódi énektudás, az előadói kvalitás és a zenei felkészültség kerüljön a középpontba látványos show elemek helyett. A szervezők továbbra is várják azok regisztrációját, akik pop, rock, jazz, musical vagy operett kategóriában szeretnék megmutatni tehetségük. A nevezés július 31-én éjfélkor zárul, a döntőbe pedig egy előzetén beküldött videó alapján választják ki a legjobbakat. A verseny rangját jól mutatja, hogy a fellépéseket a hazai könnyűzenei élet ismert és elismert szereplőiből álló szakmai zsűri értékeli. Friderika, Olá Gergő és Ember Péter dönt majd a helyezésekről. Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az érsekvadkerti általános iskola tornaterme, amely a balassagyarmati tankerületi központtól bérelhető. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői.
9: Időjárás.
10: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
1: Közlekedés.
10: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
0: Ez a reggeli ritmus.

0: történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk, ragyogunk, és egyrészt nórizunk, jó reggelt!
2: Hello, jó reggelt!
1: Norbizunk, jó reggelt!
3: Szevasztok!
1: Na, úgy itt vagyunk hárman.
2: És ádizunk.
1: Ádizunk is, és hát keressük Palócország szépét, legszebbjét, mégpedig ugye a Szent Anna napi Palóc búcsúhoz kapcsolódván, mert hogy ugye hamarosan ez az esemény is a Kanyarban lesz, és itt Balassagyarmaton megrendezik, és ugye ehhez különféle programok kapcsolódtak, és ugye most, amiről beszélgetünk, az az, hogy várják a lányzók, asszonyok, hölgyek, nők jelentkezését, hogy hát itt tényleg azért meglegyen Palócország szépe az idei évben is, és hát
3: nem jól, tudom, Ádi, ki akarjuk mi hagyni szerinted azt a
1: nőt,
3: kihagyhatatlant, hogy mi itt azért
1: azt a nőt, aki itt van
3: mellettünk. Megtaláltuk már magunk mellett ül, tehát köztünk ül alapvetően, akiről szól a verseny.
1: Van egy olyan érzésem majd, hogy át fogjuk ezt beszélni, ezt a fajta szerepét a Nórinak mindjárt, mert a Kriszti is itt lesz, mert ugye Olyan Krisztivel beszélgetünk. Én látom benne a rációt.
2: Látom, de annyira érdekes,
3: figyelj,
2: némi elfogultságot érzek benne.
3: Jobbról lát, én balról, és mi is megegyezünk abban, hogy mind a két profilból
2: ez őrület.
1: Nóri, te... Benned van a palóc. Benned. Rád nézek, és...
2: Hát
1: és
2: amúgy palóc vagyok.
1: Rád nézek, és az jön, hogy az első szó, ami eszembe jut, az, hogy palóc szépség.
2: De cuki.
3: Igen. És most lehetsz nyertes palóc szépség.
2: Még az is. Ja, egyébként most a viccet félretéve, én még egy szóbeli felvételin mondták nekem Pesten,
3: az a
2: szóbelin,
3: hogy nem
2: palóc. Palóc a tájszólásom.
3: Tényleg?
2: Itt nem hiszitek el. Aha.
3: Ki tehát, hallották?
2: Én még palóc a tájszólásom is. Ha halljuk, ha nem. Igen.
1: Igen. Látjátok.
2: Na, hát akkor Nórika. Hát ez.
3: Ki van jelölve?
1: Beszélgetünk arról, hogy ez milyen kvázi szépségverseny lesz. Tehát, hogy tényleg ilyen Victoria's Secret-es, vagy más
2: milyen. Hát, ha nem.
1: Mert hogy, jó, nyilvánvalóan nem, mert hogy ugye itt azért az, hogy egy palóc népviseletről van szó, és azt te föl vedd, és úgy hord.
2: Viseld. Viselni
1: az egy az egy viselkedés forma, hogyha te egy ilyenben vagy.
2: Az egész bizonyos, hogy azt szerintem akárki, bárki és bárhogy nem tudja. Tehát, hogy az biztos, hogy még hogyha látunk még, amikor úgy néptáncosokat, vagy nem tudom, beöltözve, nem? Igen. Hát ott is neki olyan tartásuk van, viselik.
1: És már olyan természetesen teszik ezt,
3: Ez nagyon fura különben, hogy ez miből adódik az a fajta megközelítése belülről, de tényleg a ruhának, a viseletnek, ami megmutatkozik egy tartásban, egy természetes mosolyban, egy viselkedésben, egybeforsz a ruhával. Tényleg van, akiről valószínűleg ez leesik.
1: Igen.
3: Egy adott így esetben.
1: Tehát szülő nevelés, hogy ez sokszor mondtuk.
3: Hogy minden azért felelős,
1: igen,
3: ott dől el.
1: Így van. Na úgyhogy Golyán Krisztina, a Mixát Kálmár Műrési Központ igazgató nője a vendégünk mindjárt, és vele beszélgetünk a részletekről.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Keressük Palóc ország szépét, kedves hallgatók, nagyon-nagyon keressük, bár az előbb azt mondta Norbi, hogy hát minek már keresni, mert itt van a Nóri.
2: Teljesen okafogyott.
1: Okafogyott a beszélgetés, tehát mondta azt, hogy menjünk el és együnk meg egy croissant, meg együnk meg egy cappuccinót, és ne beszélgessünk, de hát na.
2: Igen, itt
3: teljesen
2: már.
3: Kész vannak.
2: Már régen itt ül mellettem a hölgy, úgyhogy
3: őrület.
2: Én jelölöm.
3: Őrület. Azért én ide nagyon-nagyon-nagyon cuki vagy. Cuki. Azért én inkább azt tenném hozzá, hogy Palóc országban elég nagy a merítés, úgyhogy szerintem de átadhatjuk a lehetőséget. Én már egy ilyen öreg palóci, már nem is mit tudom én, mi lenne.
1: Majd öreg Kriszt... palóca szondja!
3: Krisztit majd megkérdezzük, hogy itt van-e.
2: Norika, ez nem te vagy.
3: Szerintem nem én vagyok, én
2: kérdezem. Norika, ez nem
3: megyek.
2: Te vagy.
3: Megyek
2: te
3: ettől... azonnal.
2: Te elfogadod, te az vagy, aki elfogadja a jelölést. Aki elfogadja a díjat.
3: Abszolút.
2: És
3: boldogan mosolyogva állunk.
2: És boldog, és mosolyog.
1: Na, így, aki így. Nem tudna, hogy miről beszélünk, már itt nagyjából egy percetnek elmondjuk, hogy ugye Palóc búcsú és folkfesztivál lesz Balassagyarmaton július 24-25-26, ugye, ahogy mondtuk az előbb, és ez gyakorlatilag az egyik legfontosabb szakrális vallási ünnepe a palócságnak, ami ugye egy Balassagyarmathoz köthető, és az elmúlt években a Mixed Kármán Műrési Központ és ugye a Palóc Múzeum együtt szervezte az egészet, és egyfajta kis folkfesztivál rá egy kis kicsit mássá, de nem beletiporva és meg bingizve a hagyományokat. Picit modernebb költösbe tette, és az évről évre egyébként roppantul népszerű esemény, és ugye ebben van az a felhívás, mely szerint ugye keresik Palóc ország szépét, megválasztják idén is a szentenapi szépei program keretében, és ugye nem hagyományos szépségversenyről van szó, hanem a Palóc népviselet, a hagyományok és a kulturális örökség ünnepe ez. Úgyhogy ez mit akar? Erről beszélgetünk Olyan Krisztinával, aki ugye a Műrési Központ igazgatónője, mert hogy 19-ig, ha jól tudom, tehát még egy pár napig van mód jelentkezni erre, úgyhogy drága csajok, tessék figyelni, fülelni, és akkor beszélgetünk erről, mert hogy egyébként brutális nyeremények, aki megnyeri, brutális nyereményeket fog kapni. Olyanokat, hogy Norikám neked,
3: mindenki.
1: Majdnem mondtam ezt a szahu, de hogy tényleg olyanok, hogy hihetetlen. Úgyhogy Kriszti itt van a vonalban. Szia, jó reggelt! Halló!
4: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Na, itt vagy!
4: Szia, hello, úgy látom, hogy van egy aspiránsunk, úgyhogy meg kell megkérdezni a telefont a beszélgetés után meg is keresni.
2: Nagyon erős! Nagyon erős aspiráns!
1: Így van! Na! Beszélgessünk egy picit arról, hogy ugye ezt tavaly hívtatok egyetre, vagy az már több éves, nem is emlékszem rá, Kriszti.
4: Ennek egy nagyon régi hagyománya, valami egy kicsit szünetet.
1: Ja, mert a Limbacher Gabiék csinálták ezt, nem? Annó, igen.
3: Nekem még Eszter nagylányom is volt, tehát tudom, hogy ez régebben is volt, más köntösben.
1: Igen. Bocsánat. Igen, mond.
4: Semmit. Utána volt néhány év szünet, és úgy gondoltuk, hogy hozzuk vissza, amikor egy kicsit már ugye felfrissítettük a Palóc búcsút és folkfesztivált, lett egy fesztiválos hangulata, ugye a szakrális ismeret lett egy fesztelene vallás egy kicsit mentesebb nap, amiben szerepet kap a vallás, de lehet bulizni, meg lehet élni mások is a palócságot, hogy van bennünk egy palóc virtus is, ami nem zárja ki a vallásosságot, de mégis van bennünk egy felszabadultság, ezt ünnepeljük ugye szombaton, és ugye vasárnap pedig a szakrális értékeinket. Így hívtuk szombatra életre néhány évvel ezelőtt újból a Szent Anna szépeit, azaz Palócország szépének megválasztását. Itt nagyon jól tettünk szerintünk, mert az egyik legnépszerűbb program, nagyon várja mindig a közönség.
1: És akkor ez milyen volt, mert én egyébként olyankor mindig a Horvázat a kollégina az, aki szokta ezt vinni akár itt a televízióba, és onnan szokott tudósítani, hogy most Anni, hogy ott van egy zsűri, oda megy a Nóri, be van puccantva ebbe a palóc cuccba, és akkor egyet forog, vagy kettőt, egyet kacsint, nem tudom, mint Palvin Barbie, és akkor utána egy kimegy, vagy azért egy picit más szempontokat is figyelembe vesztek.
4: Részben, persze, ez is fontos, ezt is meg kell mutatni a szépséget, de ez inkább a népviselet viselésének a versenye.
1: Aha.
4: Tehát több részből áll, igen, az is fontos, hogy ő hogy kacsint, hogy mosolyog, de azt, hogy milyen méltósággal és milyen háttértörténettel viseli a népviseletet, talán ez a döntő, illetve azért nézzünk szakmai elemeket is, hogy van felrakva az a főkötő, meg összeillenek a népviseleti elemek, mennyire autentikus az a darab, és most már azért csinálunk ezért előválogatót is, hogy mert tehát népszerű egy program, és hogy tényleg minél hitelesebben tudjuk bemutatni, és hiteles emberekkel a Palóc viseletet.
1: Azt ugye mondtuk, hogyha Nóri ezt tényleg bevállalja, és tényleg olyan szakszerű lesz fölrakva a hajára, a rakott szoknyára, főkötőre, mindent, és be lesz durrantva.
2: Lesz tartása,
1: kacsint, akkor hogy az is egy ösztökélő sztorület, hogy egyébként nagyon-nagyon jó nyereményeket tudtok hozni most, ugye?
4: Igen, minden évben van nyeremény, de most azt mondom, hogy szerintem ez a csúcsok csúcsa. Hát a 200 ezer forintos fogászoki utalványtól, a 80 ezer forintos kozmetikai utalványig, és mellette, hogyha van lehetőségünk, akkor egy évig foglalkoztatjuk Palóczor szexét.
1: Ez az, Nóri!
2: Úgyis annyi időn van, hogy nem
3: kérek elnézést a fiúk nevében.
2: Nem tudsz mit kezdeni az időddel, Lécina.
1: Jó, meddig tudunk akkor...
4: mindenkit, hogy jelentkezzenek.
1: Ezt akartam még, kedves, hogy akkor meddig tudnak még a csajok jelentkezni? Tényleg, mert azért egy fontos dátum, ugye meddig fogadjátok?
4: Hát ugye július 18-áig fogadjunk, de a véletlen valószínűleg picit megcsúszik, és akkor azért azt még megpróbáljuk megmutatni, mert ennek tényleg ez a lényeg, hogy megmutassuk Palóczor szexinességét, és azt, hogy milyen szépek is a palócnők, de tényleg érdemes eljönni, mert lehengerlőek, fantasztikusak, és meg felveszik a viseletet, emelik ezzel a szépségüket.
1: Ezt ugye elmondjuk hallgatónak, hogy te is ilyenkor fölveszed a nagyinak a ruháját, Kriszti.
4: Igen,
1: akkor...
4: nagymamám ruhája, kicsit felújította, megszíjatta, összította nekem. Ő készítette egyébként saját magának is, illetve nekem is.
2: De jó.
3: És akkor most a pocak is belefér?
4: Nem tudom, hogy még egyetek nem kell vele, hogy meg pont engem gondolkodtam, ezzel megpróbáljuk
2: de jó.
4: Egyetetünk
2: legyen.
1: El. Igen. Jó, ölelünk, és akkor beszélünk majd, Kriszti, vigyáztok magatokra. Kösz, hogy itt voltál.
4: Hú, lesz, egy élmény lesz, és hát Nórit pedig várjuk.
1: Köszönjük. Várjátok, még egy gyors dolog, amit elfelejtettem, hogy mi egyébként most a szlogenetek, hogy Nógrádvár megye legszebb hétvégéje, vagy valami?
4: Nógrád megye legszebb hétvégéje.
1: Ez mennyire jó, hogy ki van találva ez a szlogen, hogy Nógrád megye legszebb hétvégéje. Ez nagyon
3: sokat mondó, nagyon jó.
1: Igen, oké. Csók, puszi, beszélünk majd, szia, Kriszti.
3: Puszi.
1: Ciao.
2: Látod? Na. Azt hitted, hogy biznek indul. És full komolyság lett belőle. Norika, ez rád van szabva ez a verseny. Ezt ugye tudod. Az ugye megvan.
3: Nem.
2: De ne viccelj.
3: Nem, nincs.
2: A hajaddal majd csinálunk valamit, hogy a főkötő most leesik róla. Azt most egy dolog.
1: Mikrofont használjuk, mert nem hallják a hallgatók azt, hogy miről beszélgettek, bocsánat.
3: Atyaig, hogy köszönjük szépen.
2: Csak tiltakozik a drága. Hát sokat kapott, ugye nem tudja, hogy most nem tudja, mennyire távolodjon el a témától, ezt a mikrofonnal kezdik.
3: Na. Egyébként meg honnan lenne ruhám? Értitek, kapok. De hát ott azért csak valaki úgy megy el, hogy valamelyik helyet, falut megviseletet képviseli.
1: Ezek iszonyat kincsek ezek.
3: Tehát, ez nem
1: hogy,
3: így van.
1: Hogy
3: oda megyek akkor. Citromos fölcsőbe, vagy
2: úgy barackos. Úgy érzem, Nóri, hogy ezt most keresed a kifogásokat. És mindenféleképpen angolnázol itt.
3: Angolnázok, tessék, egyre több dolog van.
1: Igen,
3: mindegy, szóval zseniális dolog, de tényleg, és én még meg is adnám, komolyan. Tehát, hogy én még nagyon szívesen ott vonulnék is valami szép felsőbe. Azt nem tudom, hogy itthon leszünk-e.
2: Itthon
3: ez melyik?
2: Nem leszünk?
1: Nem.
3: Jövő hét?
1: Ez 24, 25, 26.
3: Az jövő hét?
2: Itthon leszünk, pont megérkezel.
3: Figyelj, de hétvégén verseny.
1: Nagyon jó lesz, gyerekek.
3: Na mindegy.
2: De nem akkor, hanem előtte hétvégén.
3: Itt. Na mindegy, szóval, hogyha én itthon leszek, eskü szívesen.
1: De maga szerintem, tehát én többször voltam, és azt, hogy végigmennem mellettem, ami ugye a nagy templomból indul, és itt a halápi asszonyok, a Lipoly Széchenyi asszonyok, a palánkiak itt vannak, a csesztfejek itt vannak, a táblával mennek, viszik a szobrot, és
3: annyira jó hangulata.
1: Csak hogy mész itt végig, tehát van egyfajta emelkedettség ebben az
2: hogy
1: egész.
3: Sőt, amit az elején mondtam, nekem még ugye Eszter a nagylányommal voltunk, mindig lejártunk. Én emlékszem, hogy régen még volt ez a nagymama unoka áldás. Aha. Ugyanezen a
1: búcsúm.
3: Búcsúm, vagy Szent Anna napi búcsú volt igen. talán ez még.
2: És volt kismamáldás is, illetve hát annak mondják igaz, tehát igaziból, mert tudom, nekem feleségem volt ott. És
1: szerintem ezek még vannak,
2: ezek még részei a szertartásnak.
1: Nem, szerintem Szent Kúton ezek vannak még.
2: Itt is volt.
1: Itt is volt egyébként?
3: Itt biztos, hogy itt a palom
2: volt rajta. Amikor a Norvikán, amikor a Norvikán ma mondjuk, vagy netével terhes volt.
1: Most már azt nem tudom.
2: Ezt nem tudom, de én tudom, hogy magán ezen a szertartásnak egy részén ez megvolt.
1: Ezért is mennék el gyerekek. Jó, úgyhogy beszélgetünk még erről, majd mindjárt a Megos Lágerek után.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Keressük a gyönyörű palóc szépségeinket, kedves hallgatók. Ez derül ki az előzőekben, mert hogy Golyán Krisztinával, a Mixát Kálmán Műrési Központ igazgató nőjével beszélgettünk, és ugye a Palóc búcsú és folk fesztiválon idén is megválaszták Palócország szépét, ugye a Szent Anna nap, Szent Anna szépei program keretében, és ugye várják a jelentkezéseket nagyon kitolva július 19-éig, és ugye azt mondtuk, hogy hát ez más, mint egy sima, kvázi idézőjelesen a szépségverseny, vagy idézőjelesen a sima szépségverseny, mert hogy itt azért figyelnek arra, hogy hogy van fölrakva a ruha, szakszerűséget figyelnek, azt, hogy hogyan viseli, hogyan megy benne, hogy, tehát a lét, igen, a létezést is ebben a ruhában azt is figyelik, meg kisugárzás, meg mindent, tehát egy összetettebb történet ez azért, és ezért is különleges. És ugye akkor a Nóri, hogyha megnyered, akkor egy évig téged vihetünk mindenhova ilyen
2: óriási,
1: eseményekre, hogy akkor...
2: pozitív értelemben haknizni.
1: Igen.
3: Ráadásul egyéb más értékes nyeremények is.
2: De nagyon
3: durva. Hát utolérik a győztes.
1: 2000 forintból a fogad rendbe rakott, hogyha úgy van, érted? Tehát, hogy...
3: 80 000-es kozmetikai.
1: 80 000-es kozmetika. Tehát, de bár, ez nagyon jó.
2: Tényleg zseniális, úgyhogy ha még valaki még mindig nem jelentkezett, de kedves ottyan, akkor mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a social media felületen is, a Művelődési Házban, Golyán Krisztiéknél lehet jelentkezni, vagy a szándékot.
1: Így van, szándékot kifejezni. Az mk.hu per Palóc ország szépe weboldal az, meg egyébként nyilván a socialon is keresztül, és akkor lehet menni, és lehet csapatni.
3: És egy nagy tapsot azért még mindig
1: Nori már elküldte most a dalok alatt a jelentkezést. Erre gondoltál?
3: Nem. Nem akarom már most már tovább húzni a húrt, mert a végén rámegy a barátságunk, és az nekem sok mindentől fontosabb, úgyhogy ezt nem. Ezt most abba hagyom, a nagy tapsot most a szlogen kitalálójának kérni, amit az előbb azért úgy megdicsértünk, hogy a legszebb hétvége?
1: Nagy
3: úgy van
1: mondva. Lógrád megy a legszebb hétvége.
3: Ez egy erős mondat, lássuk be.
1: Ez jó kétalában.
3: Úgyhogy ezen...
1: Ezt meg én is megdicsérem.
3: Ezen lehet örülni, hogy egy ilyen jó mondattal van fémjelezve, egy egyébként ilyen szenzációs.
2: És tök jó idő is lesz, esemény. Mert szerintem rengetegen jönnek, mert azért évről évre lehet látni, hogy egyre többen érdeklődnek ezek a... Tehát nem csak ezek, hanem ez a program után.
3: Igen. Tök jó. És van
1: és
3: benne
1: egy olyan...
3: De van benne szerintem, nem akarok párhuzamot állítani, meg teljesen egymás mellé állítani, de lehet akkor ereje idővel, mint mondjuk egy hólókői
2: lakulásos
3: vonzásnak ilyen értelemben. Tehát ez egy nagyon komoly...
1: Már lehetne, inkább azt mondom.
3: Kiugró, bár, igen. De akkor lehetne egy olyan dolog, ami köré masszívan lehet.
1: Jó ide, és irdatlan mennyiségű zsozsókkal.
3: Szervezni, tudom, persze, nyilván, oké, de most oké, ezt nem tudtam kérülni, hogy ezt nem mondjam. Tehát,
1: nem csak, hogy amióta van, azóta már lehetne bőven olyan, mint a húsvéti fesztivál. Okay.
2: Igen, de szerintem itt most egyre nagyobb hangsúlyt kap a social media megjelenése is, és az tudjuk, hogy mekkora erővel bír. Eddig nem volt szerintem ennyire hype-olva, most nagyon csúszmagyarsággal.
3: Amúgy érdekes, mert előfordulhat, igen. Tehát egy újabb bizonyítéka.
1: Igen, amióta a műfázis beszállt, Krisztiék is beszálltak ebbe valahogy, akkor már elkezdte tolni ezeket a kis shortsokat, meg reelzeket, nem tudom, amiket. Igen, valóban. Na, úgyhogy tessék menni, fogom még erről szerintem beszélni, mielőtt elkezdődik maga a búcsú, meg a fesztivál.

0: Ennyi fért a mai reggeli ritmusba, kedves hallgatók, köszönünk szépen mindennektek az egész reggelt, napot, hetet, mindent is. Megyünk egyre szusszanunk, és akkor holnap reggel találkozunk, de addig is egy csomó műsor vár még majd rátok.
1: Így van, amihez mi jó vételt és jó szórakozást kívánunk. Jönnek a hírek, aztán Házi Attila Feedbittel 16 óráig, és 16 óra után pedig Lombos Marci érkezik a szódával a Velencei tó partjáról.
0: Így van, úgyhogy most nem a Budapesten, hanem a Velencei tavi stúdióból fog majd benneteket köszönteni. Én pedig holnap reggel jövünk. Legyen szép napotok, szevasztok!
1: Minden vasárnapot, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Afrodíziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a kétajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Különleges szakmai és közösségi projekt vette kezdetét a Gödi Búza Szemiskolában. Az intézmény ebédlőjében egy 16. századi felvidéki kályha hiteles másolatát építik fel, számol be róla a Hello Göd internetes újság. Az eredeti darabot 1520 és 1540 között készítették a Besztercebányai műhelykörben, és a gombaszögi Pálos Kolostorban állították fel. Az épület 1566-os pusztulását követően a fűtőalkalmatosság darabjaira hullott, maradványait évszázadokkal később tárták fel és állították helyre. A Gödi replika csempét Éliás Ádám szobrászművész készítette, a kivitelezési munkákat pedig Nagy Bence kályhásmester végzi. Az Alma Mater alapítója a lapnak elmondta, a berendezés megépítése egy hosszú, aprólékos folyamat, amely az előkészületek után a tényleges kivitelezési szakaszba lépett. Mivel a munka nagy szakértelmet és gondosságot igényel, az elhúzódó munka várhatóan a téli szezonra fejeződhet be. Mérföldkőhöz érkezett Verőcén a vízi színpad építése a strandnál, közölte az önkormányzat közösségi oldalán. A napokban ugyanis a tetőszerkezetet tartó ragasztott fagerendákat Ausztriából a Dunapartra szállították. Ezek elhelyezését követően kezdődhetnek a védelmi rendszer szerelési munkálatai. Bővül a térfigyelő kamera rendszer csörökben. Egy pályázati támogatásnak köszönhetően 20 új ponton telepítik a berendezéseket, jelenleg a beszerzési eljárás zajlik. Szorcsik József polgármester elmondása szerint legkorábban szeptemberben tud elindulni a beruházás. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi átkelő keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a monstrum melletti egyik közutat és a szomszédos kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas műalkotás egy 5 méteres talapzaton állt. Közismerten rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyre később egy másolat került volna, de más, már időtállóbb anyagból.
5: Időjárás.
9: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
7: Közlekedés.
9: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most, ahol a sportos életmód
5: mindig sláger.
7: Fitbit.
8: 3 perc elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok mindenkinek, és az előző stábhoz hasonlóan mi is jó hangulatban folytatjuk a napot, természetesen. Ez a Megafon, ami mindig nagyot szól. Paul Russell-lel indulunk már, és itt a Dead Girl. Hey, yo, who's shorty? I don't know.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Sokan a meleg miatt kihagyják a reggelit, pedig így hamarabb elfogy az energia. Egy könnyű joghurt friss gyümölcsökkel, zappehellyel vagy olajos magvakkal hosszabb időre biztosít lendületet, és elkerülhető a délelőtti farkas éhség. Jó étvágyat!

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 19-én az Emiliák ünneplik a névnapjukat. Ez a név olyan egyéniség kialakulását támogatja, aki kedvel gyakorlatias dolgokkal foglalkozni, olyanokkal, amik a részletekre is kitérő figyelmet és türelmet igényelnek. Mindent, amit elvállal, türelmesen és a legjobb tudásának megfelelően végez el. Azokban a vezető pozíciókban érzi biztonságban magát, ahonnan a folyamatok jól követhetők. Kedves Emiliák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik július 19-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Sokan hajlamosak a fél gardróbot magukkal vinni egy egyhetes nyaralásra, pedig néhány jól variálható ruhadarabban rengeteg helyet spórolunk. Készítsünk listát indulás előtt, így kisebb az esélye, hogy otthon marad a töltő, a gyógyszer vagy a személyi igazolvány. A fontos iratokról érdemes fotót készíteni és a telefonon vagy egy felhőszolgáltatásban is elmenteni. Hogyha repülővel utazunk, egy váltás ruha és a legfontosabb értékek mindig a kézipodjászba kerüljenek.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. A 11 órás hírek után jönnek a legfrissebb horoszkópok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 11 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfakészlete 2025-ben, így ez több mint 423 millió köbméternyi élőfát jelent, közölte az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztálya. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, majd a tölgy a második legelterjedtebb fajta, utána a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A teljes magyarországi faállományból a 19 erdőgazdaság zárt körűen működő részvénytársaság csaknem 1 millió hektárt birtokol. 32.813 magánszemélynek van erdője, ez a zöld területből 422.421 hektár. A Nemzeti Parkok igazgatóságaihoz 52.593 hektár tartozik, a fennmaradó erdőterület pedig más szervezetekhez, egyesületekhez, alapítványokhoz, szövetkezetekhez, vízügyi szervekhez köthető, illetve önkormányzati vagy egyházi tulajdon.
9: A Tisza kormány csökkentené a politikai befolyást a támogatások elosztásában, egyszerűsítené a pályázati rendszert, és nagyobb lehetőséget biztosítana a kisebb civil szervezeteknek. Erről beszélt Szlovákiában, a gombaszögi nyári táborban a kabinet társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán azt mondta, a tervek szerint nyilvánosan átláthatóbbá válnának a határozatok, a korrekciók és a források felhasználásáról szóló beszámolók is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a változtatások során külön figyelmet fordítanának a szerényebb költségvetésű pályázókra és non-profit formációkra, amelyek mozgásterét tovább szeretnék bővíteni. Egy egyedülálló anyuka elárulta, hogy spórol össze milliókat lányának, mire az 18 éves lesz, írja az index.hu. Chloe Redley legalábbis már a várandósága ideje alatt azon gondolkozott, hogyan tudná elérni, hogy gyermekének ne lehessen oka panaszra, ha betölti a 18. életévét. Végül arra jutott, hogy az a legegyszerűbb, ha szól a rokonainak és a hozzá közel álló személyeknek, hogy kislányának ne tárgyi meglepetéseket vegyenek, hanem inkább azt a pénzt adják oda neki, amit egyébként ajándékra szánnának. Számításai szerint, mire lánya 18 éves lesz, körülbelül 500 ezer font, vagyis akár 210 millió forint is összegyűlhet a számlán.
7: Időjárás.
9: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassa gyarmat térségében.
6: Közlekedés.
9: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
6: Fitbit.
0: 3 perccel múlt 11 a mikrofonnál Házi Attila. A nyári melegben a szervezetünk egész más ételeket kíván, mint máskor. A nehéz zsíros fogások helyett válasszunk könnyű salátákat, grillezett húsokat, halat, sok friss zöldséget és gyümölcsöt. A görög dinnye, az őszi barack, az uborka vagy a paradicsom nem csak finom, hanem magas víztartalmának köszönhetően a hidratálásban is segít. Inkább többször együnk kisebb adagokat, így kevésbé terheljük meg az emésztést, úgyis hamarosan ebédidő.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, szokás szerint kezdjük a kossal. Ma erősebbnek érzi magát, mint valaha, és könnyedén legyőzi az elébe kerülő akadályokat. Az önbizalma segíti abban, hogy kreatív ötleteit sikeresen megvalósítsa. Bika. A bika ma könnyedén megtalálja az egyensúlyt a munka és a pihenés között. A körülötte lévők hálásak az ő stabilitásáért, amit nap mint nap ad nekik. Ikrek. Tele van energiával és kíváncsisággal, ami új lehetőséget hoz az életébe. Képes mélyebb kapcsolatokat építeni a környezetében, és örömmel segít most másoknak. A rák ma az érzelmi intelligenciájával és empátiájával hoz változást a környezetében. Sokat segíthet azoknak, akik bizalommal fordulnak hozzá. A nap végén úgy érzi majd, hogy értékes kapcsolatokat alakított ki. Oroszlán, ma ragyogóan vonzza a figyelmet, és nem csak külsejével, hanem személyiségével. A határozott döntései hozzák el számára a kívánt eredményeket. A szűz ma kiemelkedő szervező képességét használhatja fel, hogy rendet tegyen a környezetében. Sokat segíthet másoknak praktikus tanácsokkal. A részletekre való odafigyelés most kifizetődő lesz. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megaslágerésön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban pedig jön a mérleg horoszkópja. Ma különösen harmonikus hangulatban van, és sikerül elérnie, hogy másokat is pozitívan befolyásoljon. Kreatív ötletei most különösen jól rezonálnak a környezetével, a nap végére fontos kapcsolatokat építhet. Skorpió. Rendkívüli erővel és elszántsággal lép előre a célok felé. Könnyedén rátalál a mélyebb igazságokra, és ez erősíti az önbizalmát. Valódi áttörést érhet el ezen a napon. A nyilas ma tele van optimizmussal és új kalandvágyal. Ez a nap remek alkalom arra, hogy új célokat tűzzön ki, és bátran nekivágjon a következő nagy kihívásnak. A pozitív hozzáállás ma mindent lehetővé tesz. Bak. Ma kitartással és céltudatossággal bármi elérhető. Az önfegyelme és az alapos munkája fog eredményeket hozni, és a környezete elismeri ezt a hozzáállást és a szakmai tudását is. Vízöntő, képes új és szokatlan megoldásokkal meglepni a környezetét, nyitott gondolkodásának köszönhetően inspiráló lehet. Úgy érzi majd, hogy fontos lépések jönnek. És végül itt vannak a halak. Ma különösen érzékeny és intuitív, ami segíti a másokkal való kapcsolatteremtést. A kreativitása különösen erőteljes, és olyan ötletekkel áll elő, amik másokat is elbűvölnek. Az érzelmi harmónia most könnyedén elérhető számára. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát nyáron sokan indulnak autóval nyaralni, de a nagy meleg a sofőrt is megviseli. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a gumik nyomását, a hűtőfolyadékot és a klímát is. Az utastérben mindig legyen elegendő víz, még akkor is, hogyha csak rövidebb útra indulunk. 2-3 óránként tartsunk egy rövid pihenőt, nyújtózzunk, sétáljunk pár percet és friss levegőn mozgassuk át magunkat. Hogyha gyerek vagy házi állat utazik velünk, még fontosabb a gyakori megállás. És ami talán a legfontosabb, parkolóautóban senkit ne hagyjunk egyedül, még néhány percre sem, mert a belső hőmérséklet nagyon gyorsan veszélyes szintre emelkedhet.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
7: Christopher Nolan filmje.
6: Mondd el, mire emlékszel.
7: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
4: Odüsszeia a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. július 19-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
8: Már javában tart a jelentkezés a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, amelyet első alkalommal rendeznek meg augusztus 15-én Széchenyben. Ahogy arról korábban rádiumban beszámoltunk, az országos megmérettetés célja, hogy ismét a valódi énektudás, az előadói kvalitás és a zenei felkészültség kerüljön a középpontba látványos show elemek helyett. A szervezők továbbra is várják azok regisztrációját, akik pop, rock, jazz, musical vagy operett kategóriában szeretnék megmutatni tehetségüket. A nevezés július 31-én éjfélkor zárul, a döntőbe pedig egy előzetén beküldött videó alapján választják ki a legjobbakat. A verseny rangját jól mutatja, hogy a fellépéseket a hazai könnyűzenei élet ismert és elismert szereplőiből álló szakmai zsűri értékeli. Friderika, Olá Gergő és Ember Péter dönt majd a helyezésekről. Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az érsekvadkerti általános iskola tornaterme, amely a balassagyarmati tankerületi központtól bérelhető. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői.
2: Időjárás.
8: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
2: Közlekedés.
8: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
10: Fitbit.
3: Fitbit.
11: Fitbit. Dél van, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, a mikrofonnál Házi Attila. Jön a Doja Cat és a Say So, előtte Galantis, David Guetta és a Five Seconds of Summer Lighter. Most pedig a Volmár, itt az áldás vagy átok.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Sokan hajlamosak a fél gardróbot magukkal vinni egy egyhetes nyaralásra, pedig néhány jól variálható ruhadarabban rengeteg helyet spórolunk. Készítsünk listát indulás előtt, így kisebb az esélye, hogy otthon marad a töltő, a gyógyszer vagy a személyi igazolvány. A fontos iratokról érdemes fotót készíteni és a telefonon vagy egy felhőszolgáltatásban is elmenteni. Hogyha repülővel utazunk, egy váltás ruha és a legfontosabb értékek mindig a kézipodjászba kerüljenek.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Fontos gyógyszervisszahívást rendelt el a hatóság. A közlés szerint a Tavneos 10 mg-os kemény kapszulát érinti a visszahívás, ami a nyilvántartásban EU1-21-1605-ös számon szerepel. A gyógyszer minden lejárati időn belüli gyártási tételét kivonták a forgalomból, és már a betegekhez került gyógyszereket is visszagyűjtik, ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy súlyos májkárosodást okozhat. A határozat a betegek kártalanításáról is rendelkezik. A Tavneost két ritka, súlyos érgyulladásos betegség kezelésében alkalmazták felnőtteknél, más gyógyszerekből álló terápia részeként. A Tavneos alkalmazását gyógyszer okozta májkárosodással, valamint az úgynevezett eltűnő epeút szindrómával is összefüggésbe hozták. Utóbbi egy ritka súlyos állapot, amiben a májon belüli apró epeutak fokozatosan károsodnak és eltűnnek, halálos kimenetelű eseteket is jelentettek, a problémák többsége pedig a kezelés első 3 hónapjában alakult ki.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Afrodiziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyar.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
8: Christopher Nolan filmje.
7: Mondd el, mire emlékszel.
8: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
4: Odüsszeia a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
9: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az Érsekvadkerti Általános Iskola tornaterme, amely a balassagyarmati tankerületi központtól bérelhető. Ma zajlik Balassagyarmat mellette a nyíriesi üdülőövezetben a 40. Palóc triatlon. A jubileumi sporteseményen egyebek mellett olyan induló is rajthoz áll, aki már 38 alkalommal úszott, kerékpározott és futott. A rendezvény ideje alatt szakaszos útlezárásokkal kell számolni, melyek időpontjai megtalálhatóak többek között Balassagyarmat Facebook oldalán. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfakészlete 2025-ben, így ez több mint 423 millió köbméternyi élőfát jelent, közölte az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztálya. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, majd a tölgy a második legelterjedtebb fajta, utána a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A teljes magyarországi faállományból a 19 erdőgazdaság zárt körűen működő részvénytársaság csaknem 1 millió hektárt birtokol. 32.813 magánszemélynek van erdője, ez a zöld területből 422.421 hektár. A Nemzeti Parkok igazgatóságaihoz 52.593 hektár tartozik. A fennmaradó erdőterület pedig más szervezetekhez, egyesületekhez, alapítványokhoz, szövetkezetekhez, vízügyi szervekhez köthető, illetve önkormányzati vagy egyházi tulajdon. Egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a 2026-2027-es El Niño az eddigi legerősebb lesz. Olvasható a 24.hu oldalon. A legtöbb elemzés alapján 80-90%-os az esélye annak, hogy az idei év végéig különösen intenzívvé válhat ez az éghajlati jelenség. Az előrejelzések szerint a szezon zárásáig több mint 3 Celsius fokkal az átlagos szint fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezzel új fokozatot elérve és egyfajta szuper El Niño-vá erősödve. Ennek következtében a pusztítást okozó időjárási anomáliák kockázata megnő, főleg a bolygó azon részein, ahol a legkiszolgáltatottabb közösségek élnek, és a legsúlyosabb hatást gyakorolhatják az emberek megélhetésére. Egy egyedülálló anyuka elárulta, hogy spórol össze milliókat lányának, mire az 18 éves lesz, írja az index.hu. Chloe Redley legalábbis már a várandósága ideje alatt azon gondolkozott, hogyan tudná elérni, hogy gyermekének ne lehessen oka panaszra, ha betölti a 18. életévét. Végül arra jutott, hogy az a legegyszerűbb, ha szól a rokonainak és a hozzá közel álló személyeknek, hogy kislányának ne tárgyi meglepetéseket vegyenek, hanem inkább azt a pénzt adják oda neki, amit egyébként ajándékra szánnának. Számításai szerint, mire lánya 18 éves lesz, körülbelül 500 ezer font, vagyis akár 210 millió forint is összegyűlhet a számlán. Benny Blanco nem mindennapi módon próbálja áthidalni a távolságot Selena Gomez-zel, írja a Sterity. A zenei producer ugyanis hajóval indult az Egyesült Államokból a brit Szigetországba, hogy ott lehessen felesége 34. születésnapján. A romantikus gesztus mögött azonban nem csak a szeretet áll, hanem Benny repüléstől való félelme is.
11: Időjárás.
10: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
11: Közlekedés.
10: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most, ahol a sportos életmód
12: mindig sláger.
14: Fitbit.
15: 3 perccel vagyunk egy után a mikrofonnál, Házi Attila. A Jonas Brothers dala szól hamarosan a Sucker előtte, Ákos, nem kell más vigasz. Most pedig a Take That dala, itt a Hey Boy!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ebben az órában egy ismert, mégis ritkán látott gyümölcsön keresztül mutatom be, hogyan hat az emberi szervezet működésére jótékony hatásait. Mindenki élvezi, csak éppen nem tudja, hogy szüksége van rá, és pont erre van szüksége. Az ananászról sokaknak egy desszert vagy egy pizza jut eszébe, pedig tudatosan fogyasztva igenis nagyon fontos tápanyagnak számít. Rögtön jövök a részletekkel.

itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Bár az ananász Magyarországon nem terem meg, könnyen beszerezhető bármelyik boltban, és érdemes is belőle rendszeresen fogyasztani, mert egészséges gyümölcs. Őshazája Dél-Amerika, azon belül Costa Rica és Brazília a legnagyobb termesztő, de ma már Tájföldön és a Fülöp-szigeteken is megterem, ezekről a helyekről is szállítják a friss ananászt a világ minden tájára. Aki ügyes, némi odafigyeléssel itthon is termeszthet ananászt, érdemes vele próbálkozni, mert nem csak finom, hanem tele van a szervezet számára fontos anyagokkal, már is mondom az előnyös tulajdonságait.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Szóval arra biztatok mindenkit, hogy fogyassza bátran az ananászt, és ha már megvette, hát nem mindegy a tárolás, fontos, hogy mindig fekve tároljuk. Ennek nagyon egyszerű oka van, így marad sokáig finom és lédús. Hogyha állítva tároljuk, akkor a gyümölcsben található lé egyszerűen lecsorog, emiatt az alsó része könnyen megpenészedik, a teteje viszont kiszárad és íztelen lesz. Sokan azért nyúlnak inkább a konzerves változathoz, mert tartanak az ananász tisztításától, pedig ha tudjuk a trükkét, gyerekjáték az egész, néhány perc alatt konyhakészé lehet tenni, erről érdemes az interneten tájékozódni. Addig én elmondom, hogy miért is fontos ez nekünk. Hát az ananász az egyik legjobb vitaminforrás, bővelkedik A, B, C és E vitaminban, emellett van még benne mangán, folsav, kalcium, kálium, magnézium és vas. Jó tudni, hogy az ananász a legjobb részforrás. Ezek mellett jó hatással van az emésztésre, segíti az immunrendszer működését, javítja a vérkeringést, és még a bőrünknek is jót tesz.

0: Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Odysseus. Nem akarsz emlékezni?
6: Christopher Nolan filmje.
7: Mondd el, mire emlékszel.
6: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
8: Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élő fakészlete 2025-ben. Így ez több mint 423 millió köbméternyi élő fát jelent, közölte az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztálya. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, majd a tölgy a második legelterjedtebb fajta, utána a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A teljes magyarországi faállományból a 19 erdőgazdasági zárt körűen működő részvénytársaság csaknem 1 millió hektárt birtokol. 32.813 magánszemélynek van erdője, ez a zöld területből 422.421 hektár. A Nemzeti Parkok igazgatóságaihoz 52.593 hektár tartozik, a fennmaradó erdőterület pedig más szervezetekhez, egyesületekhez, alapítványokhoz, szövetkezetekhez, vízügyi szervekhez köthető, illetve önkormányzati vagy egyházi tulajdon.
9: A Tisza kormány csökkentené a politikai befolyást a támogatások elosztásában, egyszerűsítené a pályázati rendszert, és nagyobb lehetőséget biztosítana a kisebb civil szervezeteknek. Erről beszélt Szlovákiában, a gombaszögi nyári táborban a kabinet társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán azt mondta, a tervek szerint nyilvánosan átláthatóbbá válnának a határozatok, a korrekciók és a források felhasználásáról szóló beszámolók is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a változtatások során külön figyelmet fordítanának a szerényebb költségvetésű pályázókra és non-profit formációkra, amelyek mozgásterét tovább szeretnék bővíteni. Egy egyedülálló anyuka elárulta, hogy pórol össze milliókat lányának, mire az 18 éves lesz, írja az index.hu. Chloe Redley legalábbis már a várandósága ideje alatt azon gondolkozott, hogyan tudná elérni, hogy gyermekének ne lehessen oka panaszra, ha betölti a 18. életévét. Végül arra jutott, hogy az a legegyszerűbb, ha szól a rokonainak és a hozzá közel álló személyeknek, hogy kislányának ne tárgyi meglepetéseket vegyenek, hanem inkább azt a pénzt adják oda neki, amit egyébként ajándékra szánnának. Számításai szerint mire lánya 18 éves lesz, körülbelül 500 ezer font, vagyis akár 210 millió forint is összegyűlhet a számlán.
2: Időjárás.
9: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
0: Közlekedés.
9: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
0: Fitbit.
10: 3 perccel 2 után időutazásra indulunk. Jön a Fort Minor és a Believe Me, előtte az Ace of Base és az All That She Wants. Most pedig Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car itt a Megafonban.

0: turisták döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei.
1: Amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

a megafon, a mikrofonnál Házi Attila. A tökéletes grillezett hús nem a véletlen műve. Sokan azt hiszik, hogy elég feltenni a húst a rácsra, megvárni, amíg megsül, és már tálalható is a finom fogás. Hát a grillezés ennél jóval több, számos fizikai és kémiai folyamat határozza meg, hogy a végeredmény szaftos, omlós vagy éppen száraz és rágós lesz-e. Hamarosan kiderül, hogyan kell ezt jól csinálni.

a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. A grillezés során nem csak a hús belsejének kell megfelelően átsülni, hanem a felszínén is olyan folyamatoknak kell lezajlaniuk, amelyek kialakítják az ízekben gazdag ropogós kérget. Éppen ezért a csirkehús és a steak elkészítése eltérő megközelítést igényel, még akkor is, ha ugyanazon a grillen készülnek. Sokan úgy gondolják, hogy a szaftosság valami plusz nedvességet jelent a húsban, valójában azonban inkább arról van szó, hogy sütés közben mennyi folyadékot sikerül megőrizni. A húsok jelentős része víz, amely melegítés hatására fokozatosan távozik a rostok közül. Minél tovább sütjük a húst, és minél magasabb hőmérsékleten készül, annál nagyobb az esélye annak, hogy kiszárad. Az, hogy mennyire szaftos egy hús, több tényező is befolyásolja. Számít a hús eredeti nedvességtartalma, a zsírossága, a sütési hőmérséklet, de még az is, hogy mennyi ideig pihen a grillről levéve. Nem véletlen, hogy ugyanabból az alapanyagból két teljesen eltérő végeredmény születhet. Ma a csirkehúsra koncentrálunk, mindjárt segítek a sütésbe.

Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. A csirke az egyik legnépszerűbb grill alapanyag, ugyanakkor az egyik legkényesebb is. Különösen a csirkemell hajlamos arra, hogy néhány perccel tovább sütve már száraznak és rostosnak hasson. Ennek egyszerű oka van, kevés zsírt tartalmaz, így nincs sok mozgásterünk, míg egy jól márványozott marhahúsnál a zsíradék segít megőrizni a kellemes állagot, addig a csirkemell esetében minden perc számít, éppen ezért érdemes odafigyelni néhány apró, de fontos részletre. Hát ilyen például a sózás. Többet számít, mint hinnénk. Sokaknak csak közvetlenül sütés előtt jut eszükbe, hogy megsózzák a húst, pedig a korábbi sózásnak komoly előnye lehet. Ha a csirkét már 1-2 órával grillezés előtt besózzuk, a só idővel behatol a hús felső rétegeibe, és segíthet abban, hogy a rostok több nedvességet tartsanak meg. Nem kell túlgondolni a dolgot, már egy egyszerű előzetes sózás is sokat javíthat az eredményen. És a pác nem csodaszer, de sokat segíthet, ezzel kapcsolatban gyakori tévhit, hogy mélyebben átjárják a húst, a valóságban inkább a felületet ízesítik, de ez egyáltalán nem baj. Egy jól összeállított pác nem csak finomabbá teszi a csirkét, hanem segíthet a szebb szín kialakításában is. A mézes, mustáros vagy enyhén cukros pácok például könnyebben karamellizálódnak a grillen, ami gazdagabb ízt eredményez. És végül még egy tipp, ne csak a legmagasabb hőfokot használjuk. A kezdő grillmesterek egyik leggyakoribb hibája, hogy mindent a lehető legforróbb részre tesznek. A csirkénél ez ritkán vezet jó eredményre, mire a belseje teljesen átsül, a külseje könnyen kiszárad vagy megég. Sokkal jobb megoldás a két zónás sütés. Ilyenkor a grill egyik oldalán erősebb, a másikon mérsékeltebb hő dolgozik. A csirke először a kevésbé forró részen készül el, majd a végén rövid időre a magasabb hő fölé kerül, ahol szép színt és enyhén ropogós kérget kap.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Július 19-én az Emiliák ünneplik a névnapjukat. Ez a név olyan egyéniség kialakulását támogatja, aki kedvel gyakorlatias dolgokkal foglalkozni, olyanokkal, amik a részletekre is kitérő figyelmet és türelmet igényelnek. Mindent, amit elvállal, türelmesen és a legjobb tudásának megfelelően végez el. Azokban a vezető pozíciókban érzi biztonságban magát, ahonnan a folyamatok jól követhetők.

0: Kedves Emiliák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik július 19-én születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében. Visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt, vagy éppen a nagy nemzetközi olajcégek érdekében nem hoz határozatot Kapitány István, amelyekből közvetlen anyagi haszna keletkezhet, közölte a Fidesz frakciója. Úgy fogalmaztak, a gazdasági és energetikai miniszter a Hormuzi szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Hozzátették, miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik. Felszólították a tárcavezetőt, hogy ezt a pénzügyi szakmai összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg. Benny Blanco nem mindennapi módon próbálja áthidalni a távolságot Selena Gomezzel, írja a Sterity. A zenei producer ugyanis hajóval indult az Egyesült Államokból a brit Szigetországba, hogy ott lehessen felesége 34. születésnapján. A romantikus gesztus mögött azonban nem csak a szeretet áll, hanem Benny repüléstől való félelme is.
3: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassagyarmat térségében.
2: Közlekedés.
5: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 3 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila. Pitbull és Kesha felkészül, már is jön a Timber, előtte a Petruska, Help Me Out of Here, most pedig Olly Mörszel indul ez az óra. Kiss Me.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát nyáron sokan indulnak autóval nyaralni, de a nagy meleg a sofőrt is megviseli, indulás előtt érdemes ellenőrizni a gumik nyomását, a hűtőfolyadékot és a klímát is. Az utastérben mindig legyen elegendő víz, még akkor is, hogyha csak rövidebb útra indulunk. 2-3 óránként tartsunk egy rövid pihenőt, nyújtózzunk, sétáljunk pár percet és friss levegőn mozgassuk át magunkat, hogyha gyerek vagy házi állat utazik velünk, még fontosabb a gyakori megállás. És ami talán a legfontosabb, parkolóautóban senkit ne hagyjunk egyedül, még néhány percre sem, mert a belső hőmérséklet nagyon gyorsan veszélyes szintre emelkedhet.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A nappali energiaszintünket nagyban meghatározza, hogy hogyan alszunk. Nyáron különösen fontos, hogy lefekvés előtt kiszellőztessük a hálószobát és lehetőség szerint hűvös környezetben pihenjünk. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvása a következő nap egyik legjobb természetes energiaforrása.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 4 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig a Szóda veszi át a helyemet. Lombos Marci műsor vezetésével és vendégével együtt egészen este 8-ig lesznek itt a megafonistákkal. Friss sporthírekkel és programajánlatokkal én a jövő hétvégén jövök ismét ide a Megafon stúdiójába. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Afrodiziákumot keresel? Ne a netet böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a kétajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHKlíma.hu. CHKlíma.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
9: Christopher Nolan filmje.
8: Mondd el, mire emlékszel.
9: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket.

0: senki sem állhat közém és az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 16 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Különleges szakmai és közösségi projekt vette kezdetét a Gödi Búza Szemiskolában. Az intézmény ebédlőjében egy 16. századi felvidéki kályha hiteles másolatát építik fel, számol be róla a Hello Göd internetes újság. Az eredeti darabot 1520 és 1540 között készítették a Besztercebányi műhelykörben és a gombaszögi pálos kolostorban állították fel. Az épület 1566-os pusztulását követően a fűtőalkalmatosság darabjaira hullott, maradványait évszázadokkal később tárták fel és állították helyre. A Gödi replika csempéit Éliás Ádám szobrászművész készítette, a kivitelezési munkákat pedig Nagy Bence kályhásmester végzi. Az Alma Mater alapítója a lapnak elmondta, a berendezés megépítése egy hosszú, aprólékos folyamat, amely az előkészületek után a tényleges kivitelezési szakaszba lépett. Mivel a munka nagy szakértelmet és gondosságot igényel, az elhúzódó munka várhatóan a téli szezonra fejeződhet be.
4: Mérföldkőhöz érkezett Verőcén a vízi színpad építése a strandnál, közölte az önkormányzat közösségi oldalán. A napokban ugyanis a tetőszerkezetet tartó ragasztott fagerendákat Ausztriából a Dunapartra szállították. Ezek elhelyezését követően kezdődhetnek a védelmi rendszer szerelési munkálatai. Bővül a térfigyelő kamera rendszer Csörökben. Egy pályázati támogatásnak köszönhetően 20 új ponton telepítik a berendezéseket, jelenleg a beszerzési eljárás zajlik. Szorcsik József polgármester elmondása szerint legkorábban szeptemberben tud elindulni a beruházás. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandov átkelő keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a monstrum melletti egyik közutat és a szomszédos kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas műalkotás egy 5 méteres talapzaton állt. Közismerten rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyre később egy másolat került volna, de más, már időtálló anyagból.
2: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő várható ma, több helyen záporral, zivatarral. A legmelegebb órákban 30-32 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet Vác és Balassa gyarmat térségében.
1: Közlekedés.
4: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja. Lombos Marcival.
6: Szóda.
7: A következő kérdésemnek azért is van létjogosultsága, mert ti az év nagy részét nem Magyarországon töltitek. Ugye mi június, július, augusztus szenvedjük a nyarat már, aki nem, én imádom, de ti gyakorlatilag az év további részében ott vagytok az Indiai óceán mellett, egészen konkrétan Balin, Indonéziában, a franc egyemek. fú, de utálatos. Na, szóval, hogy hogyan védekeztek ti a irtózatos meleg ellen?
6: Hát én a magyarországi meleget ezt nagyon szeretem, mert ez egy ilyen száraz, száraz meleg, és nem, nem olyan nehéz a levegő. Balin trópusi meleg van, ilyen nagyon párás meleg van, tehát sokkal nehezebb levegőt venni, és az is nehéz benne, hogy éjszaka is meleg van, tehát hogy nincs olyan, aha, hogy éjszaka lehűl, és akkor hajnalba kinyitod az ablakot, és akkor egy kicsit ilyen hűvösebb levegő jön be, hanem egész éjjel meleg
7: tehát,
6: van.
7: Tehát, hogy nincs ez a megnyugvása a testnek, amikor nem, mondjuk jön egy, ha csak 26 fokra is Magyarországon lehűl a levegő, akkor tudod, így azt érzed, hogy jaj, végre
6: igen,
7: egy kis szellő.
6: Igen, igen, szóval én Magyarországon soha nem alszom légkondival, Balatonon, vagy bocsánat, Balin, viszont muszáj, tehát, hogy egyszerűen ott megszoktam már, aha, hogy tehát az elején nagyon utáltam, és most meg megszoktam, és most már kifejezetten szeretem, hogy lehűtjük estére a szobákat, és akkor kifejezetten hidegbe alszunk.
7: Nagyon, az nagyon, mi a nagyon kifejezetten meg hideg?
6: Hát ilyen 19-18 fokban, és az úgy jól esik. De ezt a magyarországi nyarat, azt én simán bírom. Nagyon imádod, szeretem. Igen,
7: hát azt
6: igen,
7: tudod egyébként, hogy így mára eljutottunk oda, hogy már szinte minden lakásban, tudod, így kérik, könyörögnek a légkondiért. De vizet remélem, hogy isztok.
6: Igen, igen.
7: Mert hogy hidratálni nagyon fontos, szerintem ez a legfontosabb, meg és sokat vagytok levegőn különben? Most különben csak jelzem, kedves hallgatók, még nem köszöntünk be, még nem tudjuk, hogy, vagy nem tudjátok ti, hogy kivel ülök itt velem szemben. Egy biztos, hogy az ő drága férje csókolgatja itt előttem a lábát. És akkor hagyd mondjam, hogy ugye vándor műsorunk jelen pillanatban Balaton Kenesén zajlik, egy óriási családi és csodálatos kerti parti kellős közepébe csöppentünk bele, ugye megszokhattátok, hogy általában a Velencei tó mellett. Na jó, hát kérem szépen, amik itt zajlanak. Na, és akkor mondom, debreceni Raskó Gabi a vendégem, aki egyébként a Hoztok nekünk Túró Rudit, illetve a Hoztok nekünk még több Túró Rudit írója, és amit még így fontos róla elmondani, hogy mindezzel, mert ezért lehet, hogy egy furcsa hangzó cím, tudom, hogy sokan találkoztak már a könyvvel, és azt is tudom, hogyha van egy könyvkiállítás, akkor téged elhívnak, és te Baliról repülőgépre ülsz, és ide jössz Magyarországra, hogy...
6: Ez túlzás.
7: De jó, de szinte érted, vagy jössz előbb. De hogy ez a könyv, vagy ez a két könyv, ez díjat is nyert, egészen pontosan kettőt.
6: Az első kötettel nyertem, van egy ilyen magyar gyermekkönyv fórum, amit Hubby-nak hívnak, és ők évente tartanak egy ilyen versenyt igazából vagy az előző évben megjelent könyvekből választanak az év gyerekkönyve díjazottjait, és az én első könyvem az
7: első
6: ebbe az év gyerekkönyve díjas lett, és azon belül innováció kategóriában kapott egy külön díjat, mert hogy külföldön élő magyar gyerekekről szól.
7: Oké, és akkor így kezdjük, és akkor üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Szóda, hogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8 óráig ülünk a mikrofonok mögött, jobbnál jobb zenék, és tényleg ilyen jó emberi dumálások, erre számíthattok, remélem, hogy jól érzitek magatokat, szódákat bekészíteni, aki megteheti, és elmúlt 18 éves, az egy kis borocskát is tölthet bele, jó kis fröccsök, és akkor induljon a mai adás egy olyan dallal, mert az adás az elindult, de az első dal, ami ebben szerepel, az nem más, mint a Koala Bell zenekar és a Koktél című dal.

0: folytatjuk is az adásunkat, Debreceni Raskó Gabi. Mondhatom, hogy írónő?
1: Vagy, jaj, figyelj, de ez az írónő, ez annyira vicces. A férjem, az amikor megjelent a könyvem, akkor átírta a nevemet a telefonjában írónőre, mert hogy mondtam neki, hogy dehogy is, attól, hogy írtam egy könyvet, attól még nem lettem írónő.
0: De kettőt írtál.
1: Jó, most már kettőt írtam, és akkor írtam a másodikat, akkor mondta, hogy na most már akkor lehet, de én nem érzem magam annak, szóval interjúkat csináltam gyerekekkel, szerintem akkor érezném magam írónőnek, hogyha én írnék egy könyvet úgy, hogy az egészet én írom, ezek inkább interjúk, amikben én is benne vagyok, mert hogy hozzá kutattam, tehát hogy különböző országokban élő magyar gyerekekkel csináltam interjúkat, és úgy csináltam meg ezeket a történeteket, hogy van benne mindig annak az adott országnak a bemutatása is, hogy ez érdekes legyen az olvasóknak, szóval, hogy ebből a szempontból van benne olyan rész, amit én írtam hozzá, de akkor is inkább interjú. Okay. Szóval.
0: Csak hogy röviden összefoglaljuk, és majd fogunk beszélni magáról a könyvről, tulajdonképpen egy interjú gyűjtemény, olyan interjúk, amik gyerekekkel készültek, és még ami ott van a fókuszban, hogy nem Magyarországon élő, egyébként magyar gyerekekről van szó. És majd azról is fogunk beszélni, hogy az adás elején már volt róla szó, hogy ti Balin éltek, és tulajdonképpen ez adta a könyv egyik apropóját, a másik apropóját az adta, hogy ti magatok is éltetek gyerekként külföldön. Összefoglalva, ha nem írónő, akkor te minek neveznéd magad? Hogy mi a te identitásod?
1: Fú, hát ez... A Kishercegben van, tudod, én nagyon szeretem a Kisherceget, és abban van egy olyan rész, amikor erről van szó, hogy ki, pont ez, hogy ki hogy mutatja meg magát, meg hogy az emberek hogy mutatják be a környezetüket, és akkor mondja, tehát az van benne, hogy ha leírsz egy házat, hogy nem tudom, a tetején galambok vannak, és egy rózsaszínű ház, és milyen gyönyörű, akkor nehezen képzelik el a gyerekek, vagy az emberek, és hogyha azt mondod, hogy láttam egy $1 millió érő házat, akkor mindenki egyből el tudja képzelni. És hogy ezek a kategóriák, hogy én jogász vagyok eredetileg, az is így berak egy ilyen, tehát hogy elképzeled, hogy milyen egy jogász, szerintem tökre nem vagyok olyan. Szóval, jogász vagyok, anyuka vagyok,
0: nem
1: feleség
0: vagy olyan, vagyok. Nem, azt mondod, hogy nem vagy olyan, de miért ne lennél olyan? Egyébként fia, azért is kérdezem meg, mert én is mindig bajban vagyok akkor, hogyha így van, azt mondjam, hogy nem tudom, dalszövegíró, vagy ilyesmi, hogy én ezektől írtózok, de valahogy az ember mégiscsak megfogalmazza magát, és szerintem azért is fontos, mert hogy a hallgatóink között is van rengeteg ember, aki érted, függetlenül attól, hogy mit tudom, 40 éves, 50 éves, 60 éves keresi a helyét a világban, és nem biztos, hogy azzal találja meg, hogyha ő azt mondja, hogy én a Kovács Gyulának vagyok a felesége, vagy én vagyok a polgármesteri hivatalban a recepciós. Érted, hogy ennél sokkal többről van szó.
1: Igen. Nekem például az egy érdekes pont volt az életemben, amikor rájöttem, pont miután kiköltöztünk Balira, ugye én Magyarországon jogászként dolgoztam, utána született két gyerekem, akkor velük voltam otthon, utána kiköltöztünk Balira, és ott nem tudok jogászként dolgozni, vagy nem tudtam, és akkor volt egy ilyen, hogy jó, most akkor én itt ki vagyok, hogy vagyok a valakinek a felesége, vagyok valakinek a gyerekeinek az anyja, de hogy én ki vagyok, és akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy világéletembe szerettem volna könyveket írni, már gyerekként is, és akkor na most itt az alkalom, hogy ezt megcsináljam, és akkor igazából neki is álltam, és akkor ott írtam meg az első könyvet is, meg a másodikat is.
0: És hogy bár nem nevezed magad írónőnek, az első könyveddel elhozol két díjat. Hogy szerintem, amikor az ember így arról beszél, hogy vagy nem tudom, most bennem merült fel ez a kérdés, hogy kicsoda is ő, talán ennél egyen fontosabb kérdés, hogy a dolgainkat hogyan csináljuk, vagy hogyan nyúlunk hozzá. És szerintem neked inkább a díjak azok nem azért jöttek, mert írsz, nem azért jött, mert jogász vagy, mert anyuka vagy, hanem azért, mert ott abban a helyzetben a könyvíráshoz valahogy úgy álltál hozzá, ami más volt, mint
1: hát
0: az eddigiek. Ez az innovációs.
1: Maximalistának maximalista vagyok eléggé, igen. Aha. Igen. Tehát, hogy az, ha valamit elkezdek csinálni, akkor azt általában szeretem jól csinálni. Azért nem annyira, hogy rosszul érezzem magam tőle, szóval nem addig a szintig, hogy már maximalizmus az elmenjen odáig, hogy már nem is élvezem, csak azért is letolom, és legyen tökéletes, szóval nem ilyen szempontból, de hogyha valamit így van kedvem csinálni, akkor azt abba tényleg nagyon koncentrálok rá, nagyon figyelek rá, hogy az klassz legyen, sokat gondolkozom rajta, és ezt azt hiszem ennél az első könyvnél nagyon jól sikerült, és tényleg baromi jó visszajelzéseket kaptam rá. Nem csak annak örültem igazán, hogy nem csak a könyves szakmától, hanem a legjobban a gyerekektől, tehát hogy én nagyon sok külföldön élő magyar családtól kapom olyan visszajelzéseket, hogy igazából az egyetlen magyar nyelvű könyv, amit a gyerekeik szeretnek olvasni, az enyém. És ezt,
0: miközben nem egy konkrét értelemben vett mesekönyvről van szó.
1: Nem mesekönyv, de nem is, tehát úgy mondtam, hogy ezek interjúk, de nem úgy vannak leírva, hogy kérdés-felelet, hanem hogy mindegyik szöveget úgy írtam meg, hogy a gyereknek érdekes legyen, hogy egyes szem első személyben mondja el az adott gyerek, hogy én XY vagyok, nem tudom, én Kínában élek, és akkor elmeséli az életét, hogy ott milyen az iskolája, milyen a város, amiben laknak, miket szoktak enni, hogy tartják a kapcsolatot Magyarországgal, nem tudom, milyen magyar ételeket szeret, ha Magyarországra jön, akkor mit szeret csinálni, stb. Tehát, hogy olyan nagyon könnyű vele kapcsolódni, mert olyan, mintha találkoznál ezzel a gyerekkel, és ő elmesélni neked a sztoriát, és ezt tükrözik vissza a szülők is, hogy ezt mondják, hogy azt szokták mondani a gyerekek, hogy fú, ma hova utazunk, ma menjünk Mauritiusra, és akkor olvassuk el a mauritiusi sztorit, ma olvassuk el a, nem tudom én, a japánt, a dél-afrikait, stb. És hogy egy ilyen, kicsit egy ilyen, ilyen nagyon személyes gyerek szemszögű földrajzkönyv is kb. Tehát, uh-huh. hogy így bejárod vele a világot. Úgyhogy igen. Szóval, hogy úgy írtam meg őket, hogy nekem az fontos volt, hogy a gyerekeknek is érdekes legyen, a szülők se unják, akik felolvassák a gyerekeknek, hogy nekik se az legyen, hogy nem tudom, már ötötször kell elolvasni. Tehát ilyen szempontból igen, volt benne maximalizmus.
0: Szerintem nagyon érdekes egyébként, hogy ezek a változások, és szeretnék a következő blogban magáról a változásról beszélni, mert hogy az én számomra arról szólnak ezek a történetek, hogy valakit kivesznek a környezetükből, és áthelyeznek egy teljesen másik környezetbe. Uh-huh. De hogy majd ez egy következő blog, hogy mindez egy gyerek szemével van megírva. Tehát, hogy egy olyan narratív, amiben gyerekek mesélnek arról, hogy mi történik velük.
1: Igen.
0: És hogy ettől függetlenül a felnőttek, akik sokat hallgatnak okos felnőtteket, meg sikeres felnőtteket, de hogy egyszer csak azt, hogy elkezdenek a gyerek szemével látni.
1: Abszolút, igen. És na, tehát nekem ez azért volt nagyon fontos, mert én is éltem gyerekként külföldön, óvis koromban Mexikóban, aztán az első két iskolai osztályt Brazíliában jártam, egy francia nemzetközi iskolába, és ugye rengeteg olyan szülővel találkozom, akik elköltöznek Magyarországról, és egy idő után engem elkezdett zavarni az a mondat, amit nagyon sokszor hallottam, hogyha kérdeztem, hogy a gyerekek hogy vannak ebben a szituban, hogy jó, hát a gyerekek mindent megszoknak. Hogy ők pillanatok alatt hozzá fognak szokni, és én visszagondolva a saját gyerekkori érzéseimre, hogy én egy nagyon könnyen barátkozó, kiegyensúlyozott, ilyen könnyen kapcsolódó gyerek voltam, de még így is ez egy állati kemény dolog. Aha. Szóval, hogy engem az nagyon zavar, hogyha felnőttek azt gondolják erről, hogy ez egy gyereknek ilyen pillanatok alatt megy. Vannak gyerekek, akiknek sokkal könnyebben megy, és nagyon jó nyelvérzékük van, meg nagyon könnyen kapcsolódnak, és nekik könnyebb, de nekik se iszonyú könnyű, és vannak gyerekek, akik meg nagyon-nagyon nehéz.
0: Tehát tulajdonképpen saját tapasztalatból fölteszed azokat a kérdéseket, amilyen kérdéseket szerinted fel kéne tenni.
1: Igen.
0: Ezeknek a gyerekeknek.
1: Abszolút.
0: És nem tehát nem, nincs nagyon lehetőség.
1: Igen.
0: Figyelj, folytatjuk az adásunkat, csak hallgassunk meg néhány nótát, mi addig pihenünk egyet, meg megnézzük, hogy itt mögöttünk a kerti partin, hogy érzik magukat az emberek. Kaukázustól következik a Szalai Éva nevű nagyszerű nóta.

0: Folytatjuk az adásunkat, Balatonkeresén vagyunk egy családias kerti partin, mögöttünk gyerekek sikítoznak, ugrálnak a medencébe, felnőttek zenét hallgatnak, és finom fröccsöket isznak. A műsor, amit hallgattok, a Szóda Lombos Marcival és debreceni Raskó Gabival. Az előbb már így pedzegettem, hogy nekem a könyv, az, ha nagyon zanzásítani akarom, meg nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor az a változás. Hogy embereket és főleg gyerekeket kikapnak egy környezetből, és átteszik máshová. Tulajdonképpen megváltozik körülöttük minden. Ami szerintem azért is egy nagyon izgalmas téma, mert alapvetően a világ jelen pillanatban iszonyat nagy változásokat hozott. Hát amihez alkalmazkodni kell. Akkor is, ha tetszik, nem tetszik, 2026-ban más világ van, mint amit gondoltunk 2019-ben, hogy lesz.
1: Hát abszolút, hát hogy megnézzük mondjuk a mi nagyszüleink, az én, nem tudom, az anyukámnak az alföldi nagyszülei, szerintem ha Balatonig eljutottak, akkor sokat mondok, de ha hogy az egész életüket leélték egy falun belül, vagy nem tudom, egy megyén belül gyakorlatilag, és szerintem nagyon sokunknak a nagyszülei így voltak. És hogy a mi korosztályunkban már, hát mondjuk a te lányod is most fog külföldre menni egyetemre, tehát hogy itt meg már ilyen teljesen szinte hétköznapi, hogy külföldre mennek egyetemre, sokan már középiskolába is, ilyen
0: egyébként
1: ösztöndi,
0: nem gondolom, hogy ez mindenhol így van, még Magyarországon belül sem. Tehát, hogy szerintem a nagy többség az most sem utazik. Hogy van a társadalomnak egy bizonyos rétege, ahol könnyen utaznak, meg is tehetik, hogy mennek. De alapvetően szerintem még mindig egy balatoni táborozás az sok gyereknek tökre elérhetetlen.
1: Igen, viszont abból a szempontból legalább online sokat utaznak, hogy tehát amihez hozzáférnek tartalmakhoz, mondjuk az interneten a világ minden tájáról, hogy sokkal többet látnak a világból, mint mondjuk a nagyszüleink láttak. Az biztos, hogy máshol milyen az élet, máshol hogy van. Na mindegy, szóval, hogy ez a változás, hogy kikerülsz a megszokott környezetedből, és átkerülsz egy másik országba, ez nagyon, nagyon kemény, és egy ilyen nagyon nagy önismereti utazás, és én azt a kifejezést szoktam használni, hogy a gyerekek sem olyanok, mint a száraz virág, hogy így megfogod, és egyik vázából átteszed a másikba, és nem történik semmi, mert neki is vannak gyökerei, van, nem tudom, lehet, hogy van egy kedvenc fája, vagy egy kutyája, vagy a, nem tudom, a nagymamája, vagy az iskolát nagyon szerette, vagy az ovit nagyon szerette, és onnan kiveszed, és átviszed egy másik világba, ahol neki újra kell kapcsolódni a dolgokhoz, meg elkezdenie kötődni dolgokhoz, és ez egy ilyen nagyon nagyon érzékeny folyamat, és nagyon el is lehet szúrni, tehát hogy azért is volt nekem fontos ezeket a könyveket megírni, hogy érzékenyítsem rá kicsit a szülőket, hogy azért ezt lehet jól csinálni, meg lehet rosszul. Tehát én hallottam ilyen iszonyú ijesztő példát, hogy van, aki annyira meg akarja óvni a gyerekeit attól a soktól, hogy külföldre költöznek, hogy hallottam olyat, hogy mit tudom, egy szerdán a gyerek elment még iskolába, és akkor szerda délután hazajött az iskolából, és azt mondták a szülei, hogy kisfiam, akkor holnap te már nem mész suliba, mert Hollandiába költözünk, mondjuk.
0: Aha.
1: És nem tudsz elköszönni senkitől, mert hogy nem akarták előre frusztrálni, de gondolj bele abba a szituba, hogy...
0: Na most képzeld el, hogy alapvetően beszélgetős műsor, szívesen hallgatlak, de van egy nagyon komoly sztorim erről. Felkeresett egyszer egy hölgy engem, hogy az édesapámmal ők összeházasodtak akkor, amikor 5 évesek voltak. És a következő napon az ő, de nem tudták. Tehát, hogy összeházasodtak, és a következő napon Balassagyarmatról elköltöztek Székesfehérvárra.
1: A lány.
0: A lány és a szülei. És úgy jött oda hozzám, És most volt, mit tudom, 67 éves, hogy ő nem tudott elköszönni az édesapámtól. Tehát tulajdonképpen erről van szó, hogy gyereket olyan helyzetbe hozni, hogy nem tudja azt mondani a barátjának, akit megbántott, hogy ne haragudj, nem tudja visszakérni a matchboxát, amit kölcsönadott, tehát hogy itt hagy egy csomó, tulajdonképpen erről
1: abszolút,
0: van szó.
1: Abszolút. És hogy ezt lehet jól csinálni, és erre van egy csomó ilyen, tehát hogy lehet az, hogy akkor elköszönsz, hogy akkor van egy búcsúbuli, tehát mi például azt csináltunk búcsúbulit a gyerekeknek is, az osztálytársaik készítettek nekik búcsúajándékot, ilyen fotóalbumot, meg csináltak a nagyobbik fiam osztálytársai csináltak neki egy pólót, amit mindenki aláírt, és ráírták, hogy várunk vissza, meg aha, szóval, hogy ilyen igen, tök cuki, és igen, akkor az egész más így elmenni, aha, meg az is, hogy te elköszönsz, és hogy szóval azért azoknak se könnyű, akik itt maradnak, tehát mondjuk legjobb barátnő, akármi, hogy ő itt marad, ő nem aha, megy sehová, és elveszíti a nagyon jó kis barátját. Szóval, hogy ezt egyáltalán nem mindegy, hogy viszik végig ezt a folyamatot.
0: És figyelj, ebben az esetben meg a nem veszélyes a szorongás? Tehát, hogy mondjuk egy hónappal előtte meg tudod, hogy el fogsz menni, és akkor ugye elkezdesz úgy, úristen, jó lesz, tehát érted, hogy elkezdesz félni, rettegni.
1: Figyelj, tehát teljesen megúszni mindig nem lehet. Aha. Tehát, hogy mi például azt csináltuk a mi gyerekeinkkel, hogy amikor kiválasztottuk, hogy akkor hova fogunk menni, akkor elkezdtünk azt annak utána nézni, hogy ott mi van olyan, ami nekik érdekes, és akkor kiderült, hogy Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb vízicsúszda parkja az Balin van, és imádnak a gyerekek vízicsúszdázni, és akkor arról megmutattunk nekik pár YouTube videót, és akkor igazából nekik ez adta aha, el, hogy megyünk oda, ahol van egy óriási vízicsúszda park. És igazából, amikor mentünk ki, őket egyedül ez érdekelte, és a lelkünkre kötötték, hogy de legalább minden héten menjünk el oda, és mondtuk, hogy minden héten nem fogunk elmenni, de mondjuk havonta egyszer elvisszük őket, és az első évben tényleg el is vittük őket minden hónapban. És nekik ez így tehát az, hogy így megmutatni, hogy fog kinézni, hogy körülbelül, hogy milyen lesz az iskola, hol fogunk lakni, ezekkel nagyon sokat lehet segíteni egyébként.
0: Azért érezhető, hogy próbálsz feszültséget oldani társadalomban, azokban a gyerekekben, akik megélik ezt a helyzetet, van egy családod, és felelős anya vagy, de te, Gabika,
1: igen?
0: Hogy áll az előtte lévő változásokhoz?
1: Nekem a legnagyobb tanulság az volt ebben, most mi 4 éve vagyunk kint, és nekem például az egy nagyon nagy tanulság volt, hogy amikor egy ilyen döntést hoz egy család, akkor mennyire fontos az, hogy a két szülő nek kb. Egyféle jövőkép legyen a fejében. Tehát, hogy nálunk mi például ezt elrontottuk, hogy én ugye 2 évet voltam Mexikóba gyerekként, aztán hazajöttünk, aztán 2 évet Brazíliába, és azért valahogy nekem ez a 2 év ez így bevésődött, és az eszembe se jutott, hogy mondjuk örökre elmenni, tehát nekem az volt a célom ezzel, hogy elmegyünk, és akkor a gyerekek világot látnak, meg nemzetközi iskolába járnak, megtanulnak tényleg anyanyelvi szinten angolul, és akkor utána jöhetünk haza. És akkor 2 év után én elkezdtem mondogatni a férjemnek, hogy akkor szerintem ez így tök jó volt, és akkor most jöjjünk haza. És ő megmondta, hogy hát ő viszont még maradna. És akkor ez egy állati kemény helyzet volt egyébként. Tényleg nagyon kemény volt, hogy így az látszott, hogy én annak örülnék, meg attól lennék boldog, hogyha most már jönnénk haza, ő meg attól, hogyha maradnánk. És az elején a gyerekek is így ketté váltak, hogy 2 fiunk van, és az egyik az inkább hozzám húzott, vagy nem hozzám, hanem a hazamenetelhez, a másik viszont nagyon-nagyon jó osztályba került Balin, amit nagyon szeretett, és ő meg inkább azt mondta, hogy majd maradjunk. Aha. És ez egy kemény szitu. Szóval,
0: tehát, hogy ez fontos, hogyha gyerekeket beleviszünk egy változásba, hogy legalább legyen meg igen, az a kohér, vagy az összhang.
1: Igen, és hogy nagyon sokszor egyébként az van, tudod, hogy az egyik szülőnek van valami munkája, tehát ő kap valami melót, és a másik, erre van is egy ilyen kifejezés, hogy ilyen követő házastárs, vagy trailing spouse, hogy ő ment egy ilyen utánfutó megy vele gyakorlatilag, és lehet, hogy neki is Magyarországon mondjuk volt egy egzisztenciája, volt egy munkája, stb., amit kint nem, egyáltalán nem biztos, hogy tud csinálni, mert mondjuk lehet, hogy nem tud annyira egy idegen nyelven, és nem tudom, a férje általában az szokott lenni, hogy a férj kap valami baromi jó, nem tudom, külföldi melót, és a feleség akkor meg onnantól átáll arra, hogy eddig volt egy munkahely Magyarországon, most meg háztartásbeli lesz, és akkor ő neki nincs egy munkahely, ahol bemenjen, ahol kapcsolódjon, ő otthon van sokat, szóval, hogy ezek lehet, hogy totál más él meg a két ember, tudod?
0: Igen. Figyelj, de tulajdonképpen így született meg benne az írónő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben
1: igen.
0: született meg az az ember, aki fölteszi azokat a kérdéseket, amiket abszolút. Egyébként szeretne, hogy neki feltegyen.
1: Igen.
0: Most ismét zenét fogunk hallgatni. Ez a blokk Kálai Sanders András Jú című nótájával kezdődik, és aztán visszajövünk a hírek előtt még egy pár percre.

0: ez még itt mindig a szóda, a helyszín Balatonkemese, egy csodálatos családi, kerti, mi ez, partizás, bulizás, szórakozás, itt ülünk ketten, egyébként egy gyönyörű terasz alatt. A család, hogy ők mit szóltak ahhoz, hogy egyszer csak egy új helyzetben megszületett benned egy új ember?
1: De nagyon örültek neki igazából. A nagyobbik fiam, 13 éves volt, amikor a...
0: Bocsánat, őket is megkérdeztem könyvet. Egyébként? A könyvben ők is benne vannak?
1: Igen, egyrészt az egyik fejezet az ő sztoriuk, a két fiam története, meg az első könyvben, és benne van az én gyerekkori történetem is, az elsőben, és a második könyvben meg benne van a férjemnek a gyerekkori története, mert ő meg Algériában volt gyerek 5 éven át. Úgyhogy nálunk igazából mind a négyen átéltük érintette ezt a helyzetet, aha, a családban. Szóval, hogy a nagy

0: Ha megkaptam ezt a Hábbis díjat, akkor mondta, hogy jó, ez tök jó. Ő a legnagyobb maximalista a családban, tök jó, de hogy akkor most reméli, hogy legközelebb, amit írok, az majd Pulitzert. És akkor mondtam neki, hogy jó, papa, köszi, hogy soha nem elég. Na mindegy. De hogy így nagyon örültek neki, meg hát látták, hogy ez velem tökre önazonos. Szóval, hogy ez nagyon én vagyok. A jogásság az nem én vagyok. Tehát a jogásznak lenni, abból a szempontból hálás vagyok érte, hogy egy elképesztően széleskörű tudást ad elvégezni egy jogi egyetemet, meg egy ilyen nagyon stabil képet arról, hogy működik a világ.
1: Igen.
0: Tehát erre szuper jó, de hogy én, és egyébként én érdekes dolgokkal foglalkoztam jogászként, mert tévéknél dolgoztam, és médiajoggal foglalkoztam, és ez nagyon érdekes volt, de hogy alapból maga az a munka, hogy neked az a feladatod, vagy nekem az volt, hogy írjak baromi jó, kemény szerződéseket, amik minél jobban meg vannak írva, annál inkább senki soha le nem veszi őket a polcról, tehát mert hogy mindenki tudja, hogy ez az egy jó, szigorú szerződés, és senki nem viselkedik úgy, hogy megszegje a feltételeit. Hogy így úgy éreztem, hogy egy ilyen papírgyártó ember vagyok, és hogy így nem teremtek értéket. És a könyvekkel, meg az, hogy ezek a visszajelzések jönnek a családoktól, a gyerekektől, hogy nekik ez mennyit segít, meg hogy a kapcsolódásukat Magyarországhoz segíti, meg a egyszerűen lelkileg feldolgozni ezt a helyzetet segíti. Töredékét keresem ezzel, mint a jogát. Én jogászként állati jól kerestem, ez meg könyvet írni, tehát könyvet kiadni, az egy anyagi csőd, szóval, hogy ez nem egy... De hogy a misszió szinten, meg így értékteremtés szinten, 10 000-szer annyit ad nekem, mint amikor szerződéseket írtam.
1: Most meghallgatjuk a híreket, átadjuk a hírolvasónknak a stafétabotot, és aztán visszajövünk, belekezdünk a második órába, ami tematikusan egy teljesen más terület, de élvezni fogod, ígérem. Most következzenek akkor a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
9: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
13: Christopher Nolan filmje.
12: Mondd el, mire emlékszel.
13: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem.
10: Odüsszeia. A mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: 17 óra van.
14: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
4: Már javában tart a jelentkezés a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, amelyet első alkalommal rendeznek meg augusztus 15-én Széchenyben. Ahogy arról korábban a rádiumban beszámoltunk, az országos megmérettetés célja, hogy ismét a valódi énektudás, az előadói kvalitás és a zenei felkészültség kerüljön a középpontba látványos show elemek helyett. A szervezők továbbra is várják azok regisztrációját, akik pop, rock, jazz, musical,

0: vagy operett kategóriában szeretnék megmutatni tehetségüket. A nevezés július 31-én éjfélkor zárul, a döntőbe pedig egy előzetén beküldött videó alapján választják ki a legjobbakat. A verseny rangját jól mutatja, hogy a fellépéseket a hazai könnyűzenei élet ismert és elismert szereplőiből álló szakmai zsűri értékeli. Friderika, Olá Gergő és Ember Péter dönt majd a helyezésekről. Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az érsekvadkerti általános iskola tornaterme, amely a balassagyarmati tankerületi központtól bérelhető. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői.
1: Közlekedés.
0: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén ne hajtsanak gyorsan.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
3: Szóda. A helyszín még mindig Balaton, Kemese, debreceni Raskó Gabival ülünk, egy gyönyörű teraszon mögöttünk pedig gyerekek ugrálnak medencébe, felnőttek isszák a... Mindenki iszik, amit iszik. Szól a zene. Te hogy állsz a zene hallgatással?
4: Én imádom.
3: Nektek állandóan
4: imádom
3: szól
4: zenét.
3: A zene.
4: Én nagyon-nagyon szeretek zenét hallgatni, és nekem a zene az egy... Tehát, hogyha így nagyon, nem tudom, valami bajom van, akkor a zene segít rajta legtöbbet. Aha. Tehát, hogy tökre ki tud hozni ilyen rossz lelkiállapotokból, a legrosszabbakból.
3: Tehát tudatosan hallgatsz
4: zenét. Abszolút.
3: Figyelj, és régieket is hallgatsz, meg újakat is?
4: Mindenfélét. Aha.
3: Mondjuk mi a legrégebbi? Csajkovszki. Tényleg klasszikus zenét is hallgatsz?
4: Aha. Klasszikust ezt ritkán szoktam, a nagyobbik fiam nagyon szereti a klasszikus zenét, úgyhogy ő vele néha szoktunk, de magamtól az nagyon-nagyon ritkán jut az eszembe, de a régi zenékből, amiket szoktam néha hallgatni, az, amiket a szüleim hallgattak a gyerekkoromban, és akkor az így visszavíz, tehát az ilyen 60-as, 70-es évek zenét, nem tudom, Illést, a Beatles, meg nem tudom, szóval ezeket...
3: És ezeket ugyanúgy berakod, tehát hogyha simán. Nem tudom, otthon éppen főzöl,
4: abszolút.
3: Vagy csinálsz bármit, takarítasz, akkor...
4: Abszolút, igen.
3: Mindezt azért kérdeztem, mert ugye ma 2026. július 19-e van, és ebben az órában megnézzük azt, hogy ehhez a naphoz képest 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén, vagyis mi volt az a dal, ami akkor belengte a közízlést, vagy ellene dolgozott, tudod, mondjuk egy, nem tudom, a vietnámi háború idején a dalok a szerelemről szóltak, és aztán meg nem tudom, jött egy másik korszak, ahol meg minden nagyon jó volt, és akkor mindenki bulizott, de hogy kb. Így beletekinthetünk abba, hogy ezen a gyönyörű nyári napon 76-ban, 86-ban, 96-ban, 2006-ban és 2016-ban milyen dalok hasítottak, és aztán a végén azt is megnézzük, hogy mai nap hogy áll a Billboard Top 10-e. Van kedved hozzá?
4: Izgi.
3: Na, és akkor most azért ettől függetlenül, amíg megiszunk egy jó hűsítő vizet, és ti se felejtsetek el hidratálni, az nem elég, hogy hallgatjátok a szódát. Most bekezdünk egy Shakirával, igen, most mutatja Gabi, hogy itt egy picike kicsi darázs, meg is simogatom a kis szárnyát. Shakira is Burn a Boy, Die Die című dala következik, és aztán egyszer csak visszajövünk 1976-tal.

0: A Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Nagyon jó itt a hangulat, kérem szépen Balatonkenesében, remélem, hogy itt Pest megyében és Nógrád megyében, illetve Felvidéken is jól érzitek magatokat és kihasználjátok a nyarat. És most nem panaszkodni kell, hogy jaj, nem elég van, hanem ki kell menni a levegőre. Kérem szépen, Irgumburgom, azzal a rádióval, amin hallgattok bennünket. Szóval 76-ot írnak, és július 19-e van, vagyis 50 évvel ezelőtt mutatom azt a dalt, ami akkor a Billboard lista élén volt. Hallod jól?

0: Ugye, vannak ilyen zenék ma? Érted ez a... Kicsit, igen, country. Kicsit ilyen idealizált. De jó cucc ez, nem? Te countryt különben hallgatsz, azt szoktál?
1: Nem nagyon.
0: Nem nagyon.
1: Nem nagyon.
0: Ez egy négy tagú zenekar. És ha csak ránéznél, egy YouTube videó megy a háttérben, akkor így első pillanatban hihetnéd azt, hogy az Abba. Mert full úgy néznek ki. Mert nem tudom egyébként, az Abba az mikor volt, de nem? Szerintem ilyen 80-as
1: éve. 70-es, nem? 80-as.
0: Egyébként én ezt el tudom képzelni, várjál. Abba, megnézem a Wikipédián közben. 72-ben alakul. Akkor figyelj, te azt vágod, hogy szerintem azt történhetett, hogy az Abba csinált Svédországban egy irgalmatlan sikert, és az amerikaiak gyorsan ráengedtek egy másik. Meg különben figyelj, állandóan ezt csinálják. De tényleg, ami szervesen működik, tehát folyamatosan ment ez az afroamerikaiak zenével, hogy tudod, jöttek a bluesok, meg minden, és akkor kitaláltak egy Elvis Presleyt, tudod, jöttek a rapperek, jött az Eminem rá, és szerintem egy ilyesmiről lehet szó most. Ilyen kis steelgitáros cucc, úgy hívják őket, hogy Starland Vocal Band, és az Afternoon Delight című nóta. Felrételjük? Értékeljük? Fél, tök őszintén.
1: 1-10-ig?
0: 10, aha.
1: Nekem ez ilyen 5.
0: Aha. Én nekem mondjuk 6. De mondjuk azt el tudom képzelni, hogy akkor mondjuk 76-ban bementem volna a feleségemmel egy ilyen amerikai kocsmába, és ez a dal szól a háttérbe, akkor táncolok rá. Ti táncoltok rá Barnával? Te hallgass egy picit. Hogy átmentek egy másik kocsmába.
1: Attól függ, nem tudom, lehet, hogy táncol rá, hogy olyan hangulatunk van. Mi szoktunk egyébként, simán van olyan, táncolunk ott, de nem, ja, otthon is, tehát jön valami jó zene, simán táncolunk ketten, és akkor a gyerekek mindig azt mondják, hogy de cikik vagytok.
0: Az miért van különben?
1: Nem tudom.
0: Tegnap esti bulin, képzeld el, hogy itt az egyik barátnőd, oda ment az egyik gyermekemhez, és megkérdezte, hogy ne haragudj, volt már olyan, hogy így úgy éreztétek, hogy apa, anya ciki, és ezt remélhetőleg nem miattunk kérdezte, hanem azért, mert ő most pont egy olyan korszakában van a gyerekekkel, és akkor azt mondta el az én csodálatos babulányom, hogy milliószor. 1986. Ezt ismered?
1: Igen.
0: Tudnád énekelni? Már nem úgy, hogy most nem azt kérem, hogy énekel, de hogy ha jön a refrén, akkor... Hallgass egy picit a hangot. Ismerős? Be tudnád azonosítani? Nagyon jellegzetes hangja van.

0: És kérem szépen, Gabi énekel. Figyelj rám, hogy ne jöjjön ki a hang, de... És táncolt is. Genesis. A Phil Collins zenekar. És az Invisible Touch. Ugye a Phil Collins volt a Genesis dobosa, az egy nagyon ritka különben, nem tudom, hogy tudod-e, hogy olyan a zenekarban olyan énekel, aki közben a dobok mögött ül, ami egyébként kettő dolog miatt is ritka. Az egyik az, hogy irgalmatlan nehéz.
1: Nehéz, ennyire helyre figyel.
0: Tudod, mert hogy az van, hogy egy jó dobos, az külön használja a
1: kezét,
0: két lábát.
1: Tehát
0: más tempókat
1: igen,
0: üt.
1: Tehát az és eleve, még énekelni.
0: És még mellette jól énekelni.
1: Ez brutális.
0: És a Phil Collins ezt tudja. A másik meg az van, hogy szeretik. Azért a csajok szeretik, hogyha az énekeseket látják, tudod. Tehát, hogy nem az, hogy ott ül a dobok mögött a csávó, hanem ott van egy... Ezért neked volt ilyen crushod, úgynevezett crushod, hogy láttad a színpadon, vagy láttad énekelni, vagy a videoklipet, és
1: persze.
0: Így, úristen, de tetszik nekem ez a csávó.
1: Ja, persze, abszolút.
0: Én is
1: Jim Morrison.
0: Hát.
1: Abszolút. Akkor volt olyan korszak, amikor nem mondom, hogy crush volt, de nagyon szerettem nézni Michael Jacksont is, akkor... Egyébként nekem nem voltak ilyen, arra annyira emlékszem, hogy gimiben az osztálytársnőimnek voltak ilyen, tényleg ilyen brutál rajongás, amikor ez a tini lány rajongás, ilyen filmsztárokért, meg popsztárokért, nekem
0: neked
1: ez,
0: ennyire, nem
1: ez
0: volt.
1: Ennyire nem volt, szóval, hogy ez a nem tudom, tele van plakátokkal a szobám, ez nem volt.
0: De akkor van egyszer egy Jim Morrison.
1: Igen.
0: Michael Jackson.
1: Jim Morrison.
0: De egyébként a Michael Jackson szerintem nem pasiként volt.
1: Nem, hanem így az egész, igen, lényen. De
0: ilyen szuggesztív.
1: Ezen gondolkoznom kell, biztos volt.
0: Én nekem az első ilyen, és amellett, hogy ott engem zeneileg egyáltalán nem érintett meg a Samantha Fox, de én akkor így rájöttem a szexuális beállítottságomra. És aztán utána jött egy Kylie Minogue, aki meg énekelte, hogy I should be so lucky, és csillogó szemekkel nézte. Igen. És aztán nem tudom, volt Madonna, meg minden. Figyelj, gondolkozz rajta, Genesis és az Invisible Touch. És akkor elindítom a... Várjál, a 96-ot, azzal még várok egy picit, mert oda egy fontos. Szóval megvan? Vagy visszatérünk már erre?
1: Nem. Guns N' Roses nagyon-nagyon szerettem, de nem.
0: De nem a pasi.
1: Tehát nem volt a legjobb barátnám, a legjobb általános iskolás barátnám, ő volt teljesen Axl Rose őrült, és azt csináltuk, hogy ilyen, vagy főleg ő, hogy ilyen sztorikat írt, hogy tehát akkor frankon ilyen 10 oldalas történeteket, hogy akkor Los Angelesbe élünk, és akkor hogy találkozunk velük, és mit csinálunk együtt, és nem tudom, és ilyen full sztorikat írtunk.
0: Meg kellett írni,
1: és erről rengeteget beszélgettünk, és ilyen totál belejelte magát, és ő azóta is, amikor jönnek vagy Magyarországra, vagy nem tudom, Csehországban, mindegyik koncerten ott van. Én is voltam vele többször, szóval, hogy így a Guns mint zenekarért, tényleg az, hogy így ott álltunk a legelső sorba, és ilyen brutál az élményért, de nem a faszért, tehát nekem nem a csámó.
0: 1996 egy érdekes év. 10 éve monitorozom a Billboard listát, és szoktam mondani, hogy azért láttam már sok mindent, hogy van olyan, hogy egy nagyon rossz dal ott van 14 hétig a Billboard lista élén, van olyan, hogy egy nagyon jó dal ott van 18 hétig, és ezek ilyen rekordok. De olyannal még soha nem találkoztam, kivéve a múlt hetet, amikor az első helyen nem egy dal van, hanem kettő.
1: Na.
0: És akkor mutatom is, hogy miről van szó. A csávó, aki miatt egyébként Lombos Marci kopaszra borotválta a fejét. Nem skinhead voltam, hanem volt egy Tupac nevű fickó, akit én így nagyon kamáztam. Különben én sem vagyok egy ilyen nagy rajongó típus, de hogy mindig voltak ilyen inspirációi. És itt egy nagyon mocskos nóta különben. A Tupacnak ez a How Do You Want It című. Ismered a dalt? Képzeld, két videóklipje van a dalnak. Az egyik az fönt megtalálható a YouTube-on, ami egyébként ilyen, tudod, a csajokkal ott billegnek. Különben hárman vannak ebben a dalban. Tupac, egy Casey és egy JoJo nevű csávó. És körülötte csajok fürdőruhában, és öntik magukra a tesztgőt. És képzeld, hogy ennek van egy dirty verziója, amikor meg ugyanezt történik egy forgatási napon, amikor mindez mesztelenül van, és mindent láthat, minden látható benne. Ez a how do you want it? Hogy hogyan szeretnél, baby? Kérdezi Tupac bácsi a hölgyektől. Szóval ez az egyik nóta, és akkor mutatom neked, hogy mi a másik. Ez meg egy himnusz.
1: Hát abszolút.
0: Ez egy rap himnusz. Ami egyébként szintén Tupac az egyik előadója. Illetve van egy Dr. Dre nevű csávó. Hát ezt imádom. A gyerekek is imádják.
1: Rengeteget táncoltunk a Rudas Rom kerülben, emlékszem, rengeteget.
0: Szerintem ez az a nóta, ami ha megszólal, akkor a férfiak, a rosszul látó férfiak felveszik a szemüvegüket. Tudod, hogy így mi zajlik körülöttük.
1: Mert a nők úgy táncolnak, hogy ezt muszáj nézni.
0: És csodákat látnak, tudod. Mert ott egyébként csodák történnek. Ahol a nők mozognak, ott csodák történnek. Ahol a férfiak táncolnak, ott csodák történnek?
1: Ó, én imádok táncolni, de nagyon ritkán. Ritkán van olyan, hogy találkozom olyan faszival, akivel így nagyon jót lehet táncolni úgy, hogy nincs benne olyan, hogy neki párja van, és akkor para, vagy nekem. Igen. Szóval, hogy így csak simán tudunk
0: csak
1: tök
0: táncél.
1: Jól táncolni, és közben ő is nagyon jól táncol, meg én is. De ha van ilyen, ezt imádom.
0: Ja.
1: Nagyon-nagyon-nagyon szeretem.
0: Figyelj, szerintem, ha egy ember úgy ki van békülve a saját testével, és szeret táncolni, akkor ott mágia történik.
1: Abszolút,
0: ugye?
1: Abszolút.
0: Ja. Szóval két hét van, így amennyire én ismerem a Billboard listát, és én azért ezt minden héten megnézem. Két olyan hét van, amikor az első helyen kettő darab dal szerepel, az volt a múlt heti az egyik, és ez a hét a másik. Aki meg magáinak tudhatja ezt a sikert, az Dr. Dre és Tupac. Illetve Tupac, mert hogy a másik nótában nincs benne a Dr. Dre. Na, most legyen az, hogy meghallgatunk néhány nótát. Várjál, egyszerűen nem bírom lekeverni.
1: Ha befejeztük a műsort, akkor táncolunk rá egyet.
0: Drága hölgyeim és uraim, otthon is lehet táncolni nagyokat. Nem köszönök el, ezt kell hallgatni. És most jön ugye az én akkori nagy kedvencem, a Tupac. Kér, hogy lehet, hallgass meg? Jaj, kérem szépen.
1: El is kezdtünk itt táncolni.
0: Persze. Az a baj, hogy nincs bekamerázva, illetve be van kamerázva, hely, csak ti nem látjátok. Na, meghallgatunk néhány nótát a rádió kedvencei közül, és aztán jövünk vissza 2006-tal.

0: Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Adásunk folytatódik, debreceni Raskó Gabi a vendégem, illetve én vagyok az ő vendégem, mert jelen pillanatban Kenesén az ő házának a teraszán ülök mögöttem. Irgalmatlan kerti parti, és akkor mondom, vagy mutatom, hogy mi van a 2006-os Billboard, 2006-os július 19-ei Billboard lista élén. Ti ez hasonlít, mint úgy az előzőhöz. Nyilván ilyen madártávlatból. Ma azért Stupek is kikérné magának, hogy hasonlít. I'll be the first to admit it. I'm curious about you. You seem so innocent. You wanna get in my world, lost in it. I'm tired of running, let's walk for a minute. Nelly Furtado.
3: Igen.
2: Nelly Furtado és Timbaland közös nótája. Ez a Promiscuous. Egyébként fia, ti balin szoktatok elmenni ilyen táncos mulatságokra?
3: Igen.
2: Gyerekekkel is?
3: Gyerekekkel nem annyira, de mi ketten szoktunk, igen. Meg mondom, otthon is tök sokszor táncolunk, meg zenére tornázunk, meg mindez, nagyon sok zene van körülött.
2: És egyébként szerintem így sokszor táncoltok hip-hopra, ez egy olyan dolog, ami úgy adja magát.
3: Én, a barnus hip-hopra nem annyira. Aha. Inkább ilyen elektronikus zenészet. Én bármire kb.
2: Nelly Furtado és Timbaland közös nót, ez a Promiscuous. És akkor most meghallgatjuk, hogy 2016-ban, vagyis ezelőtt 10 évvel mi van a Billboard lista élén.

0: különben ilyen latin, ilyen új latin műfaj. Igen, hogy valahogy, ahogy én így érzem, hogy már ha táncról van szó, hogy kicsit olyan finomabb az érted, hogy kisebb gesztusokkal, olyan valahogy ilyen...
1: Igen, de ugyanúgy látod a lányokat, ahogy rázzák a fenekükkel.
0: Jó, hát a lányokat mindig látom, hogy rázzák a fenekükkel. És egyébként tényleg az van, hogy otthon a hölgyek most csinálják a délutáni rántott húsos szendvicset, ami megmaradt a vasárnapi evédről, csinálják az uraiknak, de egy picit próbáljátok már meg, kedves hölgyek, hogy így felhangosít a fél. Hogy úgy megnézitek, hogy a popsi az mit tud mozogni erre a zenére. És akkor most arra kérem az urakat, hogy köszönetképpen, ez még nem a rántott húsos szendvics, hanem a fenék mozgás, az egy kis popsi simogatás jár érte. Én egyébként meg kell mondjam, hogy aki hallgatja a műsort, tudja, nem durván, de hogy én alapvetően testiségpárti vagyok. Hogy szerintem férfiak, a mellettük élő nőket...
1: Az a szeretet nyelved, a testérintés, az első.
0: Én figyelj, én nem tudom, hogy lehet anélkül élni. Érted? Meg szerintem ez jól esik. Most nem az, hogy állandóan meg minden, de szerintem az fontos, ez a közösség. Közelség. Mennyit mondanak, hogy 16 másodperc ölelés minden nap, az ilyen, mit tudom, így fölrételi háromban a boldogság
1: igen,
0: érzete.
1: Abszolút.
0: Ja. Akit most hallotok, ő Drake, és a One Dance, ugye ezt hárman csinálják, van egy Wizkid, meg egy Kyla nevű közreműködő. Jó, fél, jó cucc ez. Na, fél, az lesz, hogy most meghallgatunk néhány nótát a rádió kedvencei közül, és visszajövünk 2026. július 19-ével. Megnézzük a top 10-es slágerlistát, csak azért, hogy így lássuk, hogy hogyan képezi le a magyar zene, vagy a világ zenei biznisze a föld társadalmát, hogy számolunk egy ilyen női férfi arányt. Ebbe így segítségedet kérném majd, mert én így fogom mondani, hogy ki, hogy te meg számold már nekem,
1: jó.
0: Hogy szerinted jelen pillanatban hogy áll a Billboard top 10-e? Hát inkább férfiak, inkább nők, milyen arányban, de most nem kell pontosan, jó. Csak hogy így kb. Mi a tipped erre?
1: Jó. Én nem tudom, szerintem zenében nem olyan rosszak a csajok, főleg Amerikában. Én azt tippelném, hogy
0: fele-fele. Ez nem csak Amerika. De igen. Hát volt már osztrák egyébként, emlékszem. Különben egy pár héttel ezelőtt volt, hogy a Falkónak a Rock Me Amadeusz, ugye osztrákul repelt.
1: Igen.
0: A Falkó nyugodjon békében. Oké, tehát szerinted a csajok jó
1: fele-fele.
0: És akkor még egy dolog, hogyha valamennyire így képbe vagy így a mai bizniszel, hogy van-e tipped azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki rajta lesz a listán?
1: Most?
0: Aha, 2026. július 19-én.
1: Ebben nem hiszem, hogy jó leszek.
0: Okay.
1: Nem. Abszolút nem vágom, mert nem, tehát főleg általam előre összerakott listákat hallgatok, ilyen saját kedvenc zenéimből, úgyhogy ezért így nem vágom, hogy a rádióban
0: semmi
1: mikor
0: gond.
1: Mi megy.
0: Megnéztük. Azért volt már egy tipped, ez a fele-fele arány férfiak és nők, most pedig hallgassunk zenét, kérlek szépen 18s és az Upside Down című nota. És aztán visszajövünk, 2026. július 19-ét fogunk írni ismét.

0: 2026. július 19-ét írunk. Helyszín Balatonkenese. Velem szemben ül doktor. Bemondtam!
1: Bemondtad!
0: Debreceni Raskó Gabi, a hoztok nekünk túrólid, és a hoztok nekünk még több túrólid, és lesz még több túrólid, majd erről is különben beszélni fogunk, hagyjuk is. Figyelj! Ugye volt egy tipped azzal kapcsolatban, hogy hogy állunk most. Azt mondtad, fele-fele arányban lesznek a nők. Én most így beolvasom a neveket, meg mindent, reagálhatsz rá, hogyha ismered. A tizedik helyen az én kicsi lányomnak a kedvenc, a legkisebb lányomnak a kedvenc előadója, aki egyébként most 16-án volt 16 éves, és képzeld el, hogy azt kapta születésnapjára az ő nővérétől, a Lilitől, aki megy ki Hágába egyetemre, hogyha megy Olivia Dean
1: lány,
0: megy oda Hollandiába játszani, akkor vesz neki egy repjegyet és egy koncertjegyet, és nyilván enni is fog kapni.
1: Ne.
0: A nóta címe Man I Need. 9. helyen szintén Olivia Dean a So Easy-vel. 8. helyen az a csávó, aki ezelőtt 10 évvel volt a billboardista jelenő Drake. 7. helyen Bruno Mars és az I Just Might.
1: 2-2.
0: Oké. 6. helyen Ariana Grande a Hey That I Made You Love Me című nótával, majd 5. helyen jön egy duett, úgyhogy mind a kettőhöz tegyél egy-egy strigulát, Tame Impala és Jenny nótája Dracula. 4. helyen ismét egy duett következik, szintén egy férfi, egy nő, méghozzá country, és full country. Tehát emlékszel, hogy mi volt 1976-ban? Volt ez a Stardust Voice Band
1: cím.
0: Igen, ez az abbaszerű cucc. I Can't Love You Anymore. 3. helyen az az Ella Langley, aki a 4. helyen is ott van a duettben, tehát ő egy csaj, a Be Her-rel. 2. helyen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ez pedig az 5. Toy Story. Fú, ez egy érdekes kérdés. Te Toy Story is vagy?
1: Láttam az első kettőt, igen.
0: És az 5. nem láttam. Fogunk róla beszélni. És igen, tehát hogy a...

0: Taylor Swift új lemeze, hogy fél mindenkit letarolt. A Taylor Swift 10-ből 9 helyen az ő nótája volt, kivéve az Ella Langley-t. Úgyhogy a csajok nagyon mennek. Hölgyeim, jól nyomjátok, ez azt jelenti, uraim, szedjétek össze magatokat, mert nagy baj lesz. Na, meghallgatjuk a híreket. A nóta címe egyébként a Choose in Texas. Ez tetszik nekünk? Nem szereted, nem baj. Fia,
1: country, ér. Country, ez nem én vagyok. Tudod, tehát Johnny Cash, azt mondjuk azt, szeretem, de hogy ez az ilyen cowboy country, az nem én vagyok.
0: De az van, hogy ez az a műsor, amiben világsztárokat simán fikázhatunk, meg minden.
1: Figyelj, őszintén kérdezted, én őszintén.
0: Hát nyilván, tehát akkor mondjuk rételjük, mert már csak az is kérdezem, vagy az is mondom, hogy rételjük, hogy kíváncsi vagyok, hogy te szerinted, figyelj, 2026-ot írunk, dübörög a zenei biznisz. Tehát tényleg, hogy ennyi banda nem volt még, minden nap megjelenik 150 ezer dal. Ez megvan?
1: Napi
0: 150 ezer dal, aminek egyre napról napra több az AI által generált nóta, de most ez mindegy is, nem akarok belemenni, vagy majd belemehetünk egyébként, és hogy szerinted, hogy állunk 2026 július 19-ében rételésben, hogyha ez a nóta van az élem. De én utána majd mondom rá az én verziómat.
1: Hogy 10-ből hanyastad, de nekem ez ugyanúgy 5, mint az 50 éve 5-ös.
0: Figyelj, az van, hogy én azért vagyok megengedőbb, mert egyébként nekem sem lesz a kedvenc nótám, mert hogy tényleg egyre több az AI cucc, és nagyon sok olyan volt, évekig volt, szerintem egy 8-10 évig volt olyan, hogy csak ilyen, ezek az ilyen trap hip-hopok, tudod, hogy nem okos alapok, nem okos szövegek, hogy érted, az olyan jó, hogy emberi érzéseket hallunk, és itt, akit most ha hallasz, mint tudom, 8 hangszert, akkor az 8 különböző ember, egyébként harmóniákat játszik, tehát én ezért vagyok egy picit megengedőbb. Na, meghallgatjuk a híreket, nagyon sokat dumálok, elnézést, én ilyen, nem tudom, beszélgetőtárs vagyok, mondanám, műsorvezető, de beszélgetőtárs. Következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Reklámot hallottak.
9: 18 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. július 19-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
10: Már javában tart a jelentkezés a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, amelyet első alkalommal rendeznek meg augusztus 15-én Széchenyben. Ahogy arról korábban rádiónkban beszámoltunk, az országos megmérettetés célja, hogy ismét a valódi énektudás, az előadói kvalitás és a zenei felkészültség kerüljön a középpontba látványos show elemek helyett. A szervezők továbbra is várják azok regisztrációját, akik pop, rock, jazz, musical vagy operett kategóriába szeretnék megmutatni tehetségüket. A nevezés július 31-én éjfélkor zárul, a döntőbe pedig egy előzetén beküldött videó alapján választják ki a legjobbakat. A verseny rangját jól mutatja, hogy a fellépéseket a hazai könnyűzenei élet ismert és elismert szereplőiből álló szakmai zsűri értékeli. Friderika, Olá Gergő és Ember Péter dönt majd a helyezésekről. Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során

0: az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az érsekvadkerti általános iskola tornaterme, amely a balassagyarmati tankerületi központtól bérelhető.
1: A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Csörökben a Gödöllői úton, valamint Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is!
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
4: Szóda. Elindul a harmadik óránk. Ugye egy kerti parti nőnünk, debreceni Raskó Gabival, ugye műsor a Szóda, ugye Lombos Marci, akit ti hallottok, különben minden vasárnap 4-től 8-ig. Figyelj, megengedett, hogy beolvassak néhány napi információt? Mindenki a névnapját ünnepli. Na figyelj! Na most játszani fog veled. Mindenki a névnapját ünnepli, akinek az a neve, hogy Emilia, Ajtonka, Alfred, Alfréda, Ambos, Ambró, Ambrus, Aranka, Arany, Arina, Arzén, Arzénia, Aura, Aurea, Aurélia, Emily, Eperke, Esztelia, Eszténa, Golde, Goldi, Goldina, Gyémánt, Jessica, Morella, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stella, illetve Stella, bocsánat, Szederke, Varsány, Versény és Vince. Abegyelj. Most ebből egyébként hányat tudnál visszaolvasni?
5: Volt Eper, Emilia, Vince, Szeder. Szeder?
4: Szederke?
5: Szederke, bocsánat, igen.
4: De fél, már jó vagy. Már jó vagy. Én esküszöm, hogy nem tudnék együtt visszamondani. Szóval nekik kívánunk boldog névnapot, Isten éltessen benneteket sokáig, illetve hogyha van ilyen ismerősötök, akit így hívnak, és még nem köszöntöttétek fel, akkor jazz azonnal át kell menni hozzá, és meg kell húzogatni a fülét, úgyhogy kiveszitek a hűtőszekrényből azt az édes pezsgőt, amit 4 éve kaptatok az unokatestvéretektől, és úgyse bontjátok föl, de most itt van, érted, itt van az alkalom, hogy átmenjetek hozzá, és megegyétek a vasárnapi ebédre készült húsleves maradékát, meg a rántottosokat. Ti különben névnapot...
5: Az milyen jó.
4: Vasárnapi
5: húsleves, ja. Nem? Amikor van az a kérdés, hogy van-e olyan kaja, amit életed végéig tudnál minden nap enni, nekem az a húsleves.
4: És Balin, ezt a húsleves?
5: Igen, ezt csinálok. Aha, abszolút, igen.
4: És mondjuk tésztátok van olyan?
5: Van. Igen. Mondjuk a gyerekeim a legjobban ezt az itthon ilyen csigatésztát, azt imádják. Na, az nincs. De ilyen cérna metélszerű tészta az van, meg mindenféle húsleves szeretünk igazából, nem csak a magyar, tehát a ráment is, meg, a vietnámi igen, főleves, igen. Mindenféle, imádjuk.
4: Igen. Egyébként
5: imádjuk.
4: A főleves szerintem megmentette a magyarokat, mert bárhova kerültek a világba, és azért szépen szétröppentünk itt az elmúlt, nem tudom, 30 évben, vagy 36-90-es évek óta, hogy érted, egyszer csak ott vagy a világ végén, tehát nincs vasárnapi húsleves, és egyszer csak látod, hogy egy főleves néven az úgy néz ki, és eszed is azért van egy olyan érzet.
5: Igen, igen.
4: Mondjuk azért olyan nem lesz, mint a nagymamája.
5: Nem.
4: Néhány eseményt mondok, amik ehhez a naphoz köthetők. Például 484-ben Tarzuzon megkoronázzák első Leoncius bizánci trónkövetelőt. 1837-ben Bristolban vízre bocsátják korának legnagyobb és leggyorsabb gőzhajóját, a Great Western-t. 1843-ban Bristolban vízre bocsátják korának leggyorsabb és legnagyobb gőzhajóját, a Great Britain-t. Ezt mindenképp fogom olvasni, ezt neked olvasom meg miattad.
5: Na.
4: 1848-ban, amikor itt Magyarországon volt a szabadságharc és forradalom, ugye maga a forradalom, akkor New Yorkban konferenciát tartottak Seneca Fallsban a nők egyenlő jogaiért.
5: Helyes.
4: Az kicsit másba
5: voltak. Másba voltak, igen.
4: Igen, igen. Nem, hogy ez mennyire durva.
5: Ja, ez szerintem iszonyú érdekes azt nézni, hogy amiközben X helyen ez történik, a világ másik végén mi? Szerintem az nagyon néz ki.
4: Hát érted meg, hogy gondolj bele, hogy mi még mindig a saját függetlenségünkért harcolunk, úgy egyébként, hogy amikor majd rá X évre, 1867-ben megtörténik a kiegyezés, ahol különben mi nem adjuk tovább ezeket a jogokat, akkor ugyanebben az évben az Egyesült Államokban már azért harcoltak, hogy a nőknek is ugyanúgy legyenek meg a jogaik. 1920-ban Teleki Pál megalakítja az első kormányát, 1949-ben ilyeneket mindig szeretek beolvasni, kikiáltják Laosz függetlenségét Franciaországtól. 1952-ben megkezdődnek a nyári olimpiai játékok Helsinki-ben, stb. Várjál? Igen. Ezt az úrad biztos tudná, hogy mi 2002-ben megjelenik a Vorbis audio tömörítési eljárás első verziója. Jó, mert csak így beolvastam. Figyelj, van egy ilyen rovat, hogy születésnaposok, híres emberek, akik ma ünnepelnék, vagy ünneplik névnapjukat. 1814-ben született Samuel Colt. Az vajon tudod, ki a Samuel Colt?
5: Fegyver.
4: A forgótáros pisztoly. És én úgy emlékszem, hogy gyerekként, amikor néztük ezeket az indián filmeket, és a cowboyok
5: előkapták. Szerettél volna egy?
4: Fú, nagyon. És apukám tengerész volt, képzeld el, és hozott valahonnan, nem tudom honnan, egy olyat, ami fémből volt. És tényleg úgy nézett ki, akkor Magyarországon ez műanyagból
5: most
4: volt.
5: Most egy pillanatra így leakadtam, ez egy apukád tengerész volt, hogy Magyarország nagy tengeri nemzet.
4: Igen, de hát akkor figyelj, Mahartnak volt egy csomó hajója, az egész világot bejárta. Egyszer kérdeztem tőle, hogy drága édesapám, van neked olyan ország, ahol így lehet, hogy
5: van testvéred?
4: Egy testvéred?
5: És mit mondott?
4: Annak az országnak, aminek van kikötője, ott lehet. Na, megyünk tovább. 1879-ben született Móra Ferenc, magyar író, újságíró, muzeológus. Aztán irgalmatlan hosszú lista, és próbálok. 1947-ben született Brian May, a Queen együttes gitárosa, és egy nagyszerű elme és koponya. És akkor mondom, mert én úgy emlékszem, hogy amikor annak idején néztem talán a Szomszédok nevű sorozatot, ott nekem én nagyon tetszett. Tehát akkor én még kicsi fiú voltam, de ő meg egy olyan nő volt, hogy egyszerűen volt ez a, amiről beszéltünk, ez a krassolás, hogy így a szépsége az annyira megrendített a képernyőn keresztül, ő pedig Papa Dimitriu Atina, Jászai Maridias, görög származású magyar színésznő. És akkor kb. Ennyi. Meg hát ugye van egy csomó olyan ember, akik szintén július 19-én ünnepelnék a születésnapjukat, és egyáltalán nem híresek, de attól még lehet, hogy Szent Péter előtt majd jobban el fognak számolni, hiszen majd ott, és ezt jó figyeljétek, Szent Péter előtt nem az lesz a kérdés, hogy hány lájkolótok van, megkövetőtök az Instagramon, hanem mit kezdtetek azzal az anyaggal, amit kaptatok az életetek elején. Úgyhogy nekik ugyanezzel a megelőlegezett bizalommal kíván boldog születésnapot.
5: Isten
4: nemzeti értes. Ünnepek, emléknapok, világnapok, képzeld el, hogy ez a nap, és ez nagyon ritkán van, nincs semmi.
5: Na.
4: Mert mi fél ilyen számítógép billentyűzet világnapjától kezdve a... itt olyan a egyszer elhagyott, de aztán megtalált
5: szegény
4: gyerekek világnapja, tudod?
5: Ne érdekes.
4: De ez a nap, ez most a miért?
5: Ki kell találni valamit.
4: Meg a tiétek, kedves hallgatók. Hallgassunk zenét.

0: Olvas, néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Schön Edina.
1: Ez a rovatunk Schön Edina kulturális program ajánlója lenne, de az Edinát nem tudjuk elérni telefonon, és már ugye a Billboard lista kapcsán megelőlegeztünk egy témát, és ez azért is fontos, mert ti ebben nagyon roppantul benne vagytok. Toy Story 5. Képzeld el, hogy elmentünk a Lucával a Toy Story 5-re, és az volt, hogy így szinte az első perctől az utolsó, ilyen...
2: Igen?
1: Így leesett állal, arról szól a film, hogy a gyerekek nem játszanak a játékokkal, mert mindenki a telefonja előtt ül.
2: De jó.
1: És hogy van benne egy-két poén, amin úgy nevetnek a gyerekek, de hogy ez frankón a szülőknek szólt. Tehát, hogy itt tudod, kézen fogva besétál a szülő a gyerekkel a moziba, tudod,
2: és kap egy
1: irgalmatlan pofont, hogy aha, mit csinálsz. Aha. És közben meg itt van ez az AI, meg minden, hogy én tök kíváncsi vagyok, hogy egy olyan család, aki ebben a techben benne van. A te urad, ő egy ilyen egy tech guru. Uh-huh. Van egy terület, aminek ő egy nagyon komoly szaktekintélye. Magyarországon is, de a világon máshol is tudják, hogy ki ő. Hogy ha most azt vesszük, hogy itt van ez a pici család, négy tagú család, ami egyébként nem is négy, mert vannak testvérek, meg hála Istennek szülő, meg minden, hogy mi a hozzáállás családilag egy ilyen, ahhoz, ami most zajlik?
2: Fú, hát nagyon nehéz. Az AI-hoz az én férjem tényleg nagyon ért, és ő mondjuk nem túl optimista vele kapcsolatban. Szóval mi nagyon sok mindenre használjuk, meg ő is nagyon sok mindenre használja, de hogy alapvetően azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyei vannak, azért ő nem túl optimista. Uh-huh. Úgyhogy nekünk az fontos, hogy a gyerekeink értsék, és hogy tökre szeretnénk, hogyha nem csak felhasználói szinten értenék, hanem így tényleg értenék, hogy működik, és alakítani is tudnák, hogyha szükség van rá. Úgyhogy a férjem szokott is nekik néha ilyen feladatokat adni, hogy vannak ilyen játékok, hogy át tudsz-e, hogy ki tudod-e cselezni az AI-t, és akkor adnak ilyen feladatokat a gyerekeknek, és akkor azt mondja nekik, hogyha végig tudjátok csinálni, akkor nem tudom, kaptok egy csokit, vagy ilyesmi. Uh-huh. Szóval ambivalens. Fontos nagyon, hogy megtanulják, fontos, hogy használják, használjuk is most is a tanulásban egyébként nagyon hatékonyan lehet használni, de na, szóval ennek az, hogy mire képes az AI, és hogy fogjuk tudni emberként ezt így kordában tartani, azt azzal kapcsolatban mi elég pessimisták vagyunk. Én főleg azért, mert őt hallgatom, és az ő, nem tudom, vízióit hallgatom erről. Én kicsit fatalista vagyok ebben, tehát én nem értek hozzá. Én úgy vagyok vele, hogy én nem tudok vele mit kezdeni.
1: Figyelj, de szerintem...
2: Tehát, hogy nekem ez olyan, mint hogy a fejemre eshet egy tégla, nem tudok vele mit csinálni.
1: De
2: neki
1: szerintem
2: más.
1: Pont ezért izgalmas nekem a kérdés, hogy érted, van valaki, hogy van egy anya, aki igazából nem ért hozzá, ő elsősorban anya, és szeretné azt, hogy a gyermekei egészséges felnőttek legyenek, és van az ő ura, aki meg ebben így képben van. Aha. Hogy érted, hogy hogyan tudsz te anyaként alkalmazkodni a helyzethez, és azt gondolom, hogy az kb. Egy origó lehet azoknak, akik meg abszolút a hétköznapokban élve hallanak ezt-azt is.
2: Nem tudom, én tényleg én azt tudom rá mondani, hogy én egy fatalista módon állok hozzá, hogy én élem az életemet a legjobb tudásom szerint úgy, ahogy tudom, és hogyha tényleg van ebben egy ilyen világvége szenárió, akkor majd nem tudom, hogyha majd odaérünk a hithoz, akkor majd átmegyünk rajta, de hogy addig minek parázzak rajta előre, tök fölöslegesen, amikor úgyse tudok vele mit kezdeni. Szóval, hogy én nem akarom a jelenemet ezzel
1: persze.
2: a szorongással elrontani. Az viszont fontos, hogy értsék a gyerekek. Tehát, hogy ez nekem is fontos, hogy értsék, meg hogy beszéljünk róla, meg tanuljunk róla, meg én is nézek róla nem tudom, dokumentumfilmeket, vagy olvasok róla, vagy podcasteket hallgatok róla, szóval szeretek képben lenni, de nem engedem be egy ponton túl, tudod? Az van, hogy nem tudom, mentálisan beengedem egy szintig, hogy így értsem, de, nem, de arra abszolút nem vagyok hajlandó, hogy így pánikoljak rajta, meg parázzak rajta, mert itt vagyunk, nem tudom, süt a nap, ugrálnak a gyerekek a medencébe, hogy ezt miért roncsom el azzal, hogy azon parázok, hogy és az AI mit tudna velünk csinálni.
1: Tehát, és ez az élet többi dolgaival is így
2: igen.
1: vagy.
2: Igen.
1: Még egy ilyen kérdés, hogy és akkor megint egy picit ez az online dolog, hogy a családban az online az egy nagyon fontos munkaterület, tanultok az AI-ja, blablabla, hogy hogyan csábítjátok el a gyerekeket az offline-ba? Hogyan csábítjátok át az offline-ba?
2: Hát állati nehéz. Szóval, nehéz. Hogy sokszor úgy, hogy elveszem a gépedet, tényleg. Tehát, uh-huh. szóval, hogy ez a része nehéz. Egyébként ki lehet, tehát vannak, mind a kettőnek vannak olyan kedvenc dolgai, amiket szeretnek csinálni, és azzal könnyű. Tehát például a nagyobbik fiunk, a Máté, nagyon szeret főzni. Tehát őt főzéssel pillanatok alatt ki lehet hozni, hogy akkor gyere, na, süssünk egy sztéket, és akkor az abszolút. Akkor elmegy, bevásárol hozzá, baromira odafigyel rá, megcsinálja hozzá, nem tudom én, a szósz, meg a mártás, meg az... Szóval, hogy...
1: Figyelj, nem lehet egyébként, hogy ennek az oka, hogy ott az offline van ezen a területen, tehát a gasztronómia területén, ő ugyanazzal a szabad kéz, vagy szabad akarattal járhat.
2: Lehet,
1: mint az online. Nem,
2: tehát mind a kettőjüknek van olyan a kicsi meg, például ő most ott teljesen rákattant arra, hogy ő szeret velünk fesztiválra jönni, és most is voltunk múlt héten egy fesztivál, úgyhogy ott nem volt térerő egyáltalán. És iszonyúan élvezte, hogy sátraztunk, sátrat állítottunk, vizet kellett hozni, nem tudom, el kellett gyalogolni tök messzire ahhoz, hogy le tudjál zuhanyozni, tóba lehetett fürdeni, és állatira élvezte, és semmit nem tudott gépezni, mert nem volt, tényleg nem volt semmilyen térerő, meg semmi, és baromira élvezte, szóval, hogy azt próbáljuk meg, hogy a saját érdeklődési körük mentén, mert az, hogy csak így ráként, például nekem az tök nagy fájdalmam, hogy olvasni nagyon nehezen veszem rá őket, de ott is mindent megteszek, tehát hogy ez kiderült, hogy a kisebbik fiunk, a Félix, az ilyen manga, tehát animéket nagyon szereti, és akkor azt próbálok neki venni orvaszájba, és szereti rajzolni is, tehát hogy ő nála például ez egy ilyen a művészet, neki az közel áll hozzá, és szeret rajzolni, tehát ővele szoktam néha olyat csinálni, hogy akkor üljünk le, és valamit kézzel csináljunk, és kézműveskedjünk, de
1: figyelj! Hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor a te részedről az alkalmazkodás az ő online jelenléte felé ugyanúgy szükséges. Tehát, hogy nem az vagy, ráversz egyet az azt, és elveszem, hanem az van, hogy te is keresed az útját, hogy
2: igen,
1: hogyan tudsz.
2: Igen.
1: Tehát ez felnőttként ugyanúgy feladat.
2: Abszolút, és a férjem ebben jobb, mint én egyébként, mert ők például Minecraftozni imádnak, és a férjem az képes arra, hogy jó, akkor leül velük, és akkor Minecraftozik velük, és akkor bemegy az ő világukba, és azt viszont állatira szeretik, tudod, hogy akkor gyere papa be a mi világunkba, és akkor megmutatjuk neked, hogy akkor így építettük ezt, meg itt vannak ezek a izé, meg őket kell legyőzni, és akkor azt iszonyúan élvezik, hogy így együtt játszanak, szóval erre ebben például én rosszabb vagyok, hogy erre nem annyira, tehát én nem szoktam számítógépes játékokkal játszani, úgyhogy erre például engem nehezebben vesznek rá, de én meg mondjuk azt találtam ki, nagyon szeretem ezeket a kérdezős kártyákat, amin ilyen mindenféle kérdések vannak, és abból vettem el egy csomó, csomagot.
1: Az, aki, nem?
2: Nem, amilyen, és nem tudom mennyire lehet márkákat mondani, a műsorban, mindegy. Van például a körvonal Magyarországon, a körvonal kártyapaklik, amiben különböző témák szerint vannak, és akkor van gyerekeknek szól, és akkor van benne egy kérdés, hogy mit teljesen mindegy, hogy nem tudom, mit szeretsz legjobban a szüleiddel csinálni, vagy mikor voltál utoljára szomorú, vagy de mindenféle kérdések. És ezt például szeretik, így sokkal jobban szeretnek beszélgetni, mint hogy csak leülünk, és akkor beszélgessünk valamiről, valahogy attól, hogy húz egy kártyát, és arról beszélgetünk, az úgy megindítja őket, és ezekből állati jó beszélgetések szoktak lenni, szóval azt például velem szeretik csinálni.
1: Ja. Nem, azt gondolom, hogy az a feladat, ami ezzel kapcsolatban így ránk hárul, az a mi feladatunk is, tehát hogy nem, szerintem nem lehet a gyerekekből, és ez csak úgy így általánosan mondom, hogy nem a gyerekek feladata, hogy jöjjenek ide hozzánk, hanem
2: az mindannyiunk
1: feladata,
2: abszolút,
1: hogy legyen átjárás.
2: Be kell menni a világ, és szerintem az is tök fontos, hogy így megerősíteni őket abban, amit offline klasszul csinálnak, hogy fú, ebbe te milyen jó vagy. Hogy például nálunk a Félix, pont ezt beszélgettük, hogy itt van egy csomó gyerek, és egy állati cukin bánik a kisebb gyerekekkel, hogy így vigyázz rájuk, mászkál velük a kertbe, játszik velük, hogy ne essenek el, ha elesnek, segít nekik, és akkor erre ilyen nagyon sok pozitív visszajelzés, hogy fú, te milyen jól bánsz a gyerekekkel, ezt de jól csinálod, és akkor ez látszik, hogy ennek így tökre örül, és így nem tudom, egy ilyen megerősítő lubba kerül, és a Máténál ugyanez a főzés, hogy annyi dicséretet kap rá, hogy milyen jó sztékeket csinál, hogy attól egy ilyen olyan sok jó érzés lesz benne, hogy van kedve kijönni az online térből, és bemenni abba a térbe, ahol ő főz, mert abban egy csomó sikerélménye van.
1: Egyébként azt hiszem, hogy az online-ban dolgozol, most tök mindegy, hogy alkalmazásokról beszélünk, mondjuk ilyen játékokról, vagy mondjuk ez a Web2-es, nem tudom, Facebook, Instagram, blablabla, hogy arra nagyon odafigyelnek a fejlesztők, illetve a fejlesztőnek a pszichológus és pedagógus csapata, hogy igen, hogy nem rest dicsérni. És hogy azt gondolom, hogy és tud adni, érted, meg sikerélményeket ad azzal, hogy ott vannak a lájkjelek, meg minden. Hogy én talán kimondhatom, vagy nem tudom, hogy kimondhatom-e, hogy azoknál a gyerekeknél veszélyesebb az online, ahol ezt otthon nem, tehát a földi világban nem kapják meg. Uh-huh. Érted? És hogy szerintem... hogy ezt érdemes eltanulni az online-tól, hogy érted, hogy azok a csillagok, amit megkapnak, amikor, nem tudom, összeszednek 5000 almát a, nem tudom, online világban, hogy ezeket a csillagokat ők szeretnék megkapni, és ha iskolában is csak azt mondják, hogy te hülye gyerek, meg izé, és az anyjuk is egy nagy pofont ad neki, akkor könnyen elveszik ott. De hogyha megkapják a gyerekek itt ebben a földi világban is azokat a területeket, ahol ő szabadon játszhat, ahol ő nem úgy kell csinálni, ahogy az anya mondja, hanem csinálhatom én a saját módszerem szerint, és mondjuk adott esetben észre van véve az, hogy ott történt valami izgalmas dolog, valami értékes dolog, akkor talán ez.
2: Nekem a közösségi médiában mázlim van, mert egyelőre az én fiaim 15 a Máté, 12 a Félix, valahogy ez így nekik, tehát se Facebook, se Instagram, se semmi, tehát se TikTok, nincsenek fönt rajta. Valahogy ez így nem nincs bennük, hogy ez nekik kéne, úgyhogy ezzel baromi nagy mázlim van, mert azért azt mondják, főleg a Máté, hogy egy csomó osztálytársuk fönn van, és hogy ott azért megy ez, hogy kinek mennyi lájkja van, és hogy az menő, hogyha sok lájkod van, és azért mi az, amivel sok lájkot tud szerezni, nem tudom, kinek milyen cipője van, meg ruhája, meg nem tudom,
1: igen,
2: lányoknál milyen, nem tudom, mennyire szexi, ahogy fölöltözött, szóval, hogy azért ez így...
1: Az, hogy kiköltöztetek Balira, az egyébként így ebben az online ott létben segített valamit? Tehát, hogy kikapta őket jobban a világból, bár mondjuk nem tudjátok, hogy milyen, hogyha itthon maradtok. Tehát érted, a környezetváltozással...
2: Hát azért sokat vannak ők online, mert pont azért is, hogy a magyar barátokkal tartsák a kapcsolatot, amiatt sokat vannak online, és ez ez egy, tehát ez mindig egy ilyen zsarolási potenciál náluk, hogy el akarjuk venni a gépet, és akkor de most lett volna egy, nem tudom, Minecraft játékunk a magyar barátainkkal, aha, és akkor arra így mindig azt mondjuk, hogy jó, oké,
1: okay,
2: akkor játszatok, mert ez nekünk tök fontos, hogy kapcsolódjanak. Nem tudom, erre nem tudok válaszolni, hogy mi lett volna, itt maradtak volna. Amiben biztos, hogy számított, hogy ott mondjuk a kábítószereket ilyen iszonyú szigorúan kezelik, tehát halálbüntetéstől kezdve minden van, úgyhogy például attól baromira védve vannak. Az alkohol, mivel muzulmán ország, iszonyú drága, lehet alkoholt kapni, de nagyon drága. Szóval, hogy ezt amennyire hallom mondjuk a Máté magyarországi évfolyamtársainál, azért már találkozgatnak ezzel, azzal, amazzal, meg már isznak alkoholt. Az nálunk még abszolút nincs.
1: Debreceni Raskó Gabi a vendégünk, ez itt a harmadik óránk. Visszajövünk hírek előtt, és felolvasok, van egy balassagyarmati költő barátunk, a Siket Norbi, aki a Facebookra rakja fel a verseit, meg küldi át a Lombos Marcinak, ebből beolvasok egyet, így fogunk elköszönni a harmadik óránktól, most hallgassunk zenét!

0: harmadik óra vége, hogy megszokhattátok, Siket Norbi verset olvasok, és én milyen érdekes, hogy ugye online-ról és offline-ról beszélgettünk ugye a kulturális programajánló kapcsán, ugye Toy Story 5 miatt került ez szóba, bár én alapvetően akartam erről veled beszélni. Ennek a versnek, amit július 11-én írt és küldött át nekem 21 óra 18 perckor, az a cím, hogy internet nélkül. Internet nélkül kincses csend épül. Gondolat munkál, dolgokat turkál, molyolva kapar, tombolva zavar, bántóan kérdez, más kódra képez, elmékben rendez, eszméket kelt ez, hirtelen gondoz, mindent feloldoz, könyveket mozgat, ötletet forgat, beszédre gerjeszt, meséket terjeszt, találkát készít, varázslást mélyít, minden lesz végül internet nélkül. Most pedig következőnek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Odysseus, nem akarsz emlékezni?
7: Christopher Nolan filmje.
6: Mondd el, mire emlékszel.
7: Feleségre. Fiúra. Még megmenthetem őket. Senki sem állhat közém. És az otthon közé. Még az istenek sem. Odüsszeia a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
9: Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az Érsekvadkerti Általános Iskola tornaterme, amely a balassagyarmati tankerületi központtól bérelhető. Ma zajlik Balassagyarmat

0: Mellette a nyíriesi üdülővezetben a 40. Palóc triatlon. A jubileumi sporteseményen egyebek mellett olyan induló is rajthoz áll, aki már 38 alkalommal úszott, kerékpározott és futott. A rendezvény ideje alatt szakaszos útlezárásokkal kell számolni, melyek időpontjai megtalálhatóak többek között Balassagyarmat Facebook oldalán. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfakészlete 2025-ben, így ez több mint 423 millió köbméternyi élőfát jelent, közölte az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztálya. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, majd a tölgy a második legelterjedtebb fajta, utána a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A teljes magyarországi faállományból a 19 erdőgazdasági zárt körűen működő részvénytársaság csaknem 1 millió hektárt birtokol. 32.813 magánszemélynek van erdője, ez a zöld területből 422.421 hektár. A Nemzeti Parkok igazgatóságaihoz 52.593 hektár tartozik, a fennmaradó erdőterület pedig más szervezetekhez, egyesületekhez, alapítványokhoz, szövetkezetekhez, vízügyi szervekhez köthető, illetve önkormányzati vagy egyházi tulajdon. Egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a 2026-2027-es El Niño az eddigi legerősebb lesz. Olvasható a 24.hu oldalon. A legtöbb elemzés alapján 80-90%-os az esélye annak, hogy az idei év végéig különösen intenzívvé válhat ez az éghajlati jelenség. Az előrejelzések szerint a szezon zárásáig több mint 3 Celsius fokkal az átlagos szint fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezzel új fokozatot elérve és egyfajta szuper El Niño-vá erősödve. Ennek következtében a pusztítást okozó időjárási anomáliák kockázata megnő, főleg a bolygó azon részein, ahol a legkiszolgáltatottabb közösségek élnek, és a legsúlyosabb hatást gyakorolhatják az emberek megélhetésére. Egy egyedülálló anyuka elárulta, hogy spórol össze milliókat lányának, mire az 18 éves lesz, írja az index.hu. Chloe Redley legalábbis már a várandósága ideje alatt azon gondolkozott, hogyan tudná elérni, hogy gyermekének ne lehessen oka panaszra, ha betölti a 18. életévét. Végül arra jutott, hogy az a legegyszerűbb, ha szól a rokonainak és a hozzá közel álló személyeknek, hogy kislányának ne tárgyi meglepetéseket vegyenek, hanem inkább azt a pénzt adják oda neki, amit egyébként ajándékra szánnának. Számításai szerint, mire lánya 18 éves lesz, körülbelül 500 ezer font, vagyis akár 210 millió forint is összegyűlhet a számlán. Benny Blanco nem mindennapi módon próbálja áthidalni a távolságot Selena Gomez-zel, írja a Sterity. A zenei producer ugyanis hajóval indult az Egyesült Államokból a brit szigetországba, hogy ott lehessen felesége 34. születésnapján. A romantikus gesztus mögött azonban nem csak a szeretet áll, hanem Benny repüléstől való félelme is.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Csörökben a Gödöllői úton, valamint Csalgótarjánban az Ötvözet gyár úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is!
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
3: Szóda.
4: És akkor elindul negyedik, egyben utolsó óránk. Itt mindig egy picit így szoktunk beszélgetni arról, hogy ki mit ír le, de olyan... Ugye alapvetően te írsz, és ez fontos is. Azt mondtad a crushok kapcsán, a kedvencek kapcsán, hogy a barátnőd sztorikat készített, amiben ő Axl Rose-zal járt együtt, megismerkedett meg. Hogy egyébként mi az, amit szerinted le kell írni, amit mindenkinek le kéne írni? Én megmondom őszintén, hogy azért tudom, hogy miről akarok beszélni, de igazából nem is feltétlenül én akarok, mert én nekem nagyon sok dologban segített. Én eleve abból élek, és én nagyon nehéz helyzetekben jöttem ki abból, hogy egyszerűen leírtam, dalszöveget csináltam belőle, és egyszer csak a nagy probléma az hirtelen egy jó dal lett. És már nem nagy problémát látok, amikor meghallgatom, hanem az, hogy mit gyúrtam belőle.
3: Fú, én nagyon sokszor, tehát nekem abszolút alkalmas az írás arra, hogy ilyen nagyon nehéz érzéseket kiírni magamról. Azt mondjuk még nem könyvekbe csináltam, de mondjuk te szoktad látni a Facebook posztjaimat, hogy nem tudom, anyukám halála kapcsán, vagy hogy valami nehéz történik az életemben, akkor nekem néha van az, hogy így szerintem neked is ilyen lehet a dal, hogy így az történik, hogy így rakódik össze a szöveg a fejembe, és egyszer csak így azt érzem, hogy így ki kell szakadnia, hogy így most le kell írnom, és akkor így kijön az egész, és nagyon sokat segít, de hogy a kérdésedre válaszolva, hogy mit kell leírni, szerintem amit nagyon-nagyon fontos leírni, vagy nagyon jó leírni, az a családodnak a sztoria. Tehát, hogy nekem például apukám, amikor az anyukám meghalt, akkor neki az volt a 40 évig voltak együtt, és az volt apukámnak a terápiája, az önterápiája anyukám halálakor, hogy leült, és megírta a saját történetüket a megismerkedésüktől az anyukám haláláig, és kvázi egy könyvet írt belőle, de csak a családnak, szóval, hogy ez nem egy publikus könyv, csak így magunknak, de hogy ez hát az egyik legértékesebb dolog az életemben, szóval, hogy ez annyira nagyon klassz volt, így elolvasni, hogy találkoztak, hogy szereted bele, hogy amik nehézségek jöttek az életükbe, azon hogy mentek keresztül, hogy oldották meg. Ezek iszonyú érdekesek szerintem. Aha. Szóval szerintem az, hogy így ismerd a szüleid történetét, vagy a nagyszüleid történetét, az nagyon sokat segít abban, hogy tudd, hogy ki vagy, meg honnan jöttél, meg milyen erőforrásaid vannak, mit kapsz a felmenőidtől. És szerintem ez például nagyon fontos, és aki csak tudja, szerintem nagyon jó így leülni a, nem tudom, a nagyszüleiddel, a szüleiddel, még ha nem is írod le, csak bekapcsolsz egy hangfelvevőt, és így megkéred, hogy meséld már el, hogy volt a te gyerekkorod, vagy hogy volt.
4: Nekem van ezzel kapcsolatban egy sztori, de most nem is ez a lényeg, fél rengetegen élnek szótlanul. Tehát, hogy lebegnek a világban, csinálják a dolgaikat jól, nagyon jól, kevésbé jól, és hogy így nem mondják ki, érted, hogy élnek házasságban sokan, úgyhogy hogy vannak ki nem mondott szavak, gondolatok. Ez neked egyébként van olyan, hogy így olyan gondolat, amit próbáltál elmondani, de nem ment, vagy...
3: Nagyon ritkán. Én nekem általában, ami bennem van, azzal így elég transzparens vagyok, és tök őszintén elmondom, és állati nehezen viselem, hogyha van valami olyan szitu az életemben, amit valamilyen okból nem lehet megosztani, mert mondjuk nem csak engem érint, mást is érint, és mondjuk neki ő olyan magánszférába tartozó dolognak gondolja, hogy ő nem akarja megosztani, én meg tök szívesen megosztanám, mert nekem az segítene, vagy én azt gondolom, hogy úgy lehetne jobban feldolgozni. Én azt nagyon nehezen viselem, szóval én ilyen nagyon verbális valaki vagyok ilyen szempontból, és nem nagyon van olyan téma, amit, tehát akármilyen nehéz lelkileg, amit én nem tudnék megosztani, szóval nincs ilyen. És a férjemmel rengeteget beszélgettünk, nagyon-nagyon sokat, tehát pont ez, amit mondtál, hogy úgy élnek házasságban emberek egymás, mert hogy igazából nem is annyira ismerik, mi mindent megbeszélünk, tényleg, tehát hogy mindent szerintem. Nem nagyon tudnál olyat kérdezni tőlünk, amit ne tudnánk egymásról így azonnal elmondani, és ilyen totál belső dolgokat is.
4: Egyébként megdöbbentő őszintességgel hozol elő témákat a Facebookon, és ez így igazából kérdés is, hogyha valakit érdekel az a nő, aki ilyen szinten beszél tulajdonképpen bármilyen jellegű problémákról, akkor ő megtalál téged? Tehát, hogy van olyan oldalad, amit mondjuk így lehet olvasni, és
3: ja, hogy Raskó Gabi. Full publikusan? Nem, de ez nem. Mindig ilyen, tehát ezeket ugye barátaim látják főleg. Hát ez ilyen dilemma nekem, hogy hol van az a része, amit... Szóval ilyen trauma írás, tehát azt nem akarom csinálni azért, mert tehát ilyen öncélúan, hogy most csak azért megosztom, hogy így kihányjam magamból, ami velem történt, az nem érdekel. Akkor érdekel, hogyha azt érzem, hogy tudok vele segíteni, és vagy elgondolkoztat valakit, vagy például mondjuk, amikor az anyukám meghalt, ő otthon halt meg, és ez nálunk egy ilyen teljesen tudatos döntés volt, hogy megpróbáltuk, hogy amíg csak tudjuk, addig próbáljuk meg, hogy otthon legyen, és otthon halljon meg úgy, hogy ott vagyunk körülötte. És hogy emlékszem, hogy például erről írtam, hogy ahogy nagyon sokat beszélnek a gyöngéd születésről, hogy milyen jó, hogyha egy ember úgy érkezik a világba, hogy az minél kevésbé ilyen medikalizált, minél így ilyen szeretettelibb valami, és nem az, hogy azonnal elveszik az anyukától, azonnal elvágják a köldökzsinort, meg ilyen hideg minden, meg éles fény, meg nem tudom, hanem hogy egy ilyen pihe-puha valami beérkezik meg, hogy ez milyen jó az életednek az elején, szerintem ugyanilyen fontos a végén is, és például erről emlékszem, hogy írtam, és akkor arra tök sok olyan reakció jött, hogy írták emberek, hogy fú, ők baromira féltek a haláltól, meg hogy ott lenni valaki mellett, aki haldoklik, de hogy amit írtam, az alapján így átgondolták, hogy igazából ez nem biztos, hogy rossz ott lenni, mert hogy nyilván nem könnyű lelkileg, de közben nagyon sokat ad, meg így segít utána a gyász folyamatban az, hogy így ott voltál.
4: Ezt az órát egy olyan dallal kezdjük, amit Mohamed Fatima énekel, Ragyog a szívem, és a következő blogban szeretném, hogyha kifejezetten a jövőre koncentrálnánk már, ez lesz az utolsó ilyen hosszabb beszélgetés blokkunk. Addig pedig érezzétek jól magatokat, most van itt az idő, hogy szódával föl lehet tölteni a poharakat. Jó zenehallgatást kívánok mindenkinek!

0: Dóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Ez még mindig Balatonkenese, ugye egy utazó rádióműsorról lesz, vagy van szó, jövő héten Szolnokról fogom az adást közvetíteni. Az utolsó blokkunk az mindig a jövőről szól, és ez néha egy kicsit filozofikus beszélgetés, de nyilván lesznek kérdéseim azzal, hogy hoztok nekünk még annál is több túról, és a többi, de hogy kezdjük már úgy egy ilyen egyáltalán bármi, mit jelent neked az, hogy jövő?
2: Ezt a könyvsorozatot én nem akarom folytatni így, tehát hogy én azt érzem, hogy az első könyv volt az alap, aztán a második könyvben olyan témákat dolgoztam ki, ami zavart, hogy kimaradt az elsőből, hogy mondjuk elvált szülőknél, hogy van a külföldre költözés, vagy mi van, ha különböző bőrszínű szülők vannak, mi van, ha mondjuk olyan történik, hogy valamelyik gyerek haza akar költözni, tehát ott ilyen témákat dolgoztam fel a másodikban, és ezzel én úgy érzem, hogy így körbejártam ezt a témát eléggé, tehát hogy nem olyan szempontból tudnék újat mondani, hogy be tudnék mutatni még új országokat, de hogy a számomra fontos témákat, azokat azt hiszem, hogy lefettem, de ettől még ez a külföldön élés témakör, ez nekem nagyon fontos, és nekem van egy kis könyvkiadóm, és most is dolgozom több könyvön, amit más ír, nem én, de ami külföldre költözés témakörrel foglalkozik. Úgyhogy ez fontos, viszont az én részemről meg az nagyon fontos, hogy én tényleg nagyon szeretek írni, szóval biztos, hogy fogok még. És ott meg ilyen kérdések vannak, igen, ez egy ilyen örök dilemma, hogy ahogy már az előbb beszéltük, hogy én tök szívesen megosztok egy csomó minden gondolatot, ami bennem van, csak hogy ez egy csomó másik embert is érint, és tudod, hogy hol van a határa annak, hogy a privacy-nek, hogy mi az, ami mondjuk mást is érint, és ő nem feltétlenül beszélne róla, akár családon belül, vagy ilyesmi. Ezek ilyen örök dilemmák, hogy lehet úgy csinálni, hogy én leírjam azt, ami szerintem fontos, de ne sértsek vele senkit.
1: Aha.
2: Ez például.
1: És mondjuk ilyen helyzetekben a név nélküliség nem segít, vagy?
2: Nem tudom, anonim módon nem akarok könyvet írni, meg álnéven se. Szóval akkor már annyi ilyen nem is feltétlenül büszkeség, hanem az, hogy akkor utána nem tudsz róla beszélni. Tudod, hogyha fölmerülnek kérdések emberekbe róla, hogy nem tudom, értelmezni akarják, vagy kíváncsiak valamire, vagy valami izgatja őket, hogyha anonim módon írod, akkor utána hogy adsz róla interjút, meg hogy beszélgetsz róla, meg hogy válaszolsz rá.
1: Figyelj, és olyan nem gondolkodtál? Itt van például ez a Tupac nevű csávó, aki Tupac néven adott ki dalokat, miközben volt egy Machiavelli personája is, ami szintén ő volt, ő elkezdett filozófiát olvasni, ugye egy gangster gyerek volt. És Machiavelli néven meg ilyen knowledge rappet csinál.
2: Tényleg? Tehát, hogy, nem tudtam.
1: Aha. És különben meg kell mondjam, hogy én 52 évesen zeneileg már egy csomó mindent nem tehetek meg, hogy én például gondolkodom azon, hogy csinálok egy olyan projektet, amiben én nem Lombos Marci, meg Lombos Ulla vagyok, hanem csak azért is.
2: Hogy nem tehetsz meg dolgokat?
1: Hát, hogy érted, hogy mit tudom én mint rap, nem. Érted, hogy ez egy fura szitu. Érted, de ha van egy perszónám, ami a csak azért is perszónám, amit egyébként vállalok.
2: Akkor megteheted.
1: Akkor sokkal könnyebben, nem tudom, beszélek, csinálok hülyét magamból. Figyelj, van egy tök érdekes, hogy dumálunk, és így a gyerekekkel, és vannak mondatok, amit én így apaként nem mondanék ki.
2: Tényleg? A igen, gyerekeknek?
1: Igen, tehát mint apa nem, de közben érzem, hogy van a mondatnak ott jelentőséges és súlya, és átváltoztatom a hangot. És úgy meg kicsúszik.
2: De jó.
1: Szóval, hogy van egy ilyen verzió. Figyelj, és úgy, ha most nem szakmailag nézzük a jövőt,
2: pont, amit az AI-ról beszéltünk, hogy ilyen hosszú távon, mi már nagyon régóta nem tervezünk, tehát ilyen 5-10 éves távlatunk, ilyen 1-2 évre előre gondolkozunk, és ez azért nehezíti is az, hogy így kitalált, hogy mit csinálsz meg.
1: Egy jogász lánynak, aki, érted, mondjuk nem tudom, 5-8 évet tanul ahhoz, hogy legyen belőle egy jó jogász, hogy abból átállni oda, médiajogot csinál, hogy odafigyel egy arculatra, és akkor egyszer csak családi környezetben meg az van, hogy az egész nem megy tovább egy-két év.
2: Ami nem azt jelenti,
1: hogy neked nincs képed arra, hogy 5 év múlva is lesz valami, meg 10 év múlva.
2: De nem, én nagyon szívesen gondolkodnék hosszú távba, és én inkább ilyen vagyok, hogy én tök szívesen gondolkoznék ilyen 30 éves távlatokba, de valahogy nem így alakult az életünk, és inkább ilyen 1-2 években, úgyhogy most se látok egy évnél előtt. De azt nem tudom neked megmondani, hogy hol fogunk lakni egy év múlva. Aha. Tehát, hogy nekünk ilyen nagyon...
1: Figyelj, általános magyar társadalomban élő hétköznapi női szerepekkel te így gyakran találkozol, hogy ott ül veled szembe valaki, aki egyszerűen nem érti, hogy lehet így élni. Hogy miközben meg tetszik is neki az, amit te csinálsz. Hogy ott te mit mondasz? Ott te mit? Érted? Már pedig azt mondta János, a férjem, hogy én itt innen fogok elmenni nyugdíjba. Gabika, úgy utálom a főnökömet, meg már, én már nem bírok több iratot arrébb rakni.
2: Hát figyelj, ha ezt mondaná valaki, én nem tudom, szerintem...
1: De most nem feltétlenül ez, csak érted, hogy biztos, hogy beszélsz olyan nőkkel, akik ezt, tehát hogy nekik erről elképzelésük nincs, hogy ez
2: Abszolút. Azon szoktunk néha röhögni a férjemmel, hogy mind a ketten arra vágytunk, hogy ilyen izgalmas életünk legyen, de néha nagyon vágyunk rá, hogy legyen egy kicsit már nyugi, tehát hogy már néha van az, hogy jó... Most nem tudom, ha megérkezünk Baliról, akkor meg vagyunk hívva egy vendégségre, Szabadkára, akkor tényleg átpakoljuk a bőröndünket, elmegyünk oda, akkor utána egy másikba voltunk Erdélybe, akkor utána lejövünk Kenessére, és akkor azt vesszük észre, és közben persze dolgozunk meg minden, de hogy így bőröndből élünk, és hogy ilyen nincs, tehát hogy nagyon kevés az ilyen. Most nyugodtan vagyunk, egy helyen vagyunk, mindenki ott van, nyugi van, és ebből például szeretnénk, hogyha lenne több. Tehát azért fáradunk. Fáradunk ebben mi is.
1: Én, aki alapvetően is megjelent az urad, itt 4 kézláb jön Gabika felé, érzem, hogy szétrolkodja az adást, és puszilgatja a lába fejét, és egyébként ezt, drága uraim, otthon a hangszórókat hallgatva, ezt érdemes lenne megtanulni.
2: És ezt 20 év házasság után.
1: Igen. Reagálva arra, amit mondasz, hogy az én feleségem egyébként egy váltás után, mert hogy ő így bent ült és dolgozott, és aztán úgy döntött, hogy ő is szabadúszó lesz, mint én, és hogy viszonylag hamar így a maga területén ilyen tök nagy sikereket ér el. És van olyan, hogy elmegy dolgozni a Timcsike, én mondjuk otthon vagyok Gárdonyban, és ő elmegy Budapestre, és tudom, hogy nagyon pörög, hogy rakja össze mások operatív dolgait, blablabla, bla, bla, és sikeres, és nem tudom micsoda, és olyan jól esik nekem, én, aki egy ilyen igazi, magamutogató, ez egocentrikus, narcisztikus manus vagyok, és akkor így kitalálom, hogy mit fogok főzni neki, amikor hazajön, és akkor közben én kipakolom a mosogatógépet, és úgy főzök, hogy közben, amikor a ami már nem használok, azt rakom be egyből a mosogatógépből, felporszívózok.
2: De mi esik jó ebben, hogy ezt neki csinálod?
1: Igen, meg őszintén mondom, az is jól esik, hogy neki csinálom, meg egy picit az a szerepváltás, hogy most nem kell.
2: Aha, hogy most lehetsz te, aki...
1: Most igen. Tök hogy jó. Most egy picit kiszolgáló személyzet vagyok.
2: Ez klassz.
1: A bakancslista.
2: Nekem?
1: Hogy mi az, amit úgy... Az olyan jó lenne, hogy...
2: Nagyon-nagyon szeretnék visszamenni Mexikóba, meg Brazíliába megmutatni a családomnak azt, hogy hol voltam gyerek, meg
1: de már megint
2: hol
1: menni.
2: Nőttem fel. Az például abszolút bakancslista. Még könyvet írni, olyat, amire utána már megengedem, hogy azt mondta, hogy írónő vagyok, az is bakancslista.
1: Szép irodalmat csinálnál?
2: Nem merek ilyen nagy szavakat mondani, egy szép irodalom, mert...
1: De
2: érted,
1: stilisztikailag mondom.
2: Igen, tehát, hogy igen, abszolút, hogyha képes lennék rá, vagy, vagy képes leszek rá, akkor azt igen. Nem tudom, látni a gyerekeimet felnőni, hogy boldogok, és így jól vannak, az például tökre bakancslista. Tudod, hogy így látni, hogy, hogy akár milyen bizonytalan itt a világ, meg minden, hogy azért mégis így megtalálják a helyüket, és jól vannak, az például tök, tök jó lenne. Tök jó lenne úgy megöregedni, hogy így nyugi van azzal kapcsolatban, hogy hogy vannak a gyerekek. Az például tök klassz lenne.
1: Ez... És figyelj, hogyha mondjuk így úgy adódik, hogy nyilvánvaló, és sok sikert kívánok ehhez, úgy adódik, hogy találnak maguk mellé maguknak párt, akár gyerekek, és akkor egyszer csak te, aki itthon nagymamáskodsz, így egyszer csak hallod a hírt, hogy a gyerekek kiköltöznek Jemenbe. Bocsánat, kedves hallgató, hogy megjelent Gabinak az ura nyilván az adást széttrolkodni egy jeges hússal, amit nyilván Gabihoz nyomkod. Szóval, hogy kiderülne, hogy elmennek a gyerekek. Hogy úgy megcsinálnád a húslevest a csigatésztával, imádja Máté a csigatésztát, és akkor egyszer csak így az van, hogy a gyerekek fél évente jönnek haza a csigatésztát.
2: Az nehéz lenne, de mivel én is ezt csinálom, tehát hogyha azt látnám, hogy ők ebben jól vannak, aha, és hogy az egy jó emberrel vannak, és olyan helyen vannak, ahol biztonságban vannak, és olyasmit csinálnak, ami ad nekik valamit, akkor én tök jól lennék. Ezzel meglátogatnám őket, várnám őket haza, szóval, hogy így nem paráznék ezen egyáltalán.
1: Nem lesz gond repülőre ülni.
2: Nem. Ez is egyébként a családokkal, akikkel az interjúkat csináltam, tudod, olyan nagy különbségek vannak abban, hogy vannak nagyszülők, akik iszonyúan megsértődnek azon, hogy elmennek külföldre a gyerekek, és annyira, hogy én meg se látogatom, mert olyan mérges vagyok arra, hogy elment. Meg van olyan, aki ó, de jó, akkor most ki tudok menni hozzájuk, és kimegyek egy hónapra, vagy nem tudom, és ott vagyok, és segítek, és vigyázok a gyerekekre. Iszonyú nagy különbségek vannak ebben, én a második csoportba szeretnék tartozni, szóval, hogyha ilyen lesz, én nem tudom, például tök sokat sportolok, szeretnék 70 évesen is tudni utazni. Az apukám 74 éves, és idén Patagóniában 3 hétig hegyet mászott, és én ilyen szeretnék, aha, lenni. Szóval ez például abszolút bakancslista, hogy de ehhez most kell, tehát ezt most kell megalapozni, tehát hogy ez nem lehet 60 évesen elkezdeni, vagy szóval, hogy az, hogy egészségesek maradjunk, az azért például az tök sokat teszünk.
1: Aha, igen. Van még egy kérdés, amit így mindenképp meg szeretnék kérdezni. Te, aki alapvetően rugalmas vagy, hozzászoktál a változásokhoz, a gyerekkorodból kifolyólag is, a mostani költözésedből kifolyólag is, hogy volt olyan, amit te így az interjú kapcsán ezektől a gyerekektől tanultál a változásról?
2: Az tök érdekes, tudod, hogy egy csomó ember, aki elolvassa a könyveket, van olyanok, főleg akik nem élnek külföldön, jönnek olyan feedbackek, hogy ez biztos nem gyerek mondta, hogy túl felnőttnek tartják bizonyos mondatokat, és hogy én meg ott voltam, és tudom, hogy ezekkel a gyerekekkel beszélgettem, és hogy például ezt, hogy milyen bölcsek tudnak lenni a gyerekek, hogy ezt így megtapasztalni élőben, és hogy milyen durva utána hallani felnőtt olvasóktól, hogy nem is hiszi el, hogy egy olyan gyerek, aki nagyon korán bekerült ilyen élethelyzetbe, hogy egy ilyen nagy változást át kell élnie, hogy mennyi mindent tanul belőle, meg mennyi mindent fejlődik belőle, meg mennyit érik tőle, és hogy úgy meg tudja lepni azokat a felnőtteket, akik nem mentek sehová, hogy ez így honnan.
1: Aha. És ez főleg azok a felnőttek érdekes mondják, akik egyébként nem kerülnek.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: hogy ezek a gyerekek, ezek okosabbak, mint gondolnak.
2: Meg sokat tudnak a világ, szóval tudod, nagyon sokszor például úgy mennek el, vagy úgy mentek el az elmúlt években, hogy mondjuk, nem tudom, a politikai rendszerrel volt valami problémájuk, és akkor hallják a szüleiket erről beszélgetni, hogy ez hogy van, az hogy van, a politikában hogy van, a világon hogy van, látják, hogy mi más, hogy működik, szóval, hogy egy ilyen nagyon sokszor nagyon sok mindent így letapogatnak a világból, ami így érettebbé teszi őket, és ezt nekem például ez tök jó tudni, hogy nem, abszolút nem kamusz, szóval tényleg a gyerekek mondták, amiket mondtak.
1: Debreceni Raskó Gabi, a hoztok nekünk Túrorudit, illetve a hoztok nekünk még több Túrorudit. Két díjjal kitüntetett írójával beszélgetünk. Még visszajövünk egy utolsó megszólásra, ez az elköszönés lesz, addig pedig hallgassunk zenét.

Igen, tisztelt hallgatói, mára ez volt a szó, de remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Én nagyon köszönöm szépen, hogy meghívtál a házadba, meg az egész családomat. Szerintem mi folytatjuk így a 8 órás hírek után, visszamegyünk a medencébe, átvesszük a hatalmat a gyerekek felett, kidobáljuk őket, valamit nem tudom, fagylaltokat adunk nekik, hogy húzzanak el egy kicsikét az asztalhoz, és miénk legyen újra a medence. Viszont itt nálunk szerelmes órák következnek.

0: segítő csoport, szóval azt én nagyon szeretem, mert ott csupa olyan ember van, aki külföldön élve gyerekeket nevetett, vagy szülők, vagy nagyszülők, vagy pedagógusok, akik ilyen gyerekekkel foglalkoznak, és ott egy csomó ilyen témát megbeszélünk, ami ezeket a gyerekeket érinti, ott lehet egymástól tanácsot kérni, segítséget kérni, ti ezt hogy oldjátok meg, stb. Stb. Szóval az például egy ilyen az abból a szempontból jó, hogy ez nem rólam szól, hanem az egy ennek a közösségnek egy ilyen önsegítő csoport, ez szerintem tök jó szól.
1: És egyébként ezt tapasztalt, hogy a gyerekeknek szükségük van segítségre. Hogy vannak dolgok, amiket így
0: tudod ilyenekben, hogy mit tudom, én most mondok neked egy példát, hogy nem tudom én, egy gyerek napközben franciául tanul az iskolába, és akkor hazajön, és franciául beszél tovább, hogy akkor mit csináljak, hogy akkor erőltessem a magyart, ne erőltessem a magyart, vagy hogy nem tudom, keveri a szövegben a magyar meg a német szavakat, akkor most kijavítsam, ne javítsam, vagy tesójával, nem tudom én, idegen nyelven játszik, ezt hagyjam, ne hagyjam, stb. Stb. Ez egy csomó ilyen kérdés van.
1: Hol van Párizsban jó pizza is?
0: Tehát, abszolút, akár. Abszolút. Megyünk, tehát nem tudom én, megyünk emberek. Izlandra, van-e itt valaki, aki Izlandon él, mit nézzünk meg gyerekekkel Izlandon, szóval mindenféle. Aha. És ezek nagyon, nagyon jók szoktak lenni azok a beszélgetések, meg azt veszem észre, hogy ami a leghosszabb beszélgetések az ilyen lelkizős részek, hogy az, hogy ott tehát, hogy ezzel a külföldön élés azért egy ilyen speciális dolog, és akkor ez az, amit még így akarom mondani, hogy innen nézve, akik itt élnek, az gondolják, hogy ez, vagy sokszor az van, hogy ez ilyen, aki külföldre ment, ott nem tudom, azt hiszik ők magukról, hogy ott minden rózsaszín, és az minden szuper, és hogy nagyon nehéz hazajönni, és a nehézségekről beszélni, mert olyan, mint a panaszkodnál, miközben iszonyú sok nehéz helyzet van benne, szóval, hogy azért ez egy csomó nehézséggel jár együtt, és például ebben a csoportban ezeket tök jól meg lehet beszélni, hogy attól, hogy nem tudom, Németországban élünk, vagy Hollandiában élünk, és esetleg joganyagi körülmények között, attól még ez, meg ez, meg ez, meg ez baromi nehéz, és ez nagyon nehéz elviselni, és tök jó olyan emberekkel megbeszélni ezt, akik értik. Aha.
1: Szóval nálunk 8 órától a Szerelem hullámhosszán című műsor egészen évfélig. Hagyjátok a tévéket a francba, adjatok egy kis hangerőt, hogy ne hallják a szomszédba, meg a szomszéd szobába, hogy mit csináltok. Jövő héten is lesz szó, de velem, ahogy mondtam, Szolnokon, a Gitármánia táborban fogom tölteni a hetet, úgyhogy onnan fogok bejelentkezni. További szép estét kívánok, neked sok sikert, és köszönöm szépen a beszélgetést, meg a meghívást. Halló!
0: Hello, hello!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: 20 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
6: Különleges szakmai és közösségi projekt vette kezdetét a Gödi Búza Szemiskolában. Az intézmény ebédlőjében egy 16. századi felvidéki kályha hiteles másolatát építik fel, számol be róla a Hello Göd internetes újság. Az eredeti darabot 1520 és 1540 között készítették a Besztercebányi műhelykörben, és a gombaszögi páloskolostorban állították fel. Az épület 1566-os pusztulását követően a fűtőalkalmatosság darabjaira hullott, maradványait évszázadokkal később tárták fel és állították helyre. A Gödi replika csempét Éliás Ádám szobrász művész készítette, a kivitelezési munkákat pedig Nagy Bence kályhásmester végzi. Az Alma Mater alapítója a lapnak elmondta, a berendezés megépítése egy hosszú, aprólékos folyamat, amely az előkészületek után a tényleges kivitelezési szakaszba lépett. Mivel a munka nagy szakértelmet és gondosságot igényel, az elhúzódó munka várhatóan a téli szezonra fejeződhet be. Mérföldkőhöz érkezett Verőcén a vízi színpad építése a strandnál, közölte az önkormányzat közösségi oldalán. A napokban ugyanis a tetőszerkezetet tartó ragasztott fagerendákat Ausztriából a Dunapartra szállították. Ezek elhelyezését követően kezdődhetnek a védelmi rendszer szerelési munkálatai. Bővül a térfigyelő kamera rendszer Csörökben. Egy pályázati támogatásnak köszönhetően 20 új ponton telepítik a berendezéseket, jelenleg a beszerzési eljárás zajlik. Szorcsik József polgármester elmondása szerint legkorábban szeptemberben tud elindulni a beruházás. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgálatban.

0: Automosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi átkelő keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a monstrum melletti egyik közutat és a szomszédos kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas műalkotás egy 5 méteres talapzaton állt. Közismerten rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyre később egy másolat került volna, de más már időtállóbb anyagból.
1: Közlekedés.
2: Rendőrségi sebességmérés várható Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, valamint a 2-es főúton Borsos-Berény belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfa készlete 2025-ben. Így ez több mint 423 millió köbméternyi élőfát jelent, közölte az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztálya. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, majd a tölgy a második legelterjedtebb fajta, utána a cser. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A teljes magyarországi faállományból a 19 erdőgazdasági zárt körűen működő részvénytársaság csaknem 1 millió hektárt birtokol. 32.813 magánszemélynek van erdője, ez a zöld területből 422.421 hektár. A Nemzeti Parkok igazgatóságaihoz 52.593 hektár tartozik, a fennmaradó erdőterület pedig más szervezetekhez, egyesületekhez, alapítványokhoz, szövetkezetekhez, vízügyi szervekhez köthető, illetve önkormányzati vagy egyházi tulajdon. A Tisza kormány csökkentené a politikai befolyást a támogatások elosztásában, egyszerűsítené a pályázati rendszert, és nagyobb lehetőséget biztosítana a kisebb civil szervezeteknek. Erről beszélt Szlovákiában, a gombaszögi nyári táborban a kabinet társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán azt mondta, a tervek szerint nyilvánosan átláthatóbbá válnának a határozatok, a korrekciók és a források felhasználásáról szóló beszámolók is.

0: A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a változtatások során külön figyelmet fordítanának a szerényebb költségvetésű pályázókra és non-profit formációkra, amelyek mozgásterét tovább szeretnék bővíteni. Egy egyedülálló anyuka elárulta, hogy spórol össze milliókat lányának, mire az 18 éves lesz, írja az Index.hu. Chloe Redley legalábbis már a várandósága ideje alatt azon gondolkozott, hogyan tudná elérni, hogy gyermekének ne lehessen oka panaszra, ha betölti a 18. életévét. Végül arra jutott, hogy az a legegyszerűbb, ha szól a rokonainak és a hozzá közel álló személyeknek, hogy kislányának ne tárgyi meglepetéseket vegyenek, hanem inkább azt a pénzt adják oda neki, amit egyébként ajándékra szánnának. Számításai szerint, mire lánya 18 éves lesz, körülbelül 500 ezer font, vagyis akár 210 millió forint is összegyűlhet a számlán.
1: Közlekedés.
2: Északai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Csörökben a Gödöllői úton, valamint Csalgótarjánban az Ötvözet gyár úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 19-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Márjabában tart a jelentkezés a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, amelyet első alkalommal rendeznek meg augusztus 15-én Széchenyben. Ahogy arról korábban rádiónkban beszámoltunk, az országos megmérettetés célja, hogy ismét a valódi énektudás, az előadói kvalitás és a zenei felkészültség kerüljön a középpontba látványos show elemek helyett. A szervezők továbbra is várják azok regisztrációját, akik pop, rock, jazz, musical vagy operett kategóriában szeretnék megmutatni tehetségüket. A nevezés július 31-én éjfélkor zárul, a döntőbe pedig egy előzetén beküldött videó alapján választják ki a legjobbakat. A verseny rangját jól mutatja, hogy a fellépéseket a hazai könnyűzenei élet ismert és elismert szereplőiből álló szakmai zsűri értékeli. Friderika, Olá Gergő és Ember Péter dönt majd a helyezésekről. Megkezdődött Érsekvadkerten a közösségi ház részleges felújítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok során az összes 210 darab ülőalkalmatosság cseréje megtörténik, emellett kicserélik a belső ajtókat, az előadótér pedig teljesen új festést kap. Közölték, a munkálatok befejezését követően az intézményt rekreációs tevékenységek, például torna, fitness és egyéb rendszeres mozgásos programok céljára már nem tudják biztosítani. Erre azért van szükség, hogy a megújult kulturális szintér állapotát minél hosszabb ideig megőrizzük. Az ilyen jellegű foglalkozások megtartására továbbra is rendelkezésre áll az érsekvadkerti általános iskola tornaterme, amely a balassagyarmati tankerületi központtól bérelhető. A salgótarjáni nyomozók rövid idő alatt azonosították azt a 36 éves elkövetőt, aki július 11-én délelőtt állt be gépkocsijával a Nógrádi vármegye székhelyen egy önkiszolgáló autómosóba. Kártyás fizetést kezdeményezett a beálló termináján, de ez többszöri próbálkozása ellenére sem sikerült. A sofőr dühében könyökkel beleütött a kezelőpanelbe, amely betörött. A gyanúsított, mint aki jól végezte dolgát, autóba ült és elhajtott. A létesítmény tulajdonosának az elkövető 1 millió forintos kárt okozott. A feljelentést követően a helyi rendőrkapitányság munkatársai a biztonsági kamera felvétele alapján azonosították a tettest, akit július 15-én előállítottak a rendőrségre. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az

0: államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Csörökben a Gödöllői úton, valamint Csalgótarjánban az Ötvözet gyár úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési közterhet. Ezt a sarcot az ország több mint 3000 helyszíne közül mindössze 25 önkormányzat alkalmazta. Az adminisztráció sok esetben többe került, mint amennyi pénz befolyt belőle. Megszüntetik továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, amelyet 16 településen vetettek ki. Tájékoztatása szerint kivezetik a bevándorlási különadót, amelyből az államnak soha egyetlen forint bevétele sem származott, soha nem alkalmazták Magyarországon. Hozzátette, felszámolják a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat, amelyek az uniós joggal ellentétesek. Ezzel együtt megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint a döntéssel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A jogszabály indokolása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű kiesést okozott, különösen a növénytermesztésben, és az elszenvedett veszteségeket a 2026 márciusában kifizetett agrárkárenyhítési juttatás csak részben kompenzálta. Ezért Magyarország az Európai Bizottsághoz fordult a mezőgazdasági válság alap megnyitása érdekében.
3: Visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt, vagy éppen a nagy nemzetközi olajcégek érdekében nem hoz határozatot Kapitány István, amelyekből közvetlen anyagi haszna keletkezhet, közölte a Fidesz frakciója. Úgy fogalmaztak, a gazdasági és energetikai miniszter a Hormuzi szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Hozzátették, miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik. Felszólították a tárcavezetőt, hogy ezt a pénzügyi szakmai összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg.
4: Benny Blanco nem mindennapi módon próbálja áthidalni a távolságot Selena Gomez-zel, írja a Sterity. A zenei producer ugyanis hajóval indult az Egyesült Államokból a brit Szigetországba, hogy ott lehessen felesége 34. születésnapján. A romantikus gesztus mögött azonban nem csak a szeretet áll, hanem Benny repüléstől való félelme is.
5: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipax várható Vácon, a Kosdi úton, Csörökben a Gödöllői úton, valamint Csalgótarjánban az Ötvözet gyár úton. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek a vadakra is!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 20-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Súlyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt, jökköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződés, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárca vezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. Valaki felmászott egy tehervonat egyik kocsijára Rákosszentmihály állomáson, ám mivel a MÁV ott dolgozó alkalmazottai észrevették, azonnal áramtalanították a felső vezetéket, így az ismeretlen nem kapott áramütést, írja a cég vezérigazgatójának bejegyzése alapján a Telex. Az illető nem sérült meg, leugrott a szerelvényről, majd elmenekült, de később elfogták a rendőrök. A mostani eset mindössze alig több mint 2 héttel azután történt, hogy tragikus balesetet szenvedett egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány, akik Budafokháros vasútállomáson másztak fel egy vagon tetejére. Mindketten súlyos égési sérüléseket szereztek a magas feszültség miatt. A fiú a helyszínen életét vesztette, a lányt kritikus állapotban szállították kórházba, miután teste 70%-a megégett. Britney Spears egy sejtelmes bejegyzéssel keltett nagy érdeklődést a rajongók körében. Az énekesnő ugyanis a napokban babaruhákról készült felvételt tett közzé, amelyet egy olyan fotó követett, amelyen ő és egyik fia láthatóak. Az Instagram közlés alá azt írta, ha szerencsés, akkor még remélhetően idén bemutat mindenkinek egy gyönyörűséget.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A Tisza párt szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség, közölte a pártelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ezt azután érte, hogy Sulyog Tamás államfő bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A legfőbb közjogi méltóság mandátuma ma 0 órától megszűnt. Jökköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter korábban jelezte, meggyőződés, hogy közösen rövid időn belül konszenzus születik arról, ki legyen Magyarország új vezetője. A jelöltekről egyeztetni fognak a pártok frakcióvezetőivel, és a végső határozatot a törvényhozás hozza meg. Hozzátette, a jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választania az országnak, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, ezt írt a közösségi oldalán tegnap az oktatási és gyermekügyi miniszter, miután a napokban az országos diák tanács tagjaival találkozott. Lannert Judit jelezte, a szervezet delegáltjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a helyi közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzések képviseletének fejlesztése. A tárca vezető szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdett volt. Augusztusban pedig folytatják a közös egyeztetéseket. Úgy fogalmazott, tovább dolgoznak az ifjúsági képviseleti rendszer korszerűsítésén, és megkezdik a diák parlament ajánlásainak részletes tartalmi áttekintését is. Valaki felmászott egy tehervonat egyik kocsijára Rákosszentmihály állomáson, ám mivel a MÁV ott dolgozó alkalmazottai észrevették, azonnal áramtalanították a felső vezetéket, így az ismeretlen nem kapott áramütést, írja a cég vezérigazgatójának bejegyzése alapján a Telex. Az illető nem sérült meg, leugrott a szerelvényről, majd elmenekült, de később elfogták a rendőrök. A mostani eset mindössze alig több mint 2 héttel azután történt, hogy tragikus balesetet szenvedett egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány, akik Budafokháros vasútállomáson másztak fel egy vagon tetejére. Mindketten súlyos égési sérüléseket szereztek a magas feszültség miatt. A fiú a helyszínen életét vesztette, a lányt kritikus állapotban szállították kórházba, miután teste 70%-a megégett. Britney Spears egy sejtelmes bejegyzéssel keltett nagy érdeklődést a rajongók körében. Az énekesnő ugyanis a napokban babaruhákról készült felvételt tett közzé, amelyet egy olyan fotó követett, amelyen ő és egyik fia láthatóak. Az Instagram közlés alá azt írta, ha szerencsés, akkor még remélhetően idén bemutat mindenkinek egy gyönyörűséget.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.